0: Hallgass napjaink slágereit
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.
2: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA, dub.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Gotta get that.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Zvekán Péter.
1: Sánta Zoltán, igen, sziasztok, meg itt van velünk Nagy Hersi Dávid, az egyik barátom mindig ezt kérdezte.
2: Meg a Petya.
1: Érdekes volt, amikor mondta, hogy szia, a mi újság, hogy élsz? Mindig ezt kérdezte, hogy élsz? Tehát érdekes kérdés az, hogy élsz, tudod, mert ez a mi újság, minden oké, tudod, mindig minden oké, meg mindig ezt mondják az emberek. Ez a hogy élsz, ez mindig kidobott a taktusban, hogy élek, hát mit tudom én.
2: Valamikor az ember rászokik egy ilyen kifejezéssel, amit mond a másiknak, és akkor igazából azt ismételgeti nekem. Hát hallottam több embertől is igazából, hogy egy pap, nem tudom, hogy melyik településen teljesítettő szolgálatot akkoriban, amikor ez aktuális volt, de állítólag ő mondogatta mindig, hogy mindig ilyen nagyon kedves volt az embereken, mindig meghallgatta a problémáikat, még akkor is, hogyha az utcán találkoztak, tudod vele.
1: Igen.
2: És akkor így beszélgettek, és mindig az volt a szava járása, hogy szegény maga.
1: Szegény maga.
2: Ő nem, elvileg nem negatív kontextusban szánta a másiknak, hanem úgy tudod, úgy egyetértett, vagy együttérzett, vagy hasonlók.
1: Szegény maga.
2: És igen, ezt is tudod, ilyen fura lehet hallani, hogy akkor így belegondolsz, hogy de akkor tudod, akkor most velem nincs rendben valami az életemmel. Tudod,
1: igen.
2: Lesajnálom.
1: Valami, azt mondta a pap mondta, akkor baj van.
2: Igen.
1: Akkor biztos baj van, hogyha már pap maga is ezt mondja. Különben igen, alapvetően. Nem tudom, ez pont ugyanolyan, mint a, de értek, ez a papokkal kapcsolatban, ez a köszönés. Akkor nem tudsz, hogy köszönni a papoknak. Itt van Dobárdán Robi. Dobárdán Robi hívő amúgy, nem tudom, te hogy szoktál köszönni a papoknak?
2: Úgyhogy Dobárdán Robi?
1: Például Jászám Robi. De hogy azért, mert nekem olyan valami zavaró volt, az a dicsértessék, amikor fiatalabb voltam, nem tudtam ezt mondani. Most már mindegy. Csak olyan, hát nem tudom, olyan fura volt.
2: Fura volt.
1: Ember, tényleg gondolj bele, hogy ma már így normális, hogy a felnőttünk, de én nagyon emlékszem erre, amikor tanultuk, hogy kinek mit kell köszönni. És akkor tudod, aki közeli, meg jó barát, az a szia, akkor tudod, a nénik, azok mindig csókolom. Most a nénik, hát ez is relatív, hogy ki volt nekem a néni akkor, mikor én voltam. Nem tudom, mondjuk 6-7 éves.
2: Lehet,
1: hogy már én most magamnak.
2: Ó, bőven.
1: Lehet, hogy már én csókolom vagyok, vagy bőven voltam akkor, a franc tudja. Nem tudom. Arra nagyon emlékszem.
2: Magyarországon mondják ezt, hogy kis kezicsok, kis

0: Magyarországon. Nagyon-nagyon nagy különbségek vannak mindig. Be kell vallanom.
1: Ilyen mondat közepén is. Tehát igazából nem a köszörést takarja, csak ez, hogy kiskezi csókolom, hanem úgy mondatban is, hogy tessék megmondani, nem tudom, hány órakor megy a, nem tudom, melyik buszjárat, kiskezi csókolom, és akkor végére oda mondja, tudod.
0: Igen, tehát,
1: ilyen szituációban is megjelenhet. Az nekem mondjuk nagyon fura. Meg ott van egy ilyen szabály, azt hiszem, hogy nem tudom, ottaniaktól hallottam, hogy ha nő, meg hogyha nem tudom, hogy bizonyos kor felett van, ezt kell megsatszolni.
0: Na akkor?
1: Akkor kell, mindenképpen.
0: Kezicsókolom,
1: igen. Ez így köszönni.
0: Ez egy dolog, de tudjátok, hogy van egy dolog viszont, amit őszintén nem értek. Ezt írjátok már meg, mert lehet, hogy Sándor, te tudod, hogy mi a helyzet. Én mindent értek, de mi a francét létezik Magyarországon az, hogy megszületik egy nő, és mondjuk az a neve, hogy Barda Gizella, és ő most beleszeret például a Sánta Zoliba, összeállsodnak, és onnantól kezdve ő már nem Barda Gizella, hanem Sánta Zoltán. Né.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Emberek,
1: a szomorú.
0: Bár,
1: igen.
0: Ez rettentő hát, idegen, rettentő fura
1: az
0: idegen.
1: Az alázat, látod?
0: De annyira, hogy Zoli, nekem ez egyik nagyon
1: a
0: közeli...
1: A patriarchális társadalom eredménye.
0: Nagyon közeli mesélte, hogy azt nem hiszi el, hogy még van ma is, aki úgy mutatkozik be, hogy jó napot kívánok, Sánta Zoltán név vagyok. És így nézik, hogy mi bajod van? Igen, normális igen. Vagy?
1: Nekem akkor szomorú ez hallani, amikor egy ilyen idősebb néni látsz. Hát most nem találkozom, ritkábban találkozom idősebb nénikkel, magyarországiakkal, akik így bemutatkoznának, de a Facebookon rengeteg ilyet látsz, és akkor ott is
0: így
1: ilyen nagyon hosszú
0: oda.
1: Név, és akkor ennyi. Igen, és nincs ott a saját neve sem, tehát nem, azt se írja oda, hanem ilyen. Megszokta, hát nyilván egy életen keresztül úgy kellett, nem tudom.
0: Azért, mert így, hogy én nem tudom ennek a...
1: Hogy akkor így, ezt így, kellett odaírni mindenhova.
0: Én őszinte leszek, de hát azzal, hogy nem tudjuk, hogy mi a története ennek. Mint ahogy Európában valószínűleg senki se tudja meg a Balkánról, hogy ez mi ez. Mert ez, én azt hiszem, hogy ez sehol máshogy nem létezik. Vagy én ilyet nem láttam, vagy nem hallottam. Nekem úgy tűnik, mint hogyha ez az ilyen nő, ez egy tulajdon lenne.
1: Igen,
0: akinek
1: hát
0: valahol,
1: igen, most már ez
0: akinek otthon van, nem tudom én, a gazdája, aztán ő meg most itt eljött, és amikor elmegy, akkor se szabad a saját nevét használni, hanem a gazdája nevét, mert tudnia kell mindenkinek, hogy ő hova tartozik, vagy kié, vagy a fura. Na de most ennek lehet, hogy van valami sztoria, csak én ezt soha nem mesélte senki, soha nem tudom, fogalmam sincs.
1: Tehát hát ennyi ez régi szokás, gondolom.
0: Hát igen. Nyilván szokás, tehát ennek valami logikája van.
1: Itt van, most rákerestem József Nékre, a Facebookon is rengeteg van. Van ilyen, és itt van, fölírta, hogy Gyöngyös Józsefné, ez a neve.
0: Igen.
1: Igen, igen. Tehát a saját nevét oda se írta.
0: Na most Atti azt mondja,
1: Sipos
0: hogy amúgy
1: Szabó a... Józsefné, tehát ilyenek
0: az,
1: is
0: az oroszoknál is van, ilyen hasonló, ott az ova, idézőjelben az ova utószó van felhasználva. Lehetséges. Hát én erről már nem hallottam. Úgyhogy azért mondom, jó, nyilván
1: most... Bátyai Józsefné, ilyen is van.
0: Nem, ez borzasztó,
1: igen, igen.
0: Borzasztó.
1: Hát ez ilyen, borzasztó. Igen. De ez a régi iskola, tehát manapság szerintem most már viszonylag gyakoribb jelenség az, hogy megtartja, esetleg a fel is veszi, akkor megtartja a saját nevét is, a vezetéknévre gondolok, családnévre.
0: Már megváltozott minden, persze.
1: És akkor utána jön a saját kereszt, mert leggyakrabban, nyilván nem leggyakrabban, nem nincs statisztika előttünk erre vonatkozóan, de nagyon gyakori az, hogy most már fel se veszik, hanem megtartják ugye a saját nevüket a nők, amivel
0: tudod,
1: szerintem
0: fura,
1: semmi
0: de van
1: baj
0: egy, van egy haverom, egy ilyen barátom igazából, aki pedig fordítva csinálta, és tudom, hogy ezt mindenki a társaságban mondta, hogy miért csinálja ezt. Nem is tudtam, hogy erre van lehetőség. Ő a felesége nevét vette fel. Vagyis oda vette a sajátja mellé. Wow, ilyenről nem is hallottam, hogy
1: én
0: lehet
1: is,
0: csinálni.
1: Én is ismerek ilyet egyébként. Nekem is van egy haverom, aki felvette a felesége családnevét, és így mind a kettőket úgy hívják, tehát a feleségét is, meg őt is. Tehát oda-vissza vették
0: oda-vissza.
1: Fel egymás nevét.
0: Wow.
1: Igen. Hát mégis ezáltal ugyanaz a nevük.
0: Igen,
1: ez
0: én haverom
1: nevük.
0: Csak
1: tehát
0: ő vette fel, és a felesége nem.
1: Ami nem rossz amúgy, mert amúgy meg ez egy ilyen tök hangzatos. Jó az, amikor hangzatos egy név, akkor az jót tud mutatni. Rengeteg olyan névvel találkozunk így, nem tudom, az ismert emberek világából, és aki ugye két vezetéknévvel rendelkezik. És ott is elképzelhető, nem feltétlenül, lehet, hogy ez már egy ilyen hozott valami, de az is lehet, hogy akkor egymás nevét fölvették, vagy valakinek fölvette a nevét, és igazából jól hangzik az, amikor egy ilyen dupla keresztnév van. Ha jól cseng.
0: Dupla keresztnév.
1: Igen, igen. Tehát most
0: az megint más.
1: De... Például most mit tudom én, van ez a színész csávó, ez a Szabó Sipos Barnabás például, most oké, egy férfi jutott eszembe. De hogy igen. Ez egy tök szépen csengő, szerintem egy ilyen...
0: Szabó tudod... Sipos Barnabás.
1: Igen, igen. Az olyan jó hangzik, az szerintem. Igen. Lehet, hogy csak azért mondom, mert így szoktam meg, ugye egy nagyon ismert szinkron színész is. És talán ő volt a George Clooney-nak a magyar hangja nagyon sokszor, és akkor onnan.
0: Lehet. Zoli azt mondja különben, F. Zoli, hogy az angolban is felveszik a fél nevét egy Mrs-szel.
1: De az olyan elegánsabb. Ja, de,
0: hogy Mrs. Nem? Jones.
1: Egy kicsit olyan...
0: Hát igen.
1: Nekem az visszatetszik az angol dolgokban, meg néphasználati szokásokban, hogy megjelentek ugye már egy jó néhány éve. Filmekbe kezdtünk először ezzel találkozni, hogy nem tudom, ott megjelenik egy ilyen szép fiatal nő, és akkor az a neve, hogy Joe. Vagy Sam. Ugye? Igen, tehát, ott van vannak ilyen fura ilyen.
0: Angolban van olyan, hogy igen, angolban van olyan, hogy unisex név. Kao.
1: Igen.
0: Nem tudom. Zsolt azt mondja nekünk, hogy jó reggelt mindenkinek, ha lenne három kívánsága, akkor azt kívánom, hogy ma már péntek legyen, haha, smiley-val. Mert ugye az van, hittem megzavart, hogy miért nem az van, de az van különben.
1: Megzavartál minket. Ne írj többet, kérlek.
0: Az, hogy Atti a legkisebb fiam, vagy kisebb fiam, az, hogy ő neki például az a teljes neve, Fekete Balázs Bence. Amúgy az hangzik rosszul.
1: Igen, ez a dupla keresztnév iskolája. Igen, ilyen is van igazából. Magyarországon ugyancsak divatos ez, tehát én sok ilyen névvel találkoztam. Fiatalok körében is, hogy két keresztneve van. Tehát, hogy azt így oda mondja.
0: Igen, meg van az Amerikában, ugye, vagy USA-ban, ott meg divat ez a middle name, amit sokszor nem mondanak, csak ott van, és létezik.
1: Igen.
0: És emlékszem, hogy annak idején, amikor ez nagyon régen volt, amikor az egyetemre mentem, akkor az egyetemen volt egy ilyen általános felmérés, egy általános teszt, általános kulturális, nem tudom milyen teszt, és abban volt egy kérdés, amit én betronfoltam és eltaláltam, de megjegyeztem egy életre, hogy a Barack Obamának mi a középső neve. És te vágod, hogy Hussein?
1: Ja, Hussein. Ilyen Mustafát akartam mondani. Hogy nem használta.
0: Hát nem csoda, persze. De
1: az Egyesült Államok elnökeként.
0: Ezt is még találta ki bárki neki, hogy ez olyan, mint a... Ez olyan, mint hogy anyádék, annyira kreatívak lettek, hogy neked is adtak fel arab nevet, és igazából nem Sánta Zoltán, hanem Sánta Achlubale Zoltán. És akkor ezt nem használnád amúgy.
1: Ez megáll egy ilyen Péter.
0: Hát az például. Jó, én nem is használom a Péter nem is használom.
1: Pedig azt sem használod, nem. Azt is elhagytad.
0: Nem, nekem elég a fizetéknevem.
1: Nekem is sokáig elég volt, rám kényszerítették, mindenki sántázott mindig. Meg hát a mai napig is igazából nagyon sokszor előfordul, de hát ez valahogy itt meg nálunk ilyen szokásossá vált szerintem, hogy így.
0: Én egy pillanatban teljesen megfelelkeztem.
1: Van, akit mindig a keresztnevén van, akit pedig mindig a vezetéknevén szólítasz meg.
0: Igen, és ezen is gondolkoztam, és arra jöttem rá, hogy a férfiakat vezetéknevén szólítod, az ő pedig a keresztnevén.
1: Igen.
0: Annyira, hogy én egy időben nem is mondtam a keresztnevem. Szóval rám szóltak, hogy nem áll. Ezt kell mondani, mondom tényleg.
1: Pedig a Péter az így szép név,
0: hát
1: szerintem.
0: Hát oké, csak nem hív senki így. Senki.
1: Hát jól van.
0: Erre jöttem rá. De ennek vannak furább dolgai.
1: Amikor valaki kimondja, hogy akkor nincs benned egy ilyen, hogy gyerekkori emlék, hogy akkor valami rossz fát tettél a tűzre.
0: Nem, az nincs.
1: Nekem van a mai napig igazából. Van, amikor Zoltán valaki, igen, és ezekem az ilyen végtezik, így nézek rá az ember általában, vagy így tudod, így, amikor nézem ezt a megszólítást, vagy e-mailezéseknél szokott ez nagyon gyakran történni, hogy...
0: Kedves Zoltán!
1: Igen, és baj van? Mit csináltam? Rosszul.
0: Mi a probléma? Igen. A mechanikus haverunk, hát, ja igen, mechanikus haverunk apja azt hitte, hogy a Sánta Sántit, és ezért hívják Sántának.
1: Nem.
0: Az haláli volt az, amikor...
1: Nem. Ezzel... nem rövidebb az egyik lába, mint a másik, meg legalábbis annyira nem, hogy, nekem hogy ezt bajt okozzad.
0: Egyszer bevallották, mert ez a mi közös barátunk észrevette, hogy te mentél hozzá, és hogy nézd, hogy az apja nagyon néz, és nem értett, hogy mit néz. És hogy ne haragudj, apa, de... Miért nézted így a Sántit? Mi bajod van? Hát néztem, hogy nem is Sántit. De miért Sántit? Hát ez miért Sánt? Hát az a neve.
1: Ez
0: az
1: van.
0: Az a neve?
1: Igen.
0: Igen, mint ahogy a szerbek nem értik azt különben, hogy én szerb barátainak mesélem, hogy a időnként ugye feljön nyilván reggeli, meg erre, arra, és akkor a brasnyó. És az, látom, hogy az ilyen az úgy szemet szúr nekik, és egyszerűen nem bírták, és oké, minden oké, de miért hívott brasnyónak? Mondom, azért, mert az a neve. Ja, az a neve, ilyen létezik. Mondom, igen. Nyilván azért, mert ők húzzák ezt a brasnóra, És aha, szerintem ebben aha. van logika, mert hogy a brastyos, amikor fel van csesződve, hogy nem tudják leírni a nevét, akkor tudod, hogy mindig azt mondja, ezt meg kifejle. Az igen. a szövege, hogy Kao Brasto Samosa Nyöm.
1: Igen, hát igen.
0: Mindig ezt mondja. Úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok, hogy kinek mi az idegen, meg kinek mi a közeli. Hát vannak ilyenek. Érdekes, érdekes logika az mindenféleképpen. Na most itt Hajnalak azt írja, sziasztok, egyszer egy idős házaspárral pont erről beszélgettük, hogy miért pont például Kovácsné. És azt mondta a bácsi, hogy annyira szereti és tiszteli a feleségét, hogy neki adta a nevét, ő pedig elfogadta, hiszen ő is szerette és tisztelte. Nézzétek! És így lesz valaki például Sántané. Ez hát így jó rossz, hangzik,
1: rossz, de hangzik,
0: ez, jó ez. Ez jó hangzik, de mondjuk ugye ilyen, meg. Hogy így 500 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, ez annyira nem állja meg a helyét ma, hogy... Én kimondom kerekperet, ez ma nem állja meg a helyét. De hogyha igen. ma valaki, bocsánat, tehát én kimondom, de ha valaki ezt bevállalja, vagy még mindig Kovácsné, vagy nem tudom, van ilyen is a Gáborné, meg ilyen, mit tudom én.
1: Igen,
0: az
1: igen.
0: vagy változtassa meg, és akkor normális lesz, vagy mármint úgy, hogy mármint nem kell neki magyarázkodnia minden nap. Ha meg ezzel játszik, akkor meg hát mindig outsider lesz.
2: Vannak,
0: hát
2: ilyen, vannak ilyen vicces keresztnevek.
0: Lehet, hogy kis faluba elmegy.
2: Nevek, tudom. Igen.
1: Most így beugrott, mindig, vagy mindig beugrik az ilyen nemes témáknál, hogy a Facebook az ugye hajlamos. Hiába írod be te magyar nyelvhelyesírási szabályok szerint megfelelően is állítod magyar nyelvűre, amikor írod be a neved.
0: Hogy
1: ugye ez
0: nekem
1: nagyon régen történt, és akkor mindig megfordítja. Nekem is azt ír, hogy Zoltán Sánta, pedig tisztán még arra is emlékszem, hogy ezt így külön, vagy egy magyar verziót írok be, és az alapján írtam be. Aha. Mégis megfordította, és sok mindenki más is így járt, és létezik ez a bácsi vezetéknév. Ami önmagában igazából bácsa. Igen, igen, és nagyon vicces az, amikor nekem is így kidobtatod, hogy kit ismerhetek, és akkor tírta, nem tudom, hogy bácsi Etelka nyilván, de ugye fordítva is Etelka bácsi.
0: Igen, igen, igen, igen, igen.
1: Szokatlan. Amúgy sok vezetéknév kapcsán, hát szerintem a spanyol nyelvterületen élők, azok
0: mi
1: hozzák a legerősebbet. Hát ott aztán nagyon hosszú.
0: Ja, az, hogy nagyon hosszú.
1: Nagyon hosszú. Tehát ott, és akkor ugye az elvileg, ha jól tudom, akkor az
0: meg
1: elv.
0: Meg Afrika.
1: Hát jó, most abban nem menjünk be, ezt ki sem tudod mondani. A spanyol legalább jobban hangzik a mi fülünknek. Na, maradjunk ennyiben.
0: Az biztos.
1: És azt hiszem, hogy ott a felmenőknek a nevét is viszed mindig tovább. De csak hogy ezt meddig lehet csinálni, tudod? Ja, tehát meddig nem kellemetlen, hogy akkor így tudod, mikor le kell írni valahol egy hivatalos okiratba, tudod aláírni, vagy odaírni a teljes neved, akkor azért ott eltart.
0: Utkor néztem egy műsort, és kérdezték az Ékont, hogy mi az igazi neved, és röhögött mindenki, mint az állat, mert tudták, hogy mi jön. Ő is röhögött, és mondja, oké, elmondom, én megpróbálom elmondani. De vágod azt az énekest, az Ékont?
1: Igen, igen, igen.
0: Azt mondja, az eredeti neve Aliune Damala Boga Dime Puru Natska Lululu Badara Eiköntiam. Ez egy afrikai név. Na most ezt persze ők gyorsan mondják, és akkor abban jönnek, hogy Lululu Badara Eiköntiam, ugye? Hát ez ilyen. Ez tényleg rosszabbul hangzik, mint a spanyolok, amikor mondják, hogy Alejandro Dovaz, nem tudom micsoda.
1: Úgy is néz ki az egyik képe, mint egy badara.
0: Igen.
1: Damala. Igen, igen. Hát eltart.
0: Hát jó, legalább kibírod válaszokat, tudod is.
1: Náluk is van ez a lehetőség szerintem, hogy
0: Amerikában kiváltasz kettőt, sok név közül, és akkor az leszel.
1: Igen.
0: Vagy kitalálsz egy újat.
1: Apuka nevét viheted még tovább, esetemben az megint csak hülyén hangzik. Tehát egyre hülyébbé válik, akkor úgy a név, nevem, amellett, hogy Sánta, Zoltán, érted, olyan, mintha felakadt volna a levez, mintha nem lennék normális, amikor mondjuk így ezt így mutatkoznék be. Tehát, hogy így...
0: Igen, de nekem mondjuk az alapvetően tetszik, nálatok ez pont így van, brasnyoméknál így van, ugye?
1: Igen, igen.
0: Hogy igen. Apuka és fia Zoli.
1: Sőt, nekem még a nagyapám is Zoltán volt ezen az oldalon.
0: Csak arra vagyok kíváncsi, mert most akkor te ezt gyakorlatban el tudod mondani. Hogyan különböztetek meg titeket otthon? Kit hogy hívnak?
1: Jó, hát nehezen, rengeteg ilyen szituáció volt.
0: De apukádnak van valami másik neve?
1: Nem, Zoli. Menj.
0: De most tudod, most házad, most ez nem rossz volt.
1: Gyerek vagy, akkor ilyen Zolcsi, és akkor úgy próbáltunk valami különbséget tenni, de alapvetően
0: de
1: ez a
0: Zoli
1: hangzott el.
0: De mondjuk családon belül, te akkor inkább kisfiam vagy, apukád meg...
1: Igen, igen, így lehetett. De nagyon sokszor volt az, hogy tudod, mind a ketten felkaptuk a fejünket, hogy mind a ketten megérkeztünk, amikor agyám ott így kibonta ezt a nevet.
0: Zoltán, akkor az egész házi haptákba állt.
1: Jöttek egy ismeretlen Zoltánok is.
0: Szomszédból.
1: Igen.
0: Hogy nem hívták egyik barcskátokat se Zoltánnak? Ez milyen fura. Bezzek Bencének, hát minden volt.
1: Ez nem jutott eszünkbe.
0: Már csak az, hogy akkor már legyen még több Zoltán a házban.
1: Igen, jó lett volna.
0: Amúgy igen. Viszont az is érdekes, hogy amíg amíg ugye mindenféle nevet adunk most már mindenkinek. Van egy közös barátunk, nagyon kreatív volt, nekem ez utólag esett le, akkor nem is, hogy neki a két fia, Noel meg a Leon, igazából az ugyanaz oda-vissza.
1: Jó, tényleg.
0: És mondjuk nekem ez tényleg egyszerűen valamit nem tudom, amit dumáltuk.
1: Tényleg, de
0: én mondom, ez milyen jó stósz. Igen. Tehát van...
1: Papa addig... Noel.
0: Igen, Papa Noel.
1: Leon Ap-Ap.
0: Papa Noel. Igen, Leon Ap-Ap. De hogy az viszont, és amíg mindenféle kombinációban az, hogy a nők azok férfi névvel élnek, hogy a gyerek viszi az apja nevét, stb. Tovább. Olyan nincs például sehol, vagy van, hogy van két-három gyerek, ugyanúgy hívják mind. Az miért nincs? Van három fia, Zoli Bint!
1: Milyen szomorú. Ez ilyen olcsó megoldás, nem? Sem egy másod akkor a családról. Normálisak majd.
0: Zoli, ide! Kész! Egy, kettő, három. Zoli, Benedek, nem tudom, Gáspár. Zoli.
1: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan típusú emberek, nemzetek, olyan kultúrák, ahol megjelenik ez, hogy tudod, rengeteg a gyerek, és előbb-utóbb lehet, hogy elveszik a fonál, nem? És akkor elkezdenek egyszerűsíteni, hogy most már túl sok a név, akkor menjünk vissza egy korábbihoz.
0: Tudod? Nem tudom, olyan biztos van, hogy már nem tudják a nevüket.
1: Első, második, harmadik ezen a néven.
0: Hát most nem tudom, mikor ilyen sámán, így képzelem el, hogy valami dzsungel közepén te vagy valami sámán, az biztos menő. Mit tudom, nem zalott a gyerekeket minden évbe, azt se tudod már ki hol jár, vagy...
2: Igen.
0: Nem tudom én, akkor igazából...
2: Szúrja a magvait.
0: Nem is tudod hívni, mert azt se tudod már, melyik a tiéd.
1: Igen.
0: Ez biztos, igen. Ilyenek biztos vannak.
1: Igen, lennie
0: tudja,
1: kell.
0: Vannak, igen. Hát muszáj igen. Legyen. Meg hát, igen, ez, meg hát különben, amikor az utcán megállítják az embereket, Amerikában van egy ilyen műsor, a Jimmy Kimmel, ahol mindig van ilyen utcakérdések, és akkor kimennek valami Hollywood Boulevardra mindig kimennek, és akkor kérdezgetik az embereket. Hát ott sokszor azt még tudják, főleg az apukák, hogy persze, hogy hívják a gyereket. De mondjuk az volt nekem legyőgöző, hogy már sokszor így megkérdezik, így, jó, és mikor van a szülinapja, és akkor így nem tudják. És azon gondolkozom, hogy ez most létezik, mert ez az a határ, amikor itt most rájátszanak a műsor miatt, és kivágják esetleg azokat, akik nem tudták, és ezt nagyon keresni kellett, vagy pedig tényleg van, hogy valaki nem tudja a szülinapokat, mert alapvetően az a szűk családot, az csak tudod, nem? Tehát ilyen, hogy anya, apa,
1: igen,
0: meg mondjuk testvér, gyerek, azt úgy tudod, nem?
1: Igen, tehát jó kérdés az, hogy mi az a határ gyerek mennyiségben, amikor már elkezded el te is elveszteni a fonalat.
0: Elveszteni a fonalat.
1: Mert nekem az is olyan érdekes, tudod, amikor az embernek egy gyereke van, és akkor van egy, akkor ott hát tudod, előbb-utóbb úgy átéled azt. Van, aki előbb, tudod, és arra gondolok, hogy na, tehát hogy nem mindig fogja fel mondjuk a férfi ember azt, hogy mekkora a súlya annak, hogyha gyereked van, és akkor aztán, amikor úgy rájössz, akkor az olyan elképesztő erejű. És pont ezen gondolkodtam csomószor, hogy milyen lehet, amikor az emberek mondjuk akár van 3-4, tudod, hogy akkor ott lassan nem veszik el ez a fajta hatás. Mert biztos, hogy van továbbra is
0: nem
1: olyan,
0: értem,
1: hogy az a
0: gyereked.
1: Hát, hogy mennyire fontos. De most nem akarok, aztán
0: jó,
1: nem akartam
0: ilyet. Jó, hogy megszokod.
1: Igen, hogy megszokod, hát hallod, és hogy nem tudom, a negyedik az már, tudod, vagy akkor nem tudom, a negyedik az hirtelen nagyon fontos, mert úgy érzed, hogy most újra nagyon fontos, akkor az előző, nem tudom, a második, tudod, akkor az úgy nem lesz egy kicsit olyan háttérbe szorult, hogy a te érzésvilágodban is? Vagy olyan érdekes, hogy szét tudod osztani ilyen mennyiségben azt a fajta szeretetet és örömet és mindent, amit a gyereked iránt érzel? Nem
0: de valószínű, meg, picit, de biztos, ugye most mindig azt mondják, hogy
1: szinten,
0: a... Hogy
1: ne az értsétek összes... rosszul, vagy ne értelmezzétek ez rosszul, tehát nyilván szereti az ember a gyerekét bármennyi is
0: legyen. Tényleg én vagyok a legjobb ember, akivel erre a témára tudsz beszélni.
1: De te meg ilyen független, tehát ilyen külső szempont.
0: De most feltételezem reálisan, hogy nem az lehet, hogy valószínű, hogy tényleg mindegyik gyereke az embernek, az nyilván egy ilyen spéci kötődés, az egy dolog. De hát van olyan, amikor tényleg van egy gyereked, aki állandóan csak rossz, meg van egy gyereked, aki mindig jó.
1: Igen, az is milyen.
0: Akkor nem igaz, hogy nincs egy kis érzelmi különbség, hogy amikor meglátod azt a jó gyereket, akkor olyan, hogy akkor elkap egy nyugalom, amikor meg a rosszat, akkor meg idegbe vagy, hogy mit csináltva, mint a Chris Rock mesélte, hogy neki lányai vannak. Azt mondják, hogy vannak különbségek családon belül különben, mert ugyanaz a ház, de azt mondják, hogy nem tudom, most fogalmas, és hogy hívják a lányokat, azt mondja, hogyha Lola fölhív az éjszaka közepén, és azt mondja, apa bántalak, akkor én abban a pillanatban kelekülök, a kocsiban megyek, mert ez rohadt komoly. Azt mondja, nem tudom én, hogyha Lilla hív föl, akkor először le kell ellenőrizni, hogy van-e alapja.
1: Hát jó, de ez ilyen ízszerűség inkább. Tehát ez nem érdekes kérdés.
0: Ja, végülőség.
1: Már tapasztalt, ja, hogy igen. Tehát...
0: Meg abban is biztos vagyok, hogy most feltételezem, hogy olyan is van, hogy vannak periódusok. Nem tudom, van egy, aki mondjuk már egyetemista, vagy ilyen sok gyerekről beszélgetünk, akkor nagy esélye van köztük különbség.
1: Igen,
0: egyetemista igen, nem él otthon, és már nem tudom én, ő tanul val egy másik városba. De közben van egy kisebb, aki meg 3 éves, és ő most az új, és ő most egy pici, és ott kell vele lenni. Valószínű, hogy ilyen valami különbség van, de aztán mikor meg hazajön hétvégén a nagy, akkor meg ő, akkor meg neki örül. Szerintem ez így hullámzik, nem?
1: Igen, igen. Hát valószínűleg.
0: Nem lehet mindig mindenkihez ugyanúgy viszonyulni minden nap.
1: Lehet inkább ez, igen, amit mondasz, hogy ilyen időszakos. Igen, hogy most kicsit akkor ő az érdekesebb. Kamaz, ne. Jó, de nincs érde. Kamaz, nem. Igen, tudom. De
0: kikerül meg, a fókuszod, de amúgy hát
1: meg
0: basszus.
1: Igen, amúgy meg igen, csak ilyen rész formában történik igen, meg ez.
0: Gondolom úgyhogy, én, hát most igen, ezt, igen. Ezt valószínűsítem. Nem
1: de
0: tudom,
1: nem mondom, ilyen szerintem ilyen 2-3 gyerekig ez így olyan logikus.
0: Meg hogy pont a négynél van a határ?
1: Mint ha ott lenne. Igen, hogy úgy, lehet, hogy az már, vagy nem tudom, de, vagy akár 5. Tehát, hogy akkor már úgy tudod, hogy elvesztetted a dolgot.
0: Igen, van az érdekes, mert 4-nél, én abban gondoltam bele, hogy 4-nél...
1: Meddig osztható az ember szeretete és figyelme?
0: Hát biztos, hogy sokáig meg
1: úgyhogy azért egyenlő részekre.
0: Hát változik ez, mert nagyon komolyan látható, hogy vannak olyan családok, ahol egy gyerekre se jut.
1: Igen.
0: Elég szeretet, úgyhogy... De most nem menjünk ilyen szomorú dolgokba, inkább az, hogy a 4-nél az érdekes, hogy ott már a járműt is meg kell változtatni. Hát 4-nél már nem tudsz normális autót venni. 4-nél már valami, vagy kombi kell, vagy egy hétüléses valami, igen, vagy de hát, hogy ott már ilyen, ott már, és el tudom képzelni, hogy hát végül is el tudom képzelni, kis busz.
1: Igen.
0: Kis busz veszél, és akkor megy. Megy a gyerek. Csak azt nem tudom, hogy mondjuk 4 gyereket hogy lehet mondjuk tényleg iskolába vinni. Vagy az, hogy akkor tényleg ott már nagy akkor különbség, és akkor... A nagy
1: hát
0: viszi már kicsit.
1: Jobbik esetben. Van mindenfajta példa szerintem. Nem tudom, ez a logisztika, ez mindig nagyon érdekes. Biztos, hogy meg lehet szokni. Csak így, igen, hát ez kőkemény lehet. Hát segítség nélkül az...
0: Beletörik
1: az ember bicskája szerintem sokszor.
0: Igen. Igen, észrevettem különben azt, hogy jó, én tudom, hogy ez rengeteg pénz, meg minden, de mondjuk tételezzük fel, hogyha lehetne. Párszor feljött ez így társaságban, és mindig a furán néznek rám, amikor mondom, hogy nézzek, én nekem kívülről úgy tűnik, hogy itt olyan tempót nyomnak az emberek manapság, hogy abszolút el tudom képzelni, hogy rohadna egy segítség, egy ilyen neni, aki reggel elmegy, vagy délután, vagy nem tudom mikor kell, hogy elmenjen, amikor kritikus a dolog, amíg te dolgozol, mondjuk, és akkor vigyázz a gyerekre, meg elvisz az oldal, meg hazahozza, meg közben megfűz, meg mit tudom én. És akkor, ha jó, de akkor nem teremed a gyereket. Ha jó, de ebítse teremed a gyereket, ez a kritikus pont. Mikor nem a gyereket, amikor elviszed az autóval, mert éppen most két tárgyalás között, vagy nem tudom kinek milyen élete van, most akkor van fél órád, akkor berakod a gyereket, rohansz, amint az állt, aztán mész vissza, és akkor hát nem a nap végén, vagy nem, jó, hát ez is másképp.
1: De nyilván.
0: Akkor miért azt ez a neni? Ha megengedheted magadnak, mert jó van, nem, akkor az egy nehéz dolog.
1: De hogy rossz, nem? Kell segítség. Hát, és látok, ilyenre is, meg olyanra is példát van, amikor a nagyszülők be tudnak segíteni, amikor
0: hát nálunk
1: nem.
0: Ez a nagyszülő, igen, sokszor.
1: Igen.
0: Persze.
1: És azért az baromi nehéz lehet, amikor nincs egy külső segítség úgy időnként, hogy akkor mit csinálsz, tehát hogy nem hagyhatod ott, nem tudom, az utcán a gyereket, vagy otthon, hogyha még túl kicsi, tehát hogy na, vannak ilyen fura szituk. 3-nál sem mindegy, írja nekünk Attila, de ez most egy másik Attila.
0: Na!
1: Havernak nagyon keresni kellett, hogy milyen autóba fér be a hátsó ülésre a 3 gyerekülés. Igen, hát igen.
0: Ez Anett végigjátszotta, és akkor találta, hogy a Turán nehezen, az olyan igen, volt, amiben igen. Befér.
1: Igen. Azért, mert igazából tehát én már régóta a fiamnál ülésmagasítót használok, vagy használunk.
0: De az meddig kell, Zoli?
1: 12 éves korig, azt
0: 12
1: hiszem.
0: 12 ülésmagasító.
1: Igen. Ja. Kicsit
0: wow,
1: fura.
0: Az tényleg fura.
1: Viszont onnantól kezdve...
0: Ülhet elő?
1: Már ülhet elő is. De nem tudom, őszintén nem tudom, most még biztos 2-8 éves, igaz, hogy tök magas, meg tudod, hogy igazából most sem nagyon kellene, de jó van, oké, hát ott van. És már az is olyan, hogyha 2 ülés magasított beteszel egymás, mert már az is ott feszül egymásnak, mert tudod, az
0: annyira
1: széles.
0: Nagy.
1: Nem is nagy, hanem, de van egy szélesség.
0: Ez mi ezek ilyen iszófüsszes dolgok?
1: Te most így leülsz, érted, akkor van egy gyerek. Az egy bizonyos szélesség. És akkor ahhoz jön még ez a kis kiszélesedő része, de mellette még kijön, ugye följön itt a lába mellé egy picikét, hogy akkor így beleüljön. Aha. És akkor annak még van 2 ilyen kis mini karfaszerűsége, ami kicsit még úgy kifelé
0: jaj,
1: is áll.
0: Jaj, gospodzki!
1: Tehát simán ott kapsz egy plusz 10 centit, ugye? Ami további helyvesztesség. És akkor utána, hogyha ezeket egymás mellé teszed, az összeadódik, és akkor hát egész szűk lesz a hely hátul. Igen, wow. Igen, nehezen fér be.
0: Ugye. Soha életem, nagy kocsike.
1: De szerencsére olyan világot élünk, amikor nagyon nagy autók vannak mindenhol, úgyhogy hát csak találtok magatoknak megfelelőt.
0: Igen. Szívem szerint én Fiat 500 Abarthot vezetném, de tudom, hogy mindenki röhögne rajtam, úgyhogy soha nem fog ilyet venni. De szívem szerint... Mindig, mikor meglátok egy ilyet, akkor mindig gondolom, hogy de jó, iszkez az autó. Na mindent.
1: Hát, gyönyörűek.
0: Nézzétek, 6-25 perc van, zenéljünk egyet, és akkor aztán mindjárt lökjük nektek, hogy milyen idő lesz ma, meg stb. Tegnap végre jött az eső, tudtuk ezt. Viszont furán meleg van.
1: Meleg van. Meleg furán ezt meleg én tegnap van. Néztem az előrejelzésbe, hogy lehűlés jön, de úgy jön a lehűlés, hogy lehűl estére, és aztán úgy marad este is végig, tehát eddig ilyen 5 fokba jöttünk reggel dolgozni az igen. Elmúlt pár
0: tegnap volt az első nap, amikor nem.
1: Most 18-19 fok van, ezért.
0: Ja, annyira meleg van kint?
1: Igen, szerintem igen.
0: Jó, de durva. Mindjárt elmondjuk.
1: Mindjárt elmondjuk.

0: közérdekű információ következik.
1: 6 óra 34 perc van, és igen, igaza van a Sántának, fura az idő, mert 15 fok van itt korán reggel.
2: Jó van, akkor nem 18. És
1: de úgy, hogy 20 lesz a csúcs. Tehát, hogy...
2: De jó, az jó. Tehát azért, mert kicsit kikészített ez a nagyon meleg így napközben, mert túl nagy volt a kontraszt, igen.
1: Nagy, hát ugye 20 fokos kontrasztok voltak.
2: Igen, igen.
1: Valóban, holnap 21 fok lesz, és akkor aztán vasárnap valami történik, állítok, eső is lesz, meg ilyesmi, és... akkor majd lehűl, és akkor a maximum 15 lesz. És akkor aztán jövő hét az ott lesz valahol ilyen 15 és 19 között. Hát oké, végül is október van, hát milyen legyen az idő, ugye? Vannak különben útlezárások, csak ez fontos, ezt minden nap követjük, hogy mi történik, és minden nap más, érdekes, mert ma ideiglenesen módosul a 20-as autóbuszjárat útvonala, mivel teljesen lezárják a forgalom elől a Szabadka-Békova községi út Vámterminál és Békovai körforgalom közötti szakaszát. Terelőútként a gyorsforgalmi út két körforgalom közötti, vagyis a Topolyai út és a Békovai út közötti szakaszát használják. A módosított útvonal valamennyi köztes megállója működik, a Békovai úti körforgalomnál pedig ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki az utasok számára. Munkálatok befejezése után a 20-as járat visszatér a megszokott útvonalra.
2: Istenem, gyerekek, ez a városnak az a része, ahol
1: hol?
2: Nyilván a Majsai hídat nem tudod megközelíteni, és akkor mész úgy hátrafelé.
1: De
2: és
1: amellett
2: te laktál, én nagyon sokszor arra megyek így haza. És? Nem tudom, én most megfogadtam, hogy soha többet nem megyek arra.
1: Mi
2: és
1: arra?
2: Akkor ott a két sinen átmész, és akkor úgy hátrafelé liba legelő.
1: Milyen sinen mész? Ja, persze, Koszovszka.
2: És akkor ott balra kanyarodik az út, és akkor ott mindjárt az elsőn jobbra, azt is végújítják, le van zárva, akkor mindenki ebbe a kis utcákba, ami ott van a Majsai úti suli mellett, tudod, ott jön ki, akkor ott így kínlódás, ez borzasztó az a rész, ez retteretes. De ha följebb mész, nem tudom, két utcával, akkor ott is mindenhol történik valami, mindenhol is szét van cseszve az út szíre. Kabionok, nem tudom, kosz, ilyen ez a kőtörmelék az út szélén, retteretes, ez soha többet
1: nem megyek arra. Nagyon-nagyon meg lehet ecseszve. Hát én erről hallottam sokat, és aztán szerintem egy hónapja, vagy másfél.
2: Meddig tart még?
1: Elmentem arra motorral, és akkor rájöttem, hogy Jézusom, volt olyan rész, ahol Zoli,
2: én
1: nem hazudok,
2: nem
1: az
2: jó.
1: Épp aszfalt, tudod, mennyi volt ilyen 30 centi.
2: Igen, ilyen kis sávok
1: a szembe sávba.
2: Igen, borzasztó. Az is itt van marva.
1: Igen, de motorral alig tudtam elmenni.
2: A motorra viszont az is tudod, irányít, hogy vissza, valamelyik nyomtál, vagy meg így állod.
1: Az a része kvad kell, vagy valami, vagy autó.
2: Nem, az borzasztó, úgyhogy kerülni kell. Csak hát itt meg ilyen elképesztő forgalom, de mindegy. Kitartás. Egyébként október végén elkészül a Majsai híd, vagy hát oda ígérték, hogy akkor addigra meg lesz.
1: Szépen halad.
2: Én nem láttam.
1: A friss képeket?
2: Nem.
1: Majd mutatom. Szép.
2: Nálam jó lesz. Van. Biztosan jó lesz.
1: Pár.
2: Remélem ezeket a hát amit sikerül, ezeket a messzverész kanyarokat. Hát nem azt mondom, hogy helyrehozni, de akkor, hogyha valami újat építenek oda, akkor remélem, hogy most nem lesznek ennyire éles szögű kanyarok, meg ívek.
1: Éles tudod, szögűek az ívek?
2: Hát milyen ott a városi oldal, amikor leérkeztél, és te vissza akartál fordulni jobbra, ott csak úgy tudod bevenni, hogy akkor leütsz egy-két oszlopot abból az
1: étteremből. Elemezd ki, ez egy vadonatúj kép, tegnapi kép, szerinted...
2: Hogy áll ez?
1: Én annyira nem figyeltem. Szerinted ez így oké, nem? Itt nincsenek éles kanyarok így.
2: Nincs, ez jónak tűnik, igen.
1: Jónak tűnik?
2: Igen. Igen.
1: Van egy approval Zolitól?
2: Mi?
1: Egy ilyen approval? Egy ilyen...
2: Jó lesz. Csináljátok,
1: okay.
2: Fiúk. Hajrá! Jó van. Igen. Csak így tovább.
1: Ez egy okésnak néz ki.
2: Na, hát jó. Bízunk benne, hogy jó lesz. Határon nincs fennakadás, zöld minden. Aha. Rendőrinfók még nincsenek. Úgyhogy
1: igen, van különben még az ősz nagytakarítási akció, ezt mint a fizetnének úgy mondjuk minden nap.
2: Igen.
1: Misicjelvón van ma.
2: Olvasd az áramszüneteket is.
1: Dehogy olvas.
2: Múlt heti víz szolgáltatásos problémákról is beszéljünk majd.
1: Igen, arra is lehetnek.
2: Jöttek üzenetek egyébként.
1: Tényleg? Majd mindjárt mondjuk őket, 6 óra 38 perc van. Pár zene is jövünk.

0: Pannon reggeli.
1: Na van egy pár üzenetünk, ugye beszélgettük arról, hogy milyen nagyon-nagyon-nagyon fura nekünk az, hogy Magyarországon van ilyen, mikor valakit nem tudom, István nének hívnak, meg ilyesmi. De egyik hallgató írja, sziasztok, nekem az egyik barátnőm dolgozott Magyarországon, és volt egy Istvánné munkatársnője, így mutatkozott be ott mindenkinek. És akkor barátnőm visszakérdezett, hogy rendben van, de én hogy szólítsalak, Pityúnak? Hát elviccelték, de Pityú maradt egy ideig. Tényleg különben hogy kell hívnod? Úgy fogod hívni mindig, hogy Istvánné?
2: Istvánné? Hát nem, hát nyilván, hogyha közelebbi viszonyba kerültek, mert mint ilyen, tudod, ilyen munkatársi, hát haveri, főnök, akár akkor izé.
1: Istvánné, kérem, jöjjön be.
2: Nem, ez borzasztó lehet. De jó, nekünk ez fura. Ott
1: nekünk
2: lehet,
1: ez így, abszolút így,
2: nem tudom, mik a szokások egyébként ilyen.
1: Aztán beszélgettük ugye mi az ilyen ülésmagasítóról is, különben a mai nap folyamán. Az egyik hallgató írja, hogy jó reggelt, mi is sokat nyomoztunk az ülésmagasítással. Alig vártam, hogy ne kelljen. Meg kell, hogy legyen a magassága és súlya is a gyerkősznek. De tületszik, nem tudom, utána kell nézni az Zoli, tényleg ezeknek a szabályoknak lehet, hogy már nem is kell nektek használni.
2: Lehet.
1: Én mondtam az Zolinak, hogy a szünetben mondom, lehet szegény Benél, de lehet, hogy már 3 éve nem kéne használni ezt az ülésmagasítót.
2: Lehet, hogy nekem kéne használni, nem pedig neki.
1: Amúgy igen. De nem, ez az ülésmagasítás, meg az egész annyira érdekes, mert alapvetően vannak alacsony emberek nagyon. Mi mindig arról beszélgetünk, mert ugye mi azt érezzük át, hogy mi van akkor, amikor nagyon magas vagy. És akkor ezek az autók is olyan neccesek, hogy a térded, hogy sose fér el rendesen, vagy némelyik modellbe elfér, hogy alapvetően, hogy mindig úgy nincs hova tenni a lábadat, vagy ha igen, akkor mögötted tudod, nem fér el senki. Vagy szóval, hogy vannak ennek az olyan érdekességei, meg az, hogy tudod, én most hiába szeretnék én mondjuk egy, nem tudom milyen kis, mondjuk egy Opel Corzát vezetni, hát mindenki röhögne, mert van egy ilyen is. Szóval, hogy nem vehetünk kicsi autót, vagy egy ilyen, mint az előbb mondta, egy Fiat 500 Abarthot, ne? De mi van akkor, amikor valaki picike? Mert hogy nekem van ilyen ismerősem, és nekem utólag jutott eszembe, hogy van, aki párnát rak mondjuk maga alá, mert egyszerűen nem lát. És akkor közel is kell, hogy húzza az ülést, vagy el kell, érje a pedálokat a lábával. Ez a másik oldalon is baj. Amikor túl pici vagy.
2: Hát anyukám szokott ilyeneket betenni az ülésre. Tudom, amikor így esetleg időnként kölcsön szoktam kérni az ő autóját, mert az enyém éppen szervizben.
1: Igen, az előfordul.
2: akkor szokott mindenfajta ilyen kis kiegészítő alkalmatosság így
1: ott lenni.
2: Így, igen, így megjelenni, így alatta, mögöttem, a támla, a támlán van. Aha. Még egy ilyen kis plusz támla, akkor itt nyom, akkor abot így tart, tudod, izé. Ami nekem azért fura, mert neki is egy ilyen kis városi autója van, ami nem is annyira kicsi ráadásul, de teljesen testre szabható. Tehát ezeknél, főleg a franciáknál, tényleg millióféleképpen tudod alakítani,
1: ja, az ülés magasságot,
2: igen, és amikor te fölfelé húzod, akkor így pozícionál úgy kicsit előre is, tudod, és akkor még arra előre húzod magad, vagy nem tudod, tehát úgy meg szerintem csak akkor kormány magasságot beállítod, mennyire legyen közel, tehát most már tényleg nagyon testre szabhatóak az autók szerintem, meg igen, 20
1: de,
2: éve.
1: És most bedobok még egy érdekességet, én nem tudom, hogy mi a véleményetek ezzel kapcsolatban, de hogy figyelem az embereket, amikor vezetik az autókat, feltűnt az, hogy a férfiak azok általában inkább úgy vezettek, mint én. Ülés hátra, kinyújtod a kezdet, akkor eléred a kormányt, kényelmesen beülsz, opusten, ahogy szoktam mondani, és vezeted az autót. Na most a nők valamiért a legtöbb, vagy sok, nem a legtöbb, de nagyon sok, ők pedig ilyen 90 fokba ülnek, és odahúzzák a mellkasuk, majdnem odaér a cickó.
2: Az orra a szélvédőhöz.
1: Ne, hát az orra nekem olyan érzésem van, hogy már kormány fölött van, a cickó meg érinti a kormányt, és nem egyenesen van a kezük maguk előtt, és úgy tekergetik balra-jobbra, hanem így, hanem a könyökük szinte így maguk mögött van, és
2: így. Hát magadon van a kormány,
1: magadon
2: képzeld
1: el. Tehát rajtam van a kormány,
2: és az a pozíció.
1: Hogy az úgy tényleg jó. Én nem bírom kipróbálni, mert nekem fejem akkor beleütközik már a tetőbe, de hogy így...
2: Igen, de nagyon
1: érdekes ez, meg azon gondolkoztam, azon kívül, hogy nekem az most tetszik, vagy nem tetszik, az amúgy bazi veszélyes, nem? Akkor az összes biztonsági rendszer nem tud dolgozni.
2: Persze.
1: Ha úgy
2: persze
1: vezetsz.
2: De érdekes, hogy valahogy ez éget be a tudatunkba a női sofőrök kapcsán, hogy általában, hogyha most nem is ennyire túlzásokkal, de alapvetően ez a pozíció, amit mondtál, igen, tehát nagyjából ez így igen.
1: Csak akkor, mert a biztonsági övé nem tud dolgozni, meg a légzsák.
2: Az az egyik, de a másik meg az, hogy ugyanakkor meg tényleg annyira megszoktuk, hogy tudom én is, amikor nem tudom, azért látok olyan női sofőrt, vagy tudod, aki meg úgy vezet, mint egy férfi, hogy van akkor olyan, így befekszik, és igen, akkor igen, igen, egy kéz, akkor tudni nézed, hogy Jézus, amilyen maszkulin. Igen, igen,
1: igen. Férfias nő.
2: Férfias mi lesz nő most? Tehát, hogy versenyezni fogunk, vagy tudod?
1: Tehát hát nekem érdekes különben...
2: De úgyis vezetnek általában ők. Tehát aki igen úgy nőként, tudod, ilyen egykezes, meg ilyen nagyon laza. Azonban bizonyos ilyen hányfokos szögbe.
1: Autóba, ugye Zoli?
2: Ültem, ez nem volt mindegy. Ez nem volt mindegy. De hát
1: sikítozott
2: ez
1: a Zoli, sikítozott.
2: Közel voltam
1: hozzá. Nő mellett.
2: tudod, hogy kiszállsz a kocsiba, és akkor itt még úgy játszod az eszed, hogy jó van, oké, nem féltél, tehát így elköszönsz, és akkor amikor becsukod a kaput, akkor így a lábaid így...
1: Igen, elkezdek rezegni. De érdekes ezek a maszkulin nők, mert...
2: De rossz volt ez, Istenem.
1: Mert hogy amúgy ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a motoros csajok azok mindig a szuper szexi csajok. Hát nem mondom, láttam már például életemben, vagy láttam hármat. Motoros csajok általában a maszkulin nők. Tehát azok a csajok, akik nem hátulülnek, hanem akik konkrétan motoroznak.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez egy érdekes dolog különben.
2: Igen.
1: Hogy nem az van, hogy tudod, a szuper szexi, nem tudom milyen csajszika, tudod, leveszi a sisakot, meglóbálja a haját, és nem, akkor úgy
2: hello, megjöttem. Megszorítja a kezed kézfogásnál.
1: Gyüsszi, brat! Jó, ma most túlzok.
2: Ad egy gyomrost.
1: Igen.
2: Ez csak viccelt.
1: Közben rak, ha, jó poén, ugye? Te meg úgy nem
2: érted,
1: hogy mi történik. Mindegy, ezek ilyen dolgok. Nézzétek, 6-50 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.
2: Oje?
1: Igen.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
2: Felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát, a beruházás értéke mintegy 170 millió dinár, a mintegy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok, a forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor pénteken 7 és 17 óra között teljes útzár várható.
3: Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcstartalma a Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogramonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 g lesz. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett ők közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához és eltarthatóságához elengedetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek, de ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Anne Carlson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint Anne Carlson a díjat merész és újító életművéért kapja, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára.
2: Időjárás. Túlnyomóan felhős időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 19 fok körül várható.
4: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Szóval, amikor gyermek voltam, én oda voltam ezekre a túlélő készletekért. Főleg a tesóm révén. Ő kapott mindig ilyen késeket, ő szerette ezeket, és volt egy ilyen nagy, mint a Rambó kés, nem akkora, de egy olyan, aminek képzeld el a nyelébe, volt minden bele rejtve. Olyan volt, hogy a végén volt egy iránytű, azt le lehetett tekerni, és akkor a nyelébe pedig bele volt csomagolva ilyen horog, meg ilyen mindenféle cucc. Na most én elkezdtem gondolkozni azon, és akkor utána néztem, hogy amúgy tényleg milyen túlélő szettet kell magunkra vinnünk, amikor megyünk így valahova semmibe, és akkor ne dáj bozse, ahogy szokták mondani, valami történik, akkor ami. Csak az első dolog mindig az iránytű. De az iránytű magában arra jött, hogy nem jó, meg képzeld el, Zoli. Képzeld el, hogy ketten az erdőben arra jövünk rá, hogy amúgy elvesztünk. De én mondom neked, hogy semmi baj, van rám egy iránytű.
3: Előveszed a késed!
2: Nem, csak előveszed a sima iránytű van nálam, mert mondták, hogy azt kell vinni. És akkor az azért jó, mert igazából fogalmunk sincs, merre van észak, merre van dél, de tudunk abba az irányba menni. Uh-huh. Ez is valami, ugye? De hát, hogy az
4: igen,
2: igazért...
4: Igen.
2: Egyenlen persze. Semmit.
4: Tehát, persze.
2: Na most, ha van velünk esetleg még egy térkép, csak... akkor már egy picit több értelme van.
4: Csak mihez képest, tudod, mert az erdő az egy szebéd dolog, tehát hogyha te ugye elbuklászol az erdőben, most tudod, milyen miniben megtörténhet velünk is, hogy a kelebi a erdőből sétálsz. És mi is, nem tudom, azt hiszem, május 1-én ott kint voltunk Kelebián, és akkor ott sétálgattunk így, nem tudom, a Majdán irányába valamerre, és akkor letértünk az egyik ilyen útról, és akkor így mentünk be, és igazából azon kapod magad, hogy amúgy így nem, vagy nem lehetsz biztos benne, most pont jó irányba mentél, mert az egyik fát így kerüld, a másikat úgy, te közben irányt váltasz, és akkor már úgy tolódik az egész. Tehát innentől kezdve az iránytű, hogyha te tényleg elveszel az erdőben, akkor oké, hogy megmutatja, hogy merre van, de mihez képest?
2: Hát ez vagy, az.
4: Te hol vagy?
2: Egy térkép, te hol vagy?
4: Kéne egy kiindulási pont,
2: hát
4: ugye?
2: Ez az.
4: Szóval maradjunk inkább a GPS-nél, kapcsoljátok
2: hát
4: be,
2: igen,
4: telefon
2: igen,
4: legyen feltöltve.
2: Az jó, az jó, az jó.
4: Lehet egy fokkal
2: de jobb. Havera mégtek lemerült a semmi közepén, baj is lett belőle.
4: Aha.
2: Igen, majdnem hát, mentek a mentőcsapatok értük különben.
4: De Jézusom.
2: Tudom, mi volt a sztori? Felmentek a hegyre, és a vezetőnek, aki vezette őket, neki lemerült a GPS-e. És majd ők emlékezetből visszamennek, és hát csak azt mondják, hogy az volt a baj, hogy olyan helyre kerültek, hogy látják, hogy oda kell menni, de egy szakadék van előttük, tehát ezt valahogy meg kell kerülni. És itt kezdődött a baj, hogy hol kerüljék meg. Uh-huh. És elindultak, és azt mondják, hogy kezdett besötétedni, és akkor kezdtek kicsit bajba lenni, voltak lányok, akik már elkezdtek pityeregni is. Uh-huh. Itt baj van, visszajöttek az utolsó pillanatban, akkor már mentő alakulótok készültek. Képzeld el.
4: Jézusom.
2: Komolyan.
4: Kellemetlen.
2: Szóval, hogy át lehet ilyeneket élni. De,
4: kérlemet,
2: na, szóval ez az erdőben, és azt hiszem különben, Zoli, hogy nagyon nem fair viszonyítani a mi erdőnket egy vadonhoz.
4: Persze, azért mondom,
2: tele vagyunk utakkal.
4: Mikro méretekben történhet ez.
2: Tele vagyunk utakkal, és az a baj, hogy ugye itt bármelyik útra rámész, akkor az út vezet. De a természetben ugye mindig azt mondja az összes túlélő műsor, mert szerettem ezeket nézni, hogy mindig egy folyót kell keresni, mert akkor legalább van viszonyítási alapod.
4: Igen.
2: És
4: igen,
2: mindig a folyó mellett van legnagyobb eséllyel uh-huh, élet.
4: Igen.
2: Ebben
4: igen,
2: van logika végül igen, is, úgyhogy a folyót kell mindig követni.
4: Tigris és az Eufrátesz esete. Ugye?
2: Miért? Ezt nem
4: hát ott jött létre.
2: Mi?
4: Városok mindig a nagy folyók mentén jöttek létre, ja, történelemben is.
2: Igen.
4: Na,
2: most az egyik hallgat írja,
4: eltévedtek, kerestek egy folyót, így keresitek az életet a folyó mentén, és akkor véletlenül megérkeztek Egyiptomba, vagy valami hasonló történhet veletek.
2: Simán előfordul, simán. Na most az egyik hallgatónk írja, azt mondja, előttem van észak, hátam mögött dél, balról alap, nyugszik, jobbra pedig kér, így tanultuk a suliban, most már tudok igazodni, és nem tévedek el.
4: Zeci így tanulta.
2: Hát épp ez a baj, hogy semmit nem ér. Hát tanultuk az iskolában azt, hogy merre, hogy nem tudom, a déli oldalon mohás a fa, kit érdekel?
4: Az északi.
2: Északi,
4: az északi, szerintem. Igen. Akkor hát tudjuk ezeket. Igen.
2: Hát és akkor attól, hol
4: és mi van, hogyha ilyen felhős az idő? Mondjuk idén nem nagyon volt felhős, eső sem volt, de
2: semmi
4: ez most másik
2: volt
4: téma.
2: Érted? Hát honnan tudom, hogy hova kell menni? Hát nem tudom.
4: Ez ilyen túlélő kit. Tudom, a Rasnyóval beszélgettünk így éveken keresztül, mindig időről időre feljött ez a téma, hogy ő gyűjteget ilyen késeket, meg bicskákat.
2: Ez nem lepődök meg.
4: És mindig engem is úgy nagyon hát, úgy magával ragadott ez a téma, tehát valamiért, de szerintem úgy általában lehet, hogy a férfiakra elmondható, hogy mindig, tehát vannak ilyen férfias tárgyak. ez olyan, mint egy nőnek egy szép ékszer, feltételezem.
2: Szerintem ez két részre osztódnak a férfiak. Az egyik a fegyvereket szereti, másik a járműveket.
4: Tehát, hogy bennük van, de mindegyik hajlamos a másik irányba is elmozdulni, hogyha éppen a szükség úgy hozza.
2: Elferdülni egy picit?
4: Igen, igen. Hogy igen. Akkor a késeket szerette, meg a fegyvereket, de azért szép ez az autó, vagy a motor, vagy nem tudom.
2: Na, én így vagyok. Én mániákusan járműves vagyok, de azért figyelj, jó kést megmutatsz, akkor azt mondom, hogy hű, az anyag.
4: És én nem vettem volna egy jó kést, mert nyilván drágák. De vettem végül a Lidl-ben, volt ilyen akciólizé. Tudod, hogy milyen gyönyörű?
2: De milyen, ilyen vadonkés? Vagy mi?
4: Igen, igen, ilyen vadászkés, gyönyörű szép. Az ilyen ektel, tehát ahogy elképzelsz egy ilyen nagy vadászkést, úgy néz ki az a formavilág. Nem tudom, ilyen. Hát ilyen túlélők itt. Kitt napok.
2: Túlélők itt.
4: Voltak. Kétfajta bicska volt, az egyik az egy ilyen, az ilyen, tudod, ilyen műanyag markolatú, mint tudom, ilyen lehet, hogy visszahajthatós, és meg még valami kiegészítők. A másik meg egy ilyen fa betétes, én azt vettem, és ilyen gyönyörű szép az éle. Van egy ilyen kis tartó is hozzá, amiben belecsúsztatod, és akkor ezt fel tudod tenni így az övedre. És akkor viszed magad, legszívesebben viselni mindig, csak hát akkor furán nézni.
2: Hát az emberek.
4: Semmire olyan... nem használom, de kellett.
2: De van. Igen, olyan lenni, mint a krokodil Dandy.
4: Igen, igen, igen.
2: Ati azt mondja, hogy
4: a harmadik, alligátor, akkor.
2: Harmadik típusú férfi pedig a harci járműveket szereti, hát amúgy. Igen, igen.
4: Igen, de azért mondom, hogy vannak ilyen férfias dolgok, és akkor így, hát nem azt mondom, nem kattantam ilyen erre rá, az nem így nézi azért ki, de múltkor jártam az egyik ilyen, hát ez ebben a sportüzletben, ugye a közismertben, itt a Topolyán, Szabadkán is van, ahol van egy ilyen vadász részleg, és akkor ott is mindig így gyönyörködöm, így vannak ilyen fegyverek, tudod, meg vadászpuskák, mert itt nézed, és ki be kell így fogni, és akkor mondom, megnézem a késeket, a vitrínbe ott állnak. És ez meg, tehát, hogy így most nézem az oldalukat, egyébként vannak itt elérhető báron is, de amit én ott láttam, tehát ami úgy nézett ki, mint az enyém, csak ilyen nem tudom milyen márkájú, ilyen 25 ezer dinár, és akkor fölfelé. Igen. Egy kés. Igen, igen. Most nézem az oldalt, egyébként vannak vicces nevűek, ezt mindjárt visszakeresem, ilyen egyszerű kés, úgy néz ki, mint egy ilyen, amit a kunyhafiókban tartunk, amivel leszed, vágod a szalámit.
2: Na?
4: Annak az a márkája, hogy írja, hogy Nos Dick.
2: Ezzel megleptél engem is.
4: De ez egy jó márka ezek szerint.
2: Mi a vágyod?
4: És
2: jó
4: az is, és ez őt...
2: Jó, mikre vágyom? Valakitől kapnék egyet úgy a vállám.
4: Igen, igen. És ez tényleg érted, hogy a kék a nyele. Tehát ez az ilyen, tényleg ilyen izé, tehát ami bent van a fiókban a villák mellett. Ez a kategória, csak ez 2000 dinár egy nap.
2: 2000 dinár. Igen,
4: minek? Tehát biztos szép. Jól vág, meg hosszú életű, csak nem tudom elképzelni, most nem tudom, az én késem is, amit így vettem, hogy amúgy tudod, nézel egy ilyen kést, hogy mitől kés a kés, mitől és lehet mitől? Jobb kés. Nem tudom. Nem, ja, biztosabban anyag használ az élet. Igen, de hát most kicsömpül gyorsan, vagy tehát a kújra élezed, vagy tudod. Tehát, hogy jó, de attól függ, hogy mire használ.
2: Azt mondja, Brastó, küldöttek ők egy apokalipsz. Nem. Apokalipsz. Survival kitet.
4: Miért olvastad rosszul? Nem tudom. Azért egyértelmű kifejezés.
2: Az én álomkésem a Spyderco Para 3 Lightweight.
4: Azt mindjárt gondoltam, hogy egy ilyen legalább 3-4 szóból álló márkájú kés, igen.
2: Az nem vészes.
4: Lesz, amit a Brasnyó javasol.
2: Apokalipsz, ez jó, tele van késekkel ez a kit.
4: Ez jó, én mindig, ebben van egy kis balta, ez meg gyerekkorom volt egy ilyen mániám, egy ilyen kis baltát szeretnék, nem tudom, hogy miért. Igen. Nem tudom, hogy te nekem fantasztikus.
2: Hülye vagy, Zoli, kicsit?
4: Kis balta. Viszont így vágni ezt azt. Ilyen
2: kis ágokat.
4: Amely szedbe jött, igen.
2: Az egyik hallgató írja, gyönyörű hangok, gyönyörű reggelen. Köszönöm.
4: Nósdik.
2: Nósdik, ez halály.
4: Olyan jó cuccok vannak ebben. Édes jó Istenem, ez egy ismert márka. Ez a Gerber. Tőlük én is néztem, ott elérhető áron van, és nagyon dicsérik. Ebben van egy ilyen macsete. Akkor ez kell, hogy ilyen harcsa bajszod legyen, hogyha előveszed.
2: Kell.
4: Mint ennek a bűnöző színésznek.
2: Danny Trejo.
4: Trejónak. Trejo.
2: Trejo, igen. Danny Trejo.
4: A kis balta benne van. Van egy ilyen kés, mint ami nekem van, az ilyen nagyon hasonló. Akkor van egy olyan ilyen vágóeszköz, ilyen macsette, de a vége egy felpördül. Kicsit olyan ez az eszköz majdnem, mint amivel a...
2: Mi?
4: A Kalaszár lovasai harcoltak a trónok harcában, nem olyan.
2: Amikor le akarták nyűgözni a Daenerys-t.
4: Igen, igen, igen.
2: Igen. Azok voltak
4: azok? Untották az emberek belét.
2: Kál Drogóékról beszélsz?
4: Igen, a Kála, igen. Igen. Mi volt nekik a nevük egyébként?
2: Kálok, egy, nem?
4: De nem, az a főre.
2: Ja.
4: Mi volt a harcosnak a neve? Tudom, a Kalaszár volt a...
2: Igen.
4: Kalaszár volt a...
2: Mi volt a trónok harcában eznek a lovas népnek a neve?
4: Tehát egy harcos, az mi? Nem Kál. Mi az?
2: Hát honnan tudja, nézze rá, mi vagyok én?
4: Mi az?
2: Trónokharc a szakértő? Hát
4: még két kisebb kis is van benne.
2: Dothraki,
4: na jó, köszi. Na, jó, megvan.
2: Mindig a hallgatók tőle megoldás. Dothraki.
4: Valaki azt írja, hogy Draki.
2: Draki.
4: Nem olaszok voltak.
2: Dothraki, igen, Draki.
4: Meg egy ilyen sima bárd. Barabi jól néz ki minden egyes elemet. Fantasztikus.
2: Tudod, mi a fontos még, amikor elmész így a vadonba? De akkor rengeteg tucat viszel magad. A szigetelés.
4: Én csak ilyeneket vinnék. Semmi haszna,
2: na,
4: de...
2: Nem sztiroppollapokat kell vinni magaddal, de hogy este azért ne fagyjál már meg, hogy olyan helyen vagy. Van a hálózsák, meg van a stb. Stb. De hogy...
4: Sokszor viszel magad a hálózsákot?
2: Én soha. Nem is megyek ilyen vad kalandokra.
4: Hálózsák!
2: De a legnagyobb dolog mégis a tűz. Hogyan csiholsz tüzet? Na most ez, persze, most a Sánta meg én, mi fognánk két követ, azt ott csiholgatnánk, az semmi nem lenne.
4: Igen.
2: Vagy úgy tudom
4: megkezdeni,
2: hogy...
4: Én próbálkoznék, mint a Tom Hanks a Számkivetetben.
2: Ez jutott az eszembe nekem is.
4: Az volt a film címe? Nem mondtam hülyeséget.
2: Számkivetet.
4: Jó van, oké.
2: Igen.
4: Jó van. Majd a Braveheartot mondtam, de az egészen más.
2: Az teljesen más. Teljesen más, igen.
4: Ott szoknyába kell lenni.
2: Waterworld. És
4: ú, de rossz film
2: az
4: volt.
2: Az tényleg rossz volt. Kevin Costner nem sokszor nyújt mellé, de akkor nagyon. Na mindegy, mellékes. Szóval ez a tűzcsiholó, volt ilyen kis tűzcsiholó bigyó ebbe a tesómnak a késébe, de sose próbáltam ki, hogy azzal milyen lehet meggyújtani bármit. Amúgy az hogy működhet?
4: Ez egy ilyen szikrát dob, nincs olyan eszköz.
2: Valószínű, hogy szikrát dob, de hogyha nincs nála gyújtó, mert amúgy béne lenne, nem egy gyújtóval könnyű lenne, inkább ilyen kis köveket viszel magaddal, akkor is ugye...
4: Az nehezebb is.
2: Nehezebb is, meg nehezebb is használni. Hogy alapvetően, de mi a francot gyújtasz meg? Mert mindig olyan kis növényeket találnak ezek a túlélő szakértők, amik a kis bolyhos valamik. Én ott az életemben nem láttam az erdőbe. Tehát, én nem tudjuk, honnan szedik ezt.
4: Nem jó szemmel nézed.
2: Vagy viszik magukkal a zsebbe? Kis bolyhos. Könnyen amúgy kéne vinni, nem?
4: Hát vigyél egy ilyen pitypangot, amikor kivirágzik, tudod. Elvirágzik.
2: Az, amit fújkálunk gyerekkorunkban?
4: Amit fújkálsz, az szerintem úgy megfogja.
2: Nem, mert jobb dolgokat kell vinni magaddal. És akkor mindegy, és akkor meggyújtod a nedves, mit tudom én, vagy most nem, nálunk jó, nem ez nedves. Mert, nem, ez katasztrófa.
4: Nagy esélye nedves, mert egy erdőben veszel el, így, tudod, hegyvidéken, ott reggel hidegban, pára, hát tudod, izé, minden
2: gondolom
4: nedves.
2: Én. Picsi lesz. Hogy gyújtod meg?
4: A vihar gyújtott vissza magad, az a sebés semmire.
2: Meg tudod, ez oké, és akkor az, hogy gyújts, akkor meg kell gyújtani tüzet, és akkor egész estére kell fa, és akkor jó, mondjuk van nálad a kis szekelce, és akkor az, hogy vágod az ágakat, mert fát nem fogsz kivágni, az biztos. Szóval azért nem könnyű ez. Tehát hiába van nálad cucc, akkor se könnyű. Na most itt mondják, hogy még a világítás is fontos este, mert akkor vannak ezek a műanyag csövek, amit így megtörsz, és akkor világít, mondjuk ez cool. Én előbb vinnék magam alatt az olyat, amit úgy meg kell csapni, hogy fentről, nem tudom, mindig csak a filmekben látom, és akkor, úgy, és akkor tudja a helikopter, hogy hova kell, hogy leszálljon. Vágod az olyan, vagy a füst.
4: Igen. Hát vagy egy ilyen riasztó pisztolyt viszel magaddal.
2: Az is jó. Riasztó pisztoly. De az az érdekes nekem ebben az egészben, hogy és ezt megcsinálta részben, de Albert, egyik jó barátom, elindult ugye éjszakra, motorral, és ő mondta, hogy majd ő az erdőben fog lakni. Hát mondom, jó. És én interjút csináltam vele. Tudom, hogy? És hát ő elképzelte, hogy majd ő így sátrat ver, patakba mossa a ruháit. Ha mondom, jó, most ne hülyeskedj, már mondom, meg milyen nyulakra fogsz vadászni az erdőbe, vagy mondom, ne hülyeskedj, már mondom, állja már a hülyeséggel.
4: Ijjal.
2: De aztán láttam, hogy bloggolt, és szerintem nem azért, mert nem találsz szállást, hanem ezt így betrippelte. És tényleg volt, hogy megállt motor, és fölvelte a sátrat esőbe, mert éjszakon mindig esik, de jó lehet az. És akkor esőbe felállított a sátrat, és akkor abba aludt, és akkor fázott meg. Nem tudom, hogy éjszakon vannak-e medvék, de milyen jó, legjobb átverés különben, amit valaha láttam, mikor az erdőben az egyik haver úgy prenkeli, és veri át a másikat, hogy oda ment, és elkezd így nyomkodni a sátor, és közben ilyen hangot adok, hogy mint a valami komoly állat támadna meg, szegényként van azokat csak visítani tőle.
4: Nem, bekapcsolt neki ez a vízüzemmel, tudod, és elkezd ilyen és így ütögett a sátor oldal.
2: De mit csinálsz? Semmi más nem tud csinálni. Semmi más nem tud csinálni.
4: Az utolsó utáni megoldás, amikor az ösztönök, tudod, így
2: igen.
4: Az maradt, akkor a két kezed meg a hangod, vége.
2: Azt mondja különben borzasztó. Attila, hogy amúgy különben mi röhöghetünk, de a Dick az a kések prémium márkája.
4: Jó, na.
2: De mi ez a neve?
4: Nem tudjuk.
2: Meg hát, mondja, hogy van hiba. Még a Solingen, és írja nekünk Gábor, hogy hello, ez egy jó bicska. Van egy ilyen felvétel, ahol az Ánor Schwarzeneggel szórakozik azzal, hogy kinek van a filmben nagyobb bicskája, vagy ez a kése, ő neki vagy a Rambónak. Hát így van neki. Csak nem tudom, hogy ő hogy neki milyen harci filmje van.
4: Kinek?
2: Az Arnold Schwarzeneggernek.
4: Hát a Terminátorok, volt neki is egy csomó igazából.
2: Vagy valami ilyen sehol, hogy neki
4: hát, annyira ezeket van. Az akciófilmjeit nem annyira láttam, hát inkább ezeket a betegeket, a Total Recall, de hát ez meg nem annyira.
2: Ez nem. Az, hogy a Brasten rögtön tudja, Kommandó. Kommandó,
4: igen.
2: Na figyelj, én hónapok óta dolgozok egy vadászbolttal, vagy egy vadászcéggel. És most ő miattuk én voltam ezen az újvidéki vadászkiállításon is. Jesus Christ, tudod mennyi fegyver volt ott?
4: Tudko, ám.
2: Tudod, mennyi fegyver
4: hát
2: volt ott?
4: Igen, elhiszem.
2: Meg amúgy is különben, hogy én most láttam bele először ebben vadászvilágban, mondjuk egy két hónapig nehéz volt megértenem, most már kezdem vágni egy picit a dolgokat. Eszméletlen ez a világ. De hát, hogy ezek a minden van. Ilyen hőlátó cuccok. Uh-huh. Éjjellátó cuccok. Van valami olyan kukker. Gyerekkoromban imádtam a kukkereket. Nem tudta, hogy megy ezzel.
4: Távcső.
2: Nem így hívják, hogy kukker? Csak én hívom kukker?
4: Értjük.
2: Szóval.
4: Megértik.
2: Kukker. Olyan kukker, ami ilyen digitális. Tudod, ilyen tudsz vele, ilyen, tényleg csak ilyen hangokat nem ad ki, mikor fókuszálsz. És este is bírsz vele nézni. Van olyan, hogy ki tudod választani a kukker, vagy az milyen messze van. Megmondja neked a kukker.
4: Úriás.
2: Tudsz vele fotókat csinálni, meg őrül-e. Ilyen van egy kukker.
4: Nekem nem mondom olyan, hogy mennyibe kerül. De sisakodra teszel, mint
2: igen.
4: Black Ops, meg tudod, az ilyenekben lehetett ilyen használni, és akkor ilyen mód, tudod, és akkor mész.
2: Igen, de az csak éjjel látod, nem, az nem ilyen kukker.
4: Roger, tudod, és akkor mész, ilyen zöld minden, és igen. Akkor ilyen ellenséges katonák, akkor...
2: Ez durva. Van valami film, ami nem is tudom, hogy nekem egyik platformon se játssza le, ami nekem elő van fizetve, valami Ghost Soldier, vagy valami ilyesmi. A lényeg az különben, az is, ez a fickó így elmegy, kicsit megy a sztorinkhoz, meg kicsit nem. Ő is elmegy egy olyan, tudod, mikor ezek az ilyen nagyon spéci katonák elmennek lakni egy nyugodt helyre az erdőbe, vagy mit tudom én, valami a helyre. Tudod, picik egy kis faluba.
4: Igen.
2: Tudod, ott szereti ott a népeket, megszereti.
4: Igen.
2: De hát tudod, oda hotelt akarnak építeni a milliárdosok, és akkor jönnek, és mondták, hogy minden áron meg kell szerezni azokat a területeket, és akkor tudod, kínozzák ott az embereket, mármint olyan szempontból, hogy fegyvert tartok a fejük, azért minden, és akkor mondja, hogy az én falumban nem jöttök, tudod. És abban a filmben van az előzetesben olyan, hogy így őnek van egy ilyen, a fején egy ilyen maszk, ami ilyen zölden világít, és akkor annyira profi, hogy például van olyan, hogy mikor van egy nagyon erős jelenet a filmben, amikor úgy öl, hogy az egyik ilyen valami főmufti a luxus villájába az emeleten telefonálgat, ahol persze van ilyen valami víz mellett, van ez az egész történet, és akkor csak így látod, hogy kiemelkedik a vízből, ezzel az ő éjjel látott utcával, kiemelkedik a víz, egy hatalmas uskával, így amint még miközben emelkedik, már lől, az meghal, már megy is vissza. És
4: igen.
2: Ez egy jó akciófilm lesz különben. Amúgy amit le lehet tőteni.
4: Jön, akkor mi a vízbe, akkor már így lől, és már megy így vissza a vízbe.
2: Így beszélek? Bocsánat. Elkapottam.
4: Találtam magam. Egy ilyen multispektrálni.
2: Amikor izgatott vagyok, akkor átmegyek ilyen.
4: Spektrálni Dvogled nevű ilyen távcsövet. Ez a kétszemes, 8K írja, H35R, nem tudom, mik ezek a jelzések, mindegy, 341 000 dinár.
2: Simán.
4: Hát ezzel már elvárod, hogy beláss bárhova, a szomszédvárosba is, érted?
2: De várj, most,
4: látod, azt annyira
2: most már mindent írtok, de ezt nem értem, bocsánat, de most van a kukker, a távcső, meg a nem tudom micsoda, de akkor mi az, amit szállászerelünk a puskára?
4: Hát az a célzó.
2: Az a sniper? Nem. Kérdezem.
4: Nem tudom, mi a...
2: Optikának hívják, nem?
4: Optika, igen, meg azért, hát...
2: Na gyerünk, szakértők, hát hogy megy ez? Nem az a távcső? Hát az a távcső, basszus.
4: Mindjárt elkeresünk, hogy pontosan ezt céltávcső.
2: Céltávcső, úgy hívják?
4: Uh-huh. Távcső, szerintem ennyi.
2: Azt mondja, különben Brasd, hogy a Predatorban is van egy hatalmas késő, valóban. Csak azért, mert vannak ilyenek, tényleg, valóban ilyeneket láttam én is.
4: Láttátok azt a vicces videót, amikor fölveszed a nagymamának azt a nagyon vastag szemüvegét, és akkor így fölnéz, és ott megy egy repülő, és így látja, hogy az utasokat így néznek ki az ablakon, ilyen közben.
2: Nagyon nagy.
4: Az is jó, hogyha igen. Nincs pénzünk távcsőre.
2: Jó, na szóval ilyen, és maradjunk agyaba, hogy különben a túlélés egy nagyon érdekes dolog. Nekem nagyon tetszik az is.
4: Távcső ez nagyon jó dolog egyébként. Én vettem a fiamnak születésnapjára egyet. Itt a sportüzletbe, itt az újba. Aha. És hát mennyi, ez is ilyen 50 euró körüli tételé, melyen az tök, komoly. Tök jó igazából.
2: Nézi a csajokat, tudod. Vagy mit csinál?
4: Igen, igen, tanítom.
2: Helyes, helyes.
4: Mire használja.
2: Ilyen látó?
4: Nem, azt nem tudja. Azt nem tudja, viszont tényleg fantasztikus. Tehát ameddig ő be tud közelíteni, azt hiszem ilyen 10-szeres nagy zoom aha. képességei vannak. És akkor mindig ott van egy ilyen kis tekerő, akkor ott bírod állítani az élességet, és akkor, ha megtalad mindig a megfelelő pontot, mert attól függ, hogy milyen messzire nézel, mindig állítani kell egy picikét, akkor az ilyen, tudod, ilyen, így beáll ilyen HD, oh, de jó részkét, és így óriási, tehát hogy így aha. tök érdekesnek tartasz, meg tudsz figyelni, és mit tudom, ilyen, ha érdekelnek az állatok, madarak, akkor kimész, csak úgy nézed őket, és tényleg igazából tök ilyen nagy élmény, szóval
2: igen,
4: jó dolgok abszolút. Ezek. Nem árt, hogyha van a háznál egy ilyen, és csak ezért mondom, mert nem csak 348 ezer dinárért tudtok távcsövet venni, hanem van olcsóbért, és már teljesen jó.
2: Na most azt mondja, hogy egy jó kis vadászatba kellene eljönni, tök írja nekünk Gergely, ők itt valami télen, hát de télen vadásznak. Az télen az nem jó nekem, de hideg van. Azt én meg nem szeretem annyira.
4: Ez nem jó nekem.
2: Hát nekem annyira nem, hogy kényelmes vadászatra menni. Hívtak engem sokszor vadászit, de sosem mentem el. Igazából így tetszik ez a technika, ami mögötte van. Tetszik, hogy olyan mindig egy kalap alá veszik mindig a fishing and huntingot. Uh-huh. Mert tényleg vannak közös pontok. Például ebbe a camping felszerelésbe akár. És múltkor beszabadultam egy ilyen helyre, ahol rengeteg ilyen cucc volt, és Jézus semmit, hát én valamikor horgáztam, szerettem így hobbiból, és most olyan cuccok vannak, Zoli, hogy Jézus, tehát, hogy be tudnék vásárolni, mint az állat. Olyan, persze nekem, ami nekem érdekes, nekem az ilyesmi érdekes, hogy a fotel, tudod, a kis asztalka, a botnak a tartója, és az ilyen dolgok, nem az, hogy most milyen a nem tudom, a csali, meg az ilyesmi, mert az sose érdekelt, mint csak az érdeket, hogy kimegyek kényelmesen, és akkor relaxáljak, szóval, hogy én eddig a szintig jutottam el a horgászatba, aztán néha van, jön valami hal, akkor jön, nem, akkor nem, mindegy, lényegtelen. Pontymatrac, mert az jó néz ki, ilyeneket meg kell venni, aztán kész. A vadászat pedig az pedig hardcore, mert ugye, mint minden hobbi, határa csillagoség, és látom, hogy a vadászatban is határos a csillagoség, sőt, a vadászatban nagyon sokszor érzem azt, hogy van egy nagyon érdekes ruhák, amik nekem nem tűnik különösen spécinek, nem tudom, hogy igazából milyen, de tudom, hogy mivel egy nagyon ismert márkának a gyártmánya, ezért az nagyon drága, de vannak olyan dolgok is, ami egész elképesztő, láttam most olyan kabátot, amiben be van építve a hátába a vadtároló. Uh-huh. Mert amikor ilyenben kisebb vadakra mész, akkor csak úgy elejted, és csak így bedugod hátra. És viszed magadra. És az egész igen, hátad igen. egy ilyen tároló.
4: Aha, aha. Ilyen vakasztó.
2: Nem, hát Zoli, nézd, különben az a vadászat, ez egy...
4: Itt a kabát akasztó, úgy tudom elképzelni a hátad.
2: Az nekünk idegen különben. Az nekünk idegen. Tudod, van a vadhúzó, azt együtt néztük? Nem. Az a vadhúzó nem. kampó. Meg van egy dolog, amit szerintem, amikor először látták, akkor kicsit fura lenne. Tudod, de hát, hogy fura lenne, vagy lehet, hogy nem megszokott, hogy most nem tudom, hogy vadat egy nagy kampót akasz bele, és akkor húzod a földön, vagy nem tudom, húzzátok hányan. Tehát ezt így kell csinálni most, basszus.
4: Hát,
2: most,
4: nyilván, tudod, persze, hogy gyalogosan mész be.
2: Most tényleg ez különben nem kell messze menni, ugye azért sokan azt se láttuk elejétől végig, hogy hogy válják le a csirkét, hogy kopasszák és dolgozzák fel.
4: Igen, igen.
2: Most akkor érted, most kimegyünk vadászni érted az erdőbe, ahol lelőjük a nem tudom, ráadásul valami nagy vadat képzeld el.
4: Igen, igen. Kemény ez igazából, és
2: én nem tudom ezt.
4: Van egy
2: de rengetegen
4: jó haverom, aki ilyen nagyon nagy pecás topolyán pecázott, amíg lehetett, hogy próbálkozik, á, még most már nincs nagyon túl.
2: Csak megoldják.
4: És akkor ő mutogatott egyébként egy ilyen, ez amit múltkor meséltem, és ott is tudod, ez, hogyha erről van szó, tudod, amit mondtam, hogy húzta be a csajt, amit nem tudtam elmagyarázni megfelelően, hogy messzire bedob, és akkor egy másik irányból meg behúzza, mert onnan is van egy damilja, vagy valami vezeték. Igen. És akkor ott a csali az egy élő hal volt, ami a igen. hálóban volt neki, azt így kivett, és így gondolkodásig átszúrt egy a közepén, és akkor mondta, hogy jó, van, ezt nem mindenki csinálja, mert valaki sajnálja, mint tudom én. De hogy ő teljesen tud, ez az a profi hozzáállás, hogy azért ment ki, mert neki az a hal kerül, arra predátor. Megy, ahhoz ez kell. Igen. Tehát, hogy ilyenkor félre kell tenni ezeket a
2: érzékeket. Van, aki a kukacot sem meri fölrakni.
4: Igen, igen.
2: Vagy a csont.
4: Érdekes, hogy ez így benne van azért sok mindenkiben.
2: Persze. Ez egy ilyen dolog. Ez egy ilyen
4: a csontit
2: dolog.
4: Nem merem, de nem azért, hogy megölöm, hanem így meg se szeretném fogni a csontit.
2: De nem horgáztál vele sose?
4: Azzal nem.
2: De gilisztával?
4: Azzal igen, még nagyobb hámmal igen. Azzal nincs bajom. Tök érdekesek ezek a, igen, határvonalak.
2: Nekem a gilisztával nagyobb bajom van, mint a...
4: És a gilisztó az, hát, igen, pedig gusztustalanul néz ki, hogyha belegondolsz, de azt még mindig megmertem fogni. A csontkukat, az meg valamiért ilyen, nem tudom.
2: Az, hogy nem tetszik, igen. Hát jó van. Úgyhogy, na hát most kicsit elkalandoztunk ettől a...
4: De kis állatok igazából... tudnák, hogy mit okoznak az emberekkel. Azaz, rovarok.
2: Igen. Nem is kalandoztunk annyira, mert ez a teljes túlélés, hogy azért van nálad kés, meg akkor vadászol is picikét, igen, meg horgászol is, meg igazából neked akkor annyi felszerelést kell vinni magad, hogy egy jippel kell menned, viszont a jippel mész, akkor meg mi a legrosszabb, ami történhet, elfogy az üzemanyag, akkor viszont tényleg baj van, viszont akkor van felszerelésed, úgyhogy ez a mi megoldásunk.
4: Apokalipsz túlélő kit. Igen, ennyi. Rengeteg fajta késsel és bárdal, ezt mindig vigyétek magatokkal.
2: Ezt így kell csinálni. 7:41 perc van.
3: Programajánló.
5: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoreggeli. Épp figyú, hallottatok arról, hogy különben kevesebb burgonya termet, mint máskor is a lehető megdrágul. Van egy olyan cikk, aminek az a cím, hogy drágább lehet a krumplis tészta. Azon gondolkozom, mikor ettem utoljára krumplis tésztát, szerintem ez tényleg egy arrosz kaja.
2: De... Én amúgy szeretem. Tudod, mi a, tudod, mi a megoldás, hogy ne legyen száraz? Pirítasz hozzá a hagymát.
1: Tehát minden az hagymát pirítasz, Zoli.
2: Olajon és törött paprikát rá, gyerekek, hát azt megcsinálod, így ezt így ráteszed.
1: Zseniális.
2: Fű, hát még fantasztikus, igen. Csodálatos.
1: Zoli nagy gurmé különben. El tudom kézdeni, amikor otthon elkezd főzni. Szihetetlen látvány lehet. Konyha tündér vagy, Zoli?
2: Igen,
1: őszintén.
2: Igen.
1: Vagy csak, de most viccen kívül.
2: Berepülök a konyhába
1: a szárnyaival. Minden tud, vagy csak van pár dolog, amit nagyon szeret csinálni.
2: Dehogy.
1: Mert tudod, mert mondtad múltkor, hogy levesbe otthon van. Bővítem
2: majd lassan. Igen.
1: Van ez a spéci leves, amit eltelt, az a tojásos leves, amit nagyon tud csinálni.
2: Azt is, igen. Hát ez az a klasszik recept. Alapján egyébként végtelenül egyszerű.
1: Jó, az Zoli sokkal előre van, mint én, és semmit nem tudok elkészíteni otthon, semmit.
2: Szóval az jó cucc, de mindegy, érdekes, hogy a cikkben így hivatkoznak rá, hogy a krumplis tészta.
1: Igen,
2: drágám lesz, tehát, hogy miért pont az, mert ez tényleg egy, hát nyilván egy régi alap ebéd típus, ugye itt Vajdaságban.
1: Krumplis tésztát úgy tudom elképzelni, hogy nagyin elszabad tanyán.
2: Igen. Igen, de hát, hogy oda ugye sült krumpli, vagy valami, tehát, hogy itt talán inkább ebben a formában.
1: Bármit írattak volna. Drágább lesz a pomfrit, vagy mit tudom, bármi.
2: Gyakrabban. Nem? De hát igen. Drágább lesz. Nem tudom, én annyira sok krumplit őszintén nem igazán eszem, úgyhogy...
1: Nem fogyasztod?
2: Hát de.
1: Én igen, főkrumplit, ezt nagyon szerettem.
2: Főkrumpli az nagyon jó.
1: Tudod, hogy?
2: Az a kapcsolatban mindig az érzés, hogy eszed a főtt krumplit, ilyen kevés hozzávalóval, tehát mint amikor ez a tipikus ilyen hajába főtt, és egy pici vaj, pici só, vagy valami ilyesmi. Ha úgy eszed a főtt krumplit, akkor az mindig azt érzem, hogy megnyugtatja a gyomrom, így ez kellett. Tehát mindig ez az érzésem igazából. Nem tudom, miért eszek gyakrabban.
1: Van egy olyan trükk, hogy a főtt krumplit megfőzöd egy picit.
2: Igen.
1: És mikor már úgy, éppen hogy úgy oké, okay, már nem kemény, akkor utána dobod be az airfryerbe egy kis spritz, olaj, csak úgy spriccelőből, és akkor utána ilyen nagyon jó lesz, mert hogy a főtt krumpli állaga miatt puha, de egy picikét roppanós a teteje, és akkor ez egy nagyon valami. Jó kombináció.
2: Tudod, mi tetszik nagyon a sült krumpliban? Ez most ilyen divatos, hát nálunk is az ilyen jobb kajádákba itt termekben, amikor ilyen nagyobb hasább formában hozzák ki,
1: jó.
2: Tudod.
1: Nem
2: az a nagyon vékony, az a szalma krumpli,
1: igen.
2: Az a pomfrit, hanem az a picit, amikor ilyen hasábokra
1: ja,
2: vágod,
1: akkor,
2: tudod,
1: igen,
2: és mi van
1: mesélni,
2: hajda jó az. Hajda jó az. És annak van egy ilyen, ott érvényes, mert ugye a sima kis szalmapityúka-szerű, ugye a pomfrit, az, hogyha nagyon át van sülve, akkor az úgy kiveszik ez a belső porhagyósága, vagy puhasága, mert kevés az anyag. A vastagban meg megvan ez, amit most mondtál, hogy pirult a külseje, ropog, de belül azért még kapod azt a főtti jelleget.
1: Jó, de nem jó. Drasztikus dolgok ez. Azt mondják, hogy most különben egy rosszabb krumpli az 50-60 dinár, még a jó minőségű krumpli az mondjuk olyan 80.
2: Egy
1: kiló.
2: Yeah.
1: És így ez hát egy darab számra baj lenne. Az
2: de
1: drága,
2: úgy kéne,
1: drága
2: hogy darabja, és ha most egy kisebb jutott neked, akkor azt veszed 100 dinárért.
1: Ez van. Ma ez jutott.
2: Így
1: és
2: kéne.
1: Akkor azt mondják, hogy most ez a 80 dinár mehet fel 100-120-ra. Ami igen, matematikailag sok, de nem lesz a legnagyobb bajunk, szóval szerintem azt még ki tudjuk fizetni, de hát, hogy 100-ot.
2: Persze, igen.
1: A 240 dinár egy liter dízel.
2: Nagy volt a szárazság. Az kegyetlen, gyerekek, ez kegyetlen, ez az ár. Ez most már tényleg ez. Tehát eddig úgy tudod, úgy, hát jó van, tudod, ilyen, nincs
1: szerintem
2: jó, de úgy megszokott.
1: Nem gondolják ők
2: most, meg már ilyen, tudod, most már tényleg nagyon fáj.
1: Persze, tehát, ez minden határon túl.
2: És volt a Magyarországon, akkor gyorsan ott megtankoltam, úgy többet tettem bele, tudod, mert ezért ott még olcsóbb.
1: Én nekem most...
2: Hát ilyen 709... 10-15-10 valahány forintnyi a dízel literje, ami nagyjából ilyen 210 dinár, 15 dinár körül jön ki. Tehát még mindig olcsóbb azért egy ilyen 15-20 dinárral per
1: liter. Én most Boszniában tankoltam meg, mint az állat, a kocsit fullra. 2-11 átszámoltam.
2: Aha.
1: 2-11. És akkor az volt a stósz, hogy tudod, megnéztem, hogy 2-11 Boszniában, várjunk, akkor mennyi nálunk? És beütöttem, és írja, hogy 2-36, mondom.
2: Nagyon durva. nem tudjuk, meddig fokozódik ez a szitu. De ettől függetlenül, úgy lehet, hogy nem okoz még problémát, mert nekem tovább is ez a benyomás, hogy egyre több kocsi van, egyre több.
1: Nem, menni kell.
2: Mennek. Krumplira visszatérve, hát nálunk még nem annyira veszélyes a helyzet, nagy volt a szárazság, nem úgy fejlődik, nem olyan ütemben, mint a korábbi években, ha bár a korábbi években is azért volt nagy szárazság, de elvileg most még nincs baj, talán.
1: Igen, de tudod, mi a megoldás különben? Azt mondja Dobárdán, 2-25 magyaroknál, hogyha átszámolod.
2: Aha. Akkor, hát én mindig ezzel a 3,3-mal hoztam.
1: Akkor Bosznia jobb, az 2-11. Jó, de Bosznia mindig erős volt árakban, de hát mármint olyan, hogy ott mindig nagyon jó árban volt mindig az üzemanyag. Úgyhogy ez egy érdekes történet. Na mindegy, szóval ez van, ezt kell szeretni, majd meglátjuk. Ha nagyon, nagyon elmegy a francba a benzinek az ára, meg a dízelnek az ára, akkor ez egyszerű, hát meg kell nézni, akkor kell venni valami hibrid autót, az be van fejezve, hát ennyi. Kicsikét majd összeszorítjuk a fókat, és akkor igen. Veszünk egy ilyet, hát most mit csinálunk.
2: Igen.
1: Luxus lesz már, a füvet se lehet lenyírni benzines fűnyíróval. Na látjátok, én nem is nyírtam soha.
2: Én igen, mert van ereje. Tehát azért ez a más nyíri, mint egy elektromossal.
1: Én nem, én félek, hogyha kipróbálom, nem tudok leállni utána, tudod?
2: Válasz ilyen munkákat.
1: Hogy az túl jó.
2: Mizi, füvet nyírogatsz.
1: Nem, valami túl jó, érted? És akkor aztán nem akarsz már visszaállni. Meg a nagy dzsumbuszt, és nem, nagy dzsumbuszt az
2: jó, mert most a benzin jó, az végre mit tart, a másik meg az, hogy most mit tudom, én nekem egy, tényleg, sőt, ez nem is az egyéb, a szüleimé, csak nálam maradt, benzines fűnyíró. Én nem tudom, mekkora a tankja, de azt így föltankolod, tehát ez így simán egy, nem tudom, egy 5-6 komplett, teljes udvaros fűnyíró, bővebben. Most értek, ezzel nem érzed, nem tudom, ilyen nagy tehernek még ebben a kategóriában.
1: Nem két liter per óra.
2: Nem.
1: Akkor jó, 7:54 perc, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Társá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről.

0: 15.
1: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
2: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát. A beruházás értéke mintegy 170 millió dinár, amint egy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok. A forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor pénteken 7 és 17 óra között teljes útzár várható.
7: Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogramonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcs mennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 g lesz. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett ők közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához és eltarthatóságához elengedetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek, de ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Anne Carlson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint Anne Carlson a díjat merész és újító életművéért kapja, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára.
6: Időjárás. Túlnyomóan felhős időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 19 fok körül várható.
8: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
8: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
9: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
10: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
11: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban.

0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na, azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Kanonfüstük, DASZ rádióprogram.
1: Nos, hát ismét egy téma, amihez sokat értünk. Na most ugye arról beszélgettünk, amit a hírekben is hallhattok, mert mondjuk itt minden órában, hogy ugye megváltozik ez a gyümölcsösebb lesz a lekvár. Mert hogy mennyi gyümölcs kell bele, mert 350-ről 450 g-ra emelkedik, a prémium pedig 500 g-ra. Hát nekem ez égvilágon semmit
2: prémium.
1: Nem mond.
2: Prémium.
1: Csináljunk
2: gyümölcslekvárt otthon. Ezt meg akarom tanulni majd egyszer.
1: Amúgy igen.
2: Nem?
1: Amúgy
2: és akkor nem kell prémiumért fizetni, a prémium kategóriáért, címkéért.
1: Sőt, tudod mi van? Az van, hogy
2: 50 grammal több gyümölcsöt kapja, hanem akkor elkészít egy gyümölcsből.
1: Nem, persze. Az egyik ismerősöm múltkor beszélt a mézről, és mondta, hogy hát igen, az összes méz ilyen cukrozott. Nem tudom, neked van valami jó kapcsolatod igazi mézet szerezni? Mondom, Jézus Isten, mondom, hát persze. Hol az Istenbe veszette a cukrozott mézet?
2: Nyilván a boltban, igen.
1: Nyilván a boltban.
2: Orosz bolt.
1: Hát, de figyelj, én ezt akkor...
2: 200 dinár.
1: Akkor esett le, amikor valami nagyon gyorsan akartam valamit, amihez kellett méz, és elugrottam a sarki boltba. Nem volt otthon méz. Elugrottam a sarki boltba, és vettem egy mézet. Kicsit fura volt, hogy nagyon olcsó. És aztán, amikor megkóstoltam az ételt, rájöttem, hogy ez valami förmedvény, akkor kiderült, hogy ez a pekászki méd, és akkor ez egy más kategória, hogy ilyet nem kell venni. Ez a pekászki méd, az kizárólag...
2: Jogurtos gyártya.
1: Hát igen. Ez arra jó. Aztán magyarázta, hogy itt van valami az agárdi, különben láttam, hogy magyarázta egyszer különben, hogy ez egy ilyen... Szóval ez ilyen valami melléktermék, valami trükk van ebben, hogy mély ilyen olcsó ez. És hogy arra nagyon jó viszont, hogy adjon mézes íz, mondjuk, hogyha csinálsz ugye mézes kalácsot, vagy valamit, azt ilyenre kell használni.
2: Aha.
1: Az nem arra van, hogy nem tudom, tejába csináld, értem, mézes kenyeret egyél, meg ilyesmi. Tehát nem arra, még mindig meg kell benne rendes mézet. Ami ugye rendes mézben az a trükk, hogy gyorsabb áttunk ugye a mézre. A lekváró.
2: Hasonló
1: igen, témakör. És akkor ugye az, hogy megdermed, akkor azt vissza kell tudod hozni az életbe. Én nagyon rögtem, hogy nekem volt egy üveg mézem, kaptam ajándékba, és teljesen megdermett. És mikor ezek a 40 fokos melegek voltak, igen, elővettem, ugye? És visszajött.
2: De tökéletesen. Úgy nézett ki, mint az új.
1: Igen.
2: Nem, amikor így kaptad.
1: Mondom, mi a franc?
2: Igen. Ugyanezt történt az egyébként, és azóta megint megkötött. Most persze, egyébként, most így bekristályosodott. De ezek jók, hát persze, hogy lehet rengeteg kiváló méztermelő van itt,
1: persze.
2: Szabadkár is, meg hát itt most volt ilyen méznapok, ilyen méhésznapok, ugye a központban is lehetett jó mézeket vásárolni. És szerintem egyébként ez a lekvárokra is vonatkoztatható még, hogy akkor megveszed a házi lekvárt. Nem gondolom, hogy sokkal drágább lenne, és szerintem megéri, hogyha valaki szereti a lekvárokat. Nekem ilyen időszakos ez a hóbortam úgy, én nagyon szeretem a lekvárokat, de úgy, hogy közben sosem jut eszembe az, hogy mondjuk úgy egyek. Hanem nagyon ritkán, tehát ilyen fél évente egyszerű teszem, hogy oj, de ennék most lekvár, és akkor így bekajálok belőle, és akkor utána megint úgy jó vagyok, tudod, az elkövetkező X mennyiségű hónapra. De érdekes ez egyébként, tudom, hogy ez észszerűsített mód, meg módszer a különféle élelmiszer termékeknek az előállítása során, hogy akkor mennyit spórolnak, mit tesznek hozzá, mindig a pénz, értem én ezt, de tudom, hogy ezt is feltettem már kérdésként ugye itt a műsorban, hogy hova kerül az a rengeteg hús. De
1: mire
2: amúgy meg
1: hús?
2: Tényleg. Hát amikor azzal operálnak, hogy mondjuk nem tudom, tudod, az ilyen sós élelmiszereknél, mondjuk a felvágottaknál, tudod, ott igen, is így fölírják, hogy akkor nem tudom, mennyi a hústartam, és aminek egy picit magasabb, az már drága. Abban sok hús van. Hol a hús? Mit csinálnak akkor vele? Mi történik azzal a hússal? Miért? Érted? Nekem az az élményem, hogy mindenből folyamatosan spórolnak, és igazából
1: Zoli,
2: soha nem tudsz oda jutni.
1: Zoli,
2: hogy akkor te vagy, érted? Nem lehet abban egy kicsit többet tenni. Tehát
1: de Zoli, ez
2: keresetek 5 dinárral kevesebben.
1: Várj. Te most azt gondolod, hogy az van, hogy nekem van 10 kiló húsom, és eddig gyártottam belőle 10 kiló kolbászt, most meg gyártok belőle 3 kilót, és a maradék hetet eldobom a kukába?
2: Ne, de hova megy?
1: Hát csinálok belőle még, és eladom, érted?
2: Hát jó, de lehet egy kicsit, és ez a gyümölcsel kapcsolatban is föltehető kérdés. Értem a logikát, köszi a magyarázatot, egyébként tudom, hogy hülye vagyok, de hogy így akkor is, érted? Tehát nem véletlenül fogalmazódik meg az emberben ilyen hülye, banális kérdés, és hogy akkor mi nem lehet egy kicsit többet tenni abba?
1: Nem tudom,
2: most
1: itt örülni
2: kell annak,
1: mindenki,
2: hogy 50 grammal többet tesznek bele, tudod, és akkor így gyümölcsből.
1: Igen.
2: Szuper! Végre! Gyümölcsöt ehetek, amikor megveszem a gyümölcslekvárt. Nem valami, nem tudom, más ilyen akármi, ilyen matériát. De annyira érdekes ez, hogy nekem vannak, meddig nekem, kell ezt fokozni.
1: Nekem azért vannak itt komoly kérdéseim amúgy, hogy, hogy
2: nem
1: amúgy...
2: És nem lehet egy picit, tudom, jó, tudom, hogy ez egy nagyon szertágazó téma, hogy most nem tudom, mi nem lehet, persze világos, hogy mi nem lehet olcsóban, értem, hát kell a pénz mindenkinek, de hogy...
1: Autóra meg...
2: Gyakláncokra
1: meg.
2: De hány autó? Akkor menjünk tovább. Hány lakás kell?
1: Minden kell.
2: Mekkora a ház kell? Miért kell? Miért? Hány nagy ház kell még? Sok. Hol szeretnél lenni egyszer még, tudod így? Nagy helyen. Szép de, környezetben.
1: De kérdezek egy jobban, de meddig amúgy... De Zoli, reálisan. El. Szóval már megint azt kell, hogy mondjam, és százszor el kell mondom a rádióba, hogy nyilván én már megint outsider vagyok, mert különben nem lenne lekvárgyár. De mikor esztek ti ennyi lekvárt, hogy megéljen a lekvárgyár? Én ezt nem értem.
2: Sokan esznek.
1: De hol eszik a lekvárt?
2: Szeretik az emberek.
1: Fölkelnek reggel, és azt mondják, én ma lekváros kellett reggelizek, és akkor így?
2: Hája.
1: Vagy hogy?
2: Hát szerintem simán, igen. Tudod, hogy vannak ilyen csomástok, ahol...
1: Lekvár,
2: ahol
1: mondjuk, figyelj.
2: Több fogy.
1: Tehát mondjuk poénból, amikor anyu csinál mondjuk eperlekvárt, és akkor cukormentes, mint amilyen tesztelgeti ezeket a dolgokat, és akkor mondjuk császár morzsához, oké, hányszor eszek ezt évente? Háromszor. Palacsintába? Hát lehet enni lekvárt, gyerekkoromban ettem, de alapvetően én azt eurokrémmel kenem meg. Tehát már megint ott vagyunk, hogy én nekem igazából nem nagyon kell a lekvár.
2: Igen.
1: Én most, hogy a főzték hát otthon magamnak három üveggel, én nekem az egész évben elég.
2: Én sem veszek sosem kb. Tehát mindig nem tudom, kapok a szülőktől, tudod, befőttet, meg lekvárt is, meg nem tudom, és igazából azok sem fogynak nagyon sokáig el. Tehát, hogy így.
1: Igen. Én például a befőttet sokszor kaptam, azt konkrétan azt soha nem használtam.
2: Pedig jó dolgok ezek, hát fel kell ismerni, csak rohanunk, nem jut eszünkbe. Sok-sok rétű ez a téma is.
1: Úgyhogy nekem érdekes egyáltalán, hogy ilyenek vannak.
2: De már örüljünk, több a gyümölcs most benne. Igen. Érdekes egyébként, most eszembe jutott még úgy kapásból az eurókrém kapcsán is, hogy a Nutella az ilyen érdekes, hogy nálunk talán jobban kispórolják egyszer. Ezt már meséltem, itt piacon vannak ilyen,
1: hogy
2: volt régebben. Igen, aki árus, aki Németországból hozta az édességeket, és ott volt Nutella, és egyszerűen nála vette, és basszus, nagyon durván erős, mogyorós íze. Igen. Volt. Tudtam, volt viszonyítási alapom, mert előtte vettem itt is a boltban, és az meg csak az a klasszik édes, nagyon édes. Aha. Itt meg nem volt, lehet, hogy ugyanolyan mennyiségű cukor volt benne, de, de nem is tűnt annyira édesnek. Vagy.
1: Te is azt szereted?
2: Én szeretem azt is, nyilván. Nyilván, de nem veszek ilyeneket őszintén.
1: De hogyha választhatsz, akkor azt veszed? Nem. Ez nem rosszból.
2: Nem, szerintem nem.
1: Neked melyik a kedvenced?
2: Eurokrém, de én hiányolom, azt a régi ízt. Valami megváltozott.
1: Ah, komolyan?
2: Lehet, hogy én változtam. Nem tudom. Nagyon ritkán, amikor nem tudom. Hát ez most olyan szitu, ilyen család, és akkor sütünk palacsintát, tehát a gyerekeknek, tudod, és akkor megeszel egyet. És olyankor szoktam én is, hogy jó, kenek egy ilyen eurokrémeset, és nem olyan az íze már, ahogy én emlékeztem rá, valami megváltozott ebben a történetben.
1: Hát tényleg.
2: A Nutella az viszont meg talán hozza ugyanazt. Tehát ott viszont azt hozza. Érzem, hogy hogy igen, tehát hogy visszajönnek ezek a gyerekkori emlékek.
1: Nekem fura, én sose ettem ezt a nuttit, soha, hanem azt nyilván értem valakivel, aki meg állandóan ezen élt, és akkor hogy megkóstolgattam, és akkor hogy ismerem az ízét, én nekem ez nem tetszik, nekem személyesen az érzésvilágom az nem jó, azért, mert én nekem az örök befutó az mindig a cipiripi lesz.
2: Az jó. Nekem, a személy szerint nekem. A kis dobozban, ami ropog, amikor nyitod ki, meg mikor fogod.
1: Igen, az a pici tége. Múltkor láttam, mondom, nekem kéne ilyen, azt mondják, hogy de nincs. Mondom, nincs. Hát nem, azt mondják, van ez a picike, mutatok az a nagyon pici, aminek, hogy le kell húzni a tetejét, az a nagyon picike.
2: Kis kanál volt hozzá.
1: Mondják, de van vödörbe. Életemben nem láttam, hogy ez van vödörbe. Mondom, vödörbe.
2: Van most már nagyobb is, igen.
1: Azt mondják, igen, van vödör. Mondom, add csak egy vödör.
2: Jó, de fantasztikus ilyen krémek vannak egyébként. Lidiégnél is néha van, aki ilyen, nem is tudom, milyen a neve.
1: Nem fedeztem fel.
2: Ilyen exkluzív, de az se drága igazából. És veszed egy kicsit, most minek kell több igazából, és ott ilyen mindenfajta krém, nem tudom, ilyen kókuszos, de az összes ilyen mogyoró krém alapú igazából. Akkor pisztácia, akkor van ilyen, hogy nem tudom, hogy sós karamell, fantasztikus.
1: De,
2: csak
1: akkor,
2: csak ezek ilyen kicseszűsek, tehát hát be az azt, hogy krém, hát belekened valamibe, vagy rá, vagy mit
1: de
2: tudom
1: miben? Én. De segíts, mert nem tudom, hogy kéne.
2: Palacsintába is akár szerintem.
1: Vagyok a palacsintába.
2: Például. Aha. Ezek fantasztikus dolgok, nekem az a bajom ezeket, tehát az évek alatt azért kitapasztalja az ember, amikor így ilyen van otthon, jövetmenet, mikor elmész mellett, akkor egy kanál, ami kijön belőle, tudod? Vagy
1: de
2: figyelj,
1: de ez, amiről beszélsz, sokszor írja rajta, hogy kex krém. És nekem az a kérdésem, hogy nem vágom, hogy mi az, hogy kekszkrém.
2: Az is ilyen krém, én talán egyszer ettem olyat, és ráadásul annak az a spekulászos íze volt. tudod milyen, az a kicsit enyhén ilyen fahíjas, meg fantasztikus igazából. Krém. Tehát beveszed a szádba, fantasztikus, ilyen gyönyörű, csodálatos krém állaga van, és ekte, elemi szinten jön belőle ez a finom, nagyon-nagyon intenzív kex íz. Csodálatos dolgok ezek, tehát ezek nagyon finomak, csak ezek, tehát ha belegondolsz, az egyik legfontosabb szempont emberi aspektusból figyelve az, hogy hízlal, kövér leszel tőle, már az önmagában nekem is olyan, hogy most nem hiányzik ez igazából nekem, hogy most kínlódjak még ezzel. A másik meg, hogyha belegondolsz, hogy tudod, mi lehet abban?
1: Az
2: milyen cuccod, hogyha mondjuk egészségügyi szempont mentén nézzük
1: de
2: a dolgot.
1: De figyelj, azon röhögök, mert közben az Alfi írt nekem, akihez mikor elmegyek, oromra.
2: Most ez a kis figura jutott eszem, az a rajzfilm karakter, vagy az a...
1: Nem, az nem Alfi volt, hát az Alf.
2: Tudom, hát nem.
1: Ja, igen. Az Alfi, és azt mondja, de tudom én, mit szerette jobban, mint a cipiripit, az Eurocream blokkot. De várj, az más.
2: Az is jó, az is jó.
1: Itt van, mert ő nála valamiért
2: mindig... Van cipiripi blokk is egyébként.
1: Tényleg?
2: Aha, ma.
1: Ne üljesként.
2: Ma.
1: Az finom. Eurocream blokk valamiért az Alfinál mindig ilyen korlátlan mennyiségben van. És általában élek a lehetőséggel, és mindig mondom, hogy Alfi, az apád fölé, mondom, hogy elmennék diétám, de tudod, mit ma kivételt teszünk?
2: Néha meg kell ezt tenni, nincs ezzel baj szerintem.
1: De tényleg ő.
2: Eurocream blokk, mi az, ami még ilyen, tudom, én is szoktam néha venni.
1: Micsoda?
2: Hát ilyen jellegű valami, ez a végtelenül édes tragédia, hogy milyen minőségű kaja, de hogy muszáj egyet enni. Az Eurocream blokkot azt én is időnként így
1: veszek. Tudod, mit vettem múltkor, az haláli volt. Képzeld el, ezt lehet, hogy meséltem, de mindegy. Sétálok a Lidlbe, és ott a csokiknál lenézek. És látom, hogy Jesus Christ, lent, nem tudom, hogy figyeld meg, ha nem vetted észre, lehet, még mindig lehet venni azokat az a 80-as évek, vagy 90-es évekbeli azokat az olyan desszert dobozokat. Tudod? Azokat, amin ilyen rúzsa van, meg ilyen,
2: jaj, tényleg,
1: meg ilyen virág.
2: Jó, ezeket én nem bírom.
1: Tudod, ez a szörnyű.
2: Ez rettenetes.
1: És vettem nosztalgiába egyet.
2: Aha. Rossz.
1: Tényleg rossz.
2: Rossz, persze, ez mindig rossz volt.
1: Az rossz, az nem jó. Az nem túl jó.
2: Ebből él a brand. Tehát, annak ilyen rossznak kell lenni, ezt nem szabad feljavítani. Nem
1: azt
2: tudom.
1: Valaki visz ajándékból mindig egyet, amit ilyen nagy rózsák vannak.
2: Mi kaptunk ilyen? Egyszer valakit, hogy ilyen, nem is tudom, milyennek a neve. Van egy ilyen besorolása.
1: Vagy ez már poé?
2: Típusú desszert, ami ilyen kis, tudod, ilyen kis kúbforma, meg ilyen kis ilyen. Tehát ezek, aminek van egy talpa, hogy le tudod tenni az asztalra, és akkor eszed. Van egy vékony, egy ilyen mű. Hát ilyen egyenes a talpa. Tehát olyan csoki, ilyen bombon, tudod.
1: Értem. Ja, értem, miről beszélsz.
2: Van egy vékony csoki réteg rajta, ami valószínűleg ilyen műcsoki, tehát ilyen nagyon rossz, hogy csak egy édes, és ahogy beleérsz, akkor ilyen rózsaszín a belseje, nekem ezt vizualizálom, és valamilyen gyümölcsös, de leginkább csak édes ízt kapsz, és így mar, tehát ilyen rettenetes, tényleg borzasztó.
1: Ezek az olcsó csokik, ezek mély marnak. Mindig azon gondolkodok, hogy a tartósítószer? Annak van ilyen hatása?
2: Nem tudom, hogy megszaladt.
1: De tényleg van, hogy megeszed, és a torkodunk.
2: Bombonyéra írja Szatyi pontosan, ez egy olyan szó is, ami tökéletesen
1: amúgy igen.
2: Hozza ezt a hangulatot.
1: Anett is ír, azt mondja, hogy különben ott van még a bajadéra, az is édes, mint az állat, de fantasztikus. Amúgy igen.
2: Igen, az nem. Annak is van egy ilyen euró krémes valami jellege, egy picit.
1: Jó, ez
2: vagy
1: mind.
2: Táblás, Eurocream táblás jellege.
1: De visszatérve Lekvárra, ugye, mert az volt az alapsztori. A Lekvár, nekem az érdekes, hogy volt egy nagyon komoly periódus. Valószínű azért, mert mindig az, ami, ugye az, ami egy picit elérhetetlen, vagy amivel ritkán találkozol, az sokkal érdekesebb. És nem tudom, hogy neked megvan-e hotelekbe a reggelinél, ugye mindig van a pici vaj, meg a pici nem Lekvár, hanem marmaládé. És akkor nekem az volt, hogy én ilyet akarok. Tehát fantasztikus, tehát gyerekként, meg tinédzserként nem értékeled azt, hogy otthon 68 üveg rendes gyümölcsből készült lekvár van.
2: Igen,
1: én az úcska marmaládét akarom, amit úgy vágni kell, azt, hogy rábírom rakni a kenyér, azt úgy marad rajta, egy kocka igen, akarom, érted? És akkor ezt egy idővel jettem, de aztán rájöttem, hogy ez katasztrófa. Vettem minden, egy narancsost is vettem.
2: Ezek a dzsemek általában egyébként ilyenek. Tehát, hogyha veszel a boltban, akkor ott az ilyen. Csak akkor egy egész üveg tégelje kapsz. Tudod, hogy kivágod, és akkor az olyan formáit, mint a zselét.
1: Olyan, mint egy zselé. Az. Nagyon kemény cucc. Amúgy különben nem rossz. Figyelj, az igazság, hogy most én itt nyilván az évek alatt meggyőzöm magam, hogy mit miért ne egyek, de amúgy őszintén én az összes ilyen szörnyű dolgot igazából meg tudom enni. Jó ízűen, az igazság. Abszolút, ezt a marmaládét is, én ezt be tudom nyomni, tehát szó se erről, csak valahogy tűtőztetnem kell magam nyilván. Mert tudom magamról, hogy én akkor gurulok, de hát, hogy akkor én ezt nem tehetem meg. De vannak periódusok, most a nyáron csináltam egy ilyet, Különben meglepően nem híztam el. Biztosan benne, hogy sokkal többet fog hízni. Mert nem bírtam már ezeket a diétákat, meg a mindent. Kicsit elfáradtam, őszintén megmondom. És nem, nyilván nem bűnöztem azt, hogy most minden nap nem tudom, mennyi csokoládét ettem, de úgy azt vettem észre az én kis saját agyammal, hogy amúgy, ami nem drasztikusan nagy kalória bomba, de viszont nagyon jó kielégíti az édesség iránti vágyamat, azok a fagylaltok. És akkor én jócska, én szerintem én annyit fagyiztam idén, mint még soha, Zoli. Tényleg, ezeket a pálcikás fagyikat ettem.
2: De lemozgolt, és... ez kialakult a rendszered, nincs ez a baj, ezzel semmilyen és... bűn nem követünk el, ha csak nem vagyunk ilyen, tényleg ilyen egészségnácik, tudod, hogy akkor így nem. Csak magvat meg, hogyha nagyon ennél édeset, akkor egy banán chipset megeszel.
1: Banáncsipszet, igen.
2: Jó. Egyet. Tehát, na, nehéz ezeket megállni.
1: De tudod különben, az is egy érdekes dolog különben itt a kajáknál, hogy ezek a kaj, ez egy nagyon érdekes sztori, mert hogyha az ember elkezd odafigyelni egy picikét, mert ez nálunk figyelj, tehát mi ahogy felnőttünk, nekünk nincs más esélyünk, mint step by step átszokni egy picikét egy másfajta étkezésre, ha ez valakinek fontos. Mert ugye mi megszoktuk ezeket az olyan, hogy unlimited mindent tudsz enni, amit csak megkívánsz, és ugye ez nem feltétlenül jó, főleg amikor ugye hát most mi is már olyan korban vagyunk, hogy azért picikét már... Én emlékszem régen, Zoli, én le tudtam fogyni 15-20 kilót 3 hónap alatt. Ez ma már nem megy. Hát ez valljuk, mert nem tudom, nektek mi a tapasztalatotok, hogy egy picit érdemesebb inkább odafigyelni. És akkor rájössz, hogy attól például, hogy egészség... Én bevallom nektek őszintén, én ilyen tévhitben voltam. Mert azt hittem, hogy valami egészséges kaja, akkor itt attól fogyok. Hát túrót. Hát az egészséges kaja, meg a diéta, hogy deficitben legyek, az két különböző dolog. Mondok neked egy példát. Azt gondoltam, hogyha olyat csinálsz, hogy mondjuk összekevesz magadnak például ezt a ovcserapahuicát, szerbül is tudom, hogy kell mondani, meg magyarul se, zappehely.
2: Tudtam.
1: Zappehely, de én nem tudom sose. Zappehely, meg kis proteinpor, oké, akkor ó, de jó, akkor ez már jó, mert van benne protein, szuper. Akkor teszek bele tejet, akkor teszek bele, és akkor most jön a baj. Teszek bele magvakat. Igen, csak basszus. Utána néztünk, hogy mennyi kalória van a magvakba. De én tudod, megpakolom magvakkal, teszek bele banánt, teszek bele mézet, és elkezdek tuningolni, tudod, csoki flékeket, meg nem tudom mi, meg bio csoki, meg minden. Hát persze, benyomtam 1000 kalóriát. Egészséges, de...
2: Hát ja.
1: Érted?
2: Ja,
1: szóval...
2: Igen.
1: Na ez a különbség egy picikét.
2: Mert van nekem is... A kövér néger gyerek, tud, a Mekkében ott ül, és akkor egy ilyen tripla cheeseburger tesz, és akkor mondja, és egy diétás kólát.
1: Igen.
2: Vagy kihúzza a bajból.
1: De amúgy arra jött, hogy...
2: Te csak is, magukat ettél.
1: Valahol ennek is van értelme amúgy, mert ha állandóan rendes kólát is inna, akkor azért az tényleg az a hozzáad azért. Hozzá. Legalább akkor azt leveszi.
2: Igen, de szerintem egy bizonyos szint után, hogyha te kialakítasz egy rendszert magadnak, és nem tudom, tényleg mozogsz, odafigyelsz rá, akkor nem, úgyse fog zabál, érted? És nem tudom, én is még után lefogytam, én nem bírok annyit enni, mint régen. Tehát nincs az a, megváltoznak a határok, tudod? És igazából onnantól kezdve, most így, ha csinálsz időnként valamit, akkor úgyis, tehát át lehet állítani az agyunkat arra, hogy de nem mozgom, és akkor mindjárt jobban érzed magad, és tényleg megteszed, és tényleg megtörténik. Itt plusz kérdés az, hogy most mennyire akarunk mi pluszban, nem tudom, egészségesek lenni, vagy mennyire bízunk abban, hogy a táplálkozás, a megfelelő, nem tudom, nagyon-nagyon fanatikus, egészséges táplálkozás, az most tényleg őszintén mennyit ad hozzá valakinek az aktuális egészségi állapotához, az egy jó kérdés. Tudod, mert lehet, hogy valaki, nem tudom, más utamódon választja az egészséges életmódot, vagy esetleg csak inkább csak mértéktartása, és nem ennyire végletekig menne, hogy akkor nem tudom, csak ezt, csak azt teszik, és semmi más nem szabad, de valakinek meg az válik be igazából. De
1: persze, tovább de az is úgy vagyok, hogy
2: mozogsz, vagy megtalad a magadnak igen, megfelelő mozgás, testmozgás. Szükség van, mert tényleg ülünk, állunk, ülünk, igen, fekszünk, tehát hogy ezt fel kell ismerni, tehát hogy nem tudom, új trendről van szó, az is, de közben ez mögött azért vannak, és nem tudom, én mondjuk érzem, de mindenkinek más persze. Én érzem azt, hogy amikor, mert mindig én is rákényelmesedek az aktuális helyzetre, nem mozgok egy ideig, akkor megint nehezen szállom rá magam, pedig tudom, hogy jót tesz, tudom, hogy jól fogom magam érezni, és aztán adódik egy ilyen véletlenszerű helyzet, ami nem tudom, akár csak futok egyet a gyerekemmel, akkor mindjárt érzem, hogy tudod, végre, mindjárt tudod, jobb, és megint ugye? Rájössz, persze. Tehát
1: figyelj, nagyon érdekes,
2: ezeket az érzéseket érdemes figyelni.
1: Nem tudom, hogy a te szüleid hogy vannak ezzel. Az én apám az utóbbi időben rájött, hogy ő szereti otthon dolgozgatni a ház körül. De ezt sose csinálta régen. most így rájött, most így folyamatosan veszi a szelszámokat, most vett egy hatalmas a fúrógépet, akkor megmutattam, hogy Jézus Isten, mondom, mit vettél. Mert most ilyen hírti, azt mondja, most derült, hogy neki ez mindig vágya volt, mondom, oké. Bármikor hazamegyek mindig, bármikor, tehát tényleg bármikor hazamegyek ebédre.
2: Kint van az ebédlő asztalon.
1: Nem, a pincébe fúr valamit. Pincébe hallok ilyen,
2: lehet, hogy kelleni fog.
1: Igen, igen.
2: Igen, ilyen likluk.
1: Szegény anyám, érted?
2: Mikor a ház mint az
1: ementári. Látod, mindig fúr. Mindig fur, és mondja nekem...
2: mit?
1: Nem, mit? Most tudod, mit talált ki? Most ez nagyon jó, mert hetekből fúrni. Most kitalált, hogy a pincét leszigeteli felülről, tudod? Oh. És akkor tudod, egy ilyen, tudod, lap, az öt tipli fogja egy igen. Lapot. És akkor az
2: lehet, hogy többet tesz, hogy biztosra menjen.
1: Nem mentem le.
2: Centinkét.
1: Lehet, hogy kilencet rak bele, tudod, hogy minden sorban hármat. Figyelj, egyszer csinálja meg jóra, az biztos ott marad.
2: Olyan jó ez a fúró. De tényleg, ne tehetnék jó. Többet.
1: És mondja nekem valamit, hogy ő is pont mint te. Miért nem csináltam én ezt korábban, azt mondja, mindjárt másképp is élek, tudod, jól érzem magam. Ez a fúrás, ez jó. Mondom, figyelj, amúgy külön...
2: Ez a fúrás, ez jó.
1: Tetszik neki. Szeretni. Lehet utána majd csinálnak egy ilyen business profilt, hogy de fúró. És bárhol kell fúrni, akkor csak szóljatok. És a lényeg az egészben az, hogy mondom neki, hogy amúgy, mondom, hogy a szomszédokkal kezdek beszélgetni, tudod, nálunk van egy ilyen nagy terület, amivel így senki nem kezd semmit már. Tizen pár éve, és kezdjük beszélni a szomszédok, hogy különben igazából az az érdekes, látod, ez most kicsit megint eltérek, de hogy csak meg kell indítani, és akkor aztán többiek is jönnek. Mondtam, hogy saját kezünkbe kell venni a dolgot, tudod? És csináljunk oda egy parkot. És mindenki mondta, hogy persze, hogy beszállnak mindennel. Mert tudod, jönnek, csinálják, ültessük fákat, csináljuk, tudod? Kicsit majd kicsit bajban azt, hogy nem találtuk, hogy hogy fogjuk azt locsolni, de ki kell találni majd azt is. És mondtam a Fatinak, hogy mondom, gyere, mondom, hogy szeretsz így dolgozgatni, mondom, most így belejöttél, mondom, hogy gyere, aztán mondom, ültess velünk fákat. Á, nem, az már nem tetszik neki, az melyek kertészkedés, ez a fúrás, ez jó. Mondom, de ha szerzek egy olyan lehet gépet, mert vágod, hogy van az a gép, az ami lefelé fúr.
2: Tudom, vágod? Tudom, igen.
1: Tudod, ami ilyen ültetés, mondom, hogy olyan szerzek, akkor jössz, azt mondja, akkor igen.
2: Nekem annak az ilyen mezei változata van meg. És na, igen, karókat kellett letenni. Meg
1: ja, kézi?
2: A ház, az építkezésnél. Kézi.
1: Az hogy megy?
2: Az ilyen vételő egyszerű. Van egy ilyen spirálos alja, amivel fúrsz. Egy rúd, és akkor még az sincs egyben, hanem van egy másik, amit át kell nyomni rajta, az lesz a nyele.
1: És akkor két oldalról?
2: És akkor kézzel, és így tekered.
1: Ja,
2: de
1: magad?
2: Igen, de meglepő, hogy egyébként, jó, most akkor nem volt talán ennyire száraz a talaj, mint most. Én nem tudom, most próbáltál ásni az a melegek után.
1: Nagyon durva.
2: Kőkemény. Akkor még a roké volt, gyene, és akkor az is ilyen tök okés, és igazából egy ilyen nagyon szabályos, viszonylag mélyre leásott lyukat kapsz, amit ásóval azért nehéz lenne ennyire szabályosan, meg tudod mélyre. Tehát amire kicsi az átmérője, de mélyre megy, fának meg az pont jó, úgyhogy még az is jó, hát a gépen meg el tudom képzelni, mennyire fantasztikus lehet. Robi küldött nekünk egy kalória számláló AI alapú appot, hogy ő ezt használja. Mennyi kalóriát égetsz naponta? Nekem ez nem kell, mert nekem van egy ilyen órám, ami méri, bizonyítottan elég pontos. És tök jó, mert be lehet állítani, hogy mennyire legyen a napi limited, amit el kell érned, és igazából mindig egy kicsit boostol. Tehát, hogyha nem tudok elmenni külön mozogni, akkor valahogy úgy teszek azért, hogy nem tudom, akkor úgy döntök, hogy elmegyek én gyalog, ide vagy oda, tudod. És akkor jó. Összejön szépen a nap folyamán.
1: És akkor ledolgozd a legvált, amit megérted.
2: Igen. De ez tényleg így van, tehát működik. Úgyhogy mozogjatok minél többet. Fontos. Meg csináljátok magatoknak lekvárt, mert sokat kell fizetni azért, hogy 50 grammal több gyümölcs legyen benne a bolti lekvárban.
1: Hát igen. Figyeljetek, már megint elbeszéltük ezt az egész órát, én nem tudom, mi lesz. Mondok az óra végére, közéletek küld? Vagy...
2: Legfeljebb.
1: Legfeljebb. Legyen így.

0: Hungácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannó reggeli.
2: Várjál, dobáld el, Robi, kérdez reggeli valamit. Azt mondja, nagyon jó az AI alapú kalóriaszámláló.
3: Igen, ezt mondtam az
2: előbb. Beállított az, hogy a limitet, és kb. Tartod elég jó. De honnan tudja az óra, hogy mit eszel?
3: Nem tudja.
2: Honnan tudja? Honnan tudja az én órám, hogy mennyit alszom? Hát leveszem.
3: Hát akkor nem tudja.
2: Hát ez az. Hát minden nap szól, hogy rosszul alszok. Hát nem, hülye, hát nem is méred.
3: De várj, nem a szuszogásodat hallgatja meg ilyeneket.
2: Mi a szobába?
3: Igen.
2: De sokszor le van merülve.
3: Igen.
2: Azért, mert úgy kaptam meg az órát.
3: Teljesen
2: úgy kaptam meg az órát, hogy van egy USB-C kábel, az egyik vége az USB-C, a másik vége az óratöltő.
3: Igen. Igen.
2: És az a bajom, hogy már megint nincs hozzá rohadt adapter.
3: Ja, és akkor most
2: vagy a telefonomat töltöm, vagy az órámat. Na mi most már este
3: hát
2: töltök.
3: Mi?
2: Hát most kéne vennem megint egy adaptert.
3: Vegyél szépen egy adaptert.
2: Zapjuk Fülit
3: nincs
2: már.
3: Nincs már benne.
2: Hát adjanak adaptert.
3: Nincs már benne ilyen. Hát az iPhone-osok kezdték ezt először csinálni egyébként, hogy egyre kevesebb cucc. Aztán jöttek az ilyen videók, hogy tudod, Na megvettem az új iPhone-t. Na mutasd már hova. Hát nincs nálam.
2: Ja, igen,
3: tudod,
2: igen,
3: hát akkor hogy vetted ezt? Hát ez a poén, hogy nincs benne a telefon.
2: Igen, nincs benne a telefon. De online meg tudom mutatni, hogy meg kifizettem, látod?
3: Nem tudom, ez érdekes. Az, hogy mit eszel, azt ő nem tudja. Nekem a mozgás mennyiségét méri folyamatosan. Nyilván nem tudom, érzékelni, mikor sétálsz, mikor mozogsz.
2: Néha hülyeségeket csinál. Nekem van olyan, hogy
3: méri, stb.
2: Nekem néha ülök, és a semmi közepén vibrál egy órára, ezért gratulálok, elérted a napi mozgás szintet. Hát ráadásul nekem ez a spéci Apple, az ráadásul az Ultra.
3: Kéne. Nem tudod beállítani. Tudod?
2: Van az a...
3: Megvetted az Ultrát, aztán besincs, nem is szabta a testre.
2: Tudod, de mi abban stósz, hogy az Ultra az...
3: Beszoktad kapcsolni? Lehet, hogy nincs bekapcsolva.
2: De. Van olyan kód rajta, azt már tudom.
3: Kód.
2: Mert az Ultrában mi a stósz, hogy az direkt ilyen, az még jobban sportra van kiérezve, ugye?
3: Hát működnie kéne. Nekem egy ősrégi, ez a hármas van, mert nem tudom, egy 6-7 éve, és ez így tökéletesen működik, tényleg pontos. Egy baja van, hogy ez a gyári szíja, ez most már elfáradt, és néha elveszíti a pulzus mérési lehetőséget, képességét.
2: Telmu, tökéletes.
3: Hát Telmu csak mindig várni kell, nincs kedvem. Mindig, amikor belegondolok,
2: én próbálnak, vettem egyet, tudod milyen? Tudod milyen? Nem hiszed, hogy milyen minőség.
3: De hiszem, hogy jó.
2: Tudod, mennyibe került? 600 dinár.
3: Hát igen. Szóval... Én most jártam így egyébként, jók ezek a kínai rendelési lehetőségek, mert itt elmentem, gyerekek, le vagyok döbbenve, az előző telefon hátlapom az így, ez a kemény volt, és ki megrepett, eltört valami, minden van, le kell cserélni, és megem idegesített, hogy nem lehet kivenni a telefon, kiszoktam venni gyakran, és idegesített, hogy abból nem tudod úgy, mint jogni, feszül az egész, most fog eltörni mindig az érzésed. No. Kellett egy szilikontok, elmentem menni, megnéztem, itt a Korzón van egy ilyen szilikontokos. Mondom, ilyen telefon, oké, elhúzzat, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen vitrín, kinyitja,
2: na,
3: csúszkák. Nem, 1990 az alsó.
2: Na jó van.
3: És ilyen. Aztán végén itt a sarkon vettem, az is ilyen tokos volt, egy ilyen szilikontokot, 1300 dinárért, egy kicsivel olcsó, mondom, jó, mindent megveszem, meg kell.
2: Szabad kell.
3: Én nem tudom, de ez a szilikon, gyerekek, ez baromi drága, és tudom, mert rendeltem már a Temurról másik telefonra, ilyet dinár. Pontosan ugyanaz, 200 dinár.
2: Hát igen.
3: Normálisan.
2: Hát valami meg
3: és
2: kell
3: tudod,
2: élni.
3: Tudod, hogy onnan jön az is. Miért? De miért kell megötszörözni az árát? Nem lehet megduplázni?
2: Nem tudom, várjál, voltam
3: valahol... Nem lehet egy nem tudom, 800
2: dinár. Vágod azokat, amikor ugye a nagy bevásárlók közben sétálsz, és középen vannak csak ilyen pultok.
3: Igen, tudom. Én, hát oda, is
2: én lementem Újvidékre venni ezt a telefonomat, és megálltam a toknál, és ott 2-4 ezer dinári volt egy tok.
3: Nem, mondom,
2: hogy
3: hülyé.
2: Tényleg?
3: Egy gumi darab. Tehát
2: és
3: hagyjuk
2: ott néztem különben adaptert, és 5000 dinár volt az adapter, hogy nem hazudok, itt én meg tudok venni bármikor 800-ért. Hát, nagyon vigyázni kell ezekkel
3: az
2: árakkal. Nagyon.
3: És mentem boltba is, vettem már ilyen elosztós adaptert, azt a dugó részét, tönkre ment pár hónap után, vagy nem töltött már egyik-másik ilyen bemenettel, mit tudom, akkor az egyik-másik volt, jó, az pár évig használtad, az elkezdett füstölni egyszer.
2: Na,
3: és mondom,
2: az
3: jó,
2: baj.
3: Akkor hoppá, azóta húzzuk ki mindig egyébként az ilyeneket. Elmentem a kínaiba. Vettem egy ilyet. Van egy C bemenet, meg egy klasszikus USB, tehát dupla, gyors töltő, tényleg a bája, forró is, tehát azért figyelni kell rá.
2: Jó.
3: Ez tőt. Ez így másfél éve, no problem.
2: Mennyibe került?
3: Nem tudom, 800 dinár. Úgy van,
2: kész, ennyi, finito.
3: Ennyi. Tehát nem 3000 dinárért veszel, igen, hanem azért. Fölment az áruk szerintem. Mindenki mindent tölt, ez pontosan felméri a piac, és viszi fel az árát ezeknek a gyagyás töltőknek. Régen szerintem bársz azért meg tudtál venni azért egyet. Meg voltak ezek az erosztósok.
2: De figyelj, van egy
3: ilyen... kettő ilyen bemenet van rajta, és ez már ezért drága. De jó, a kínaiján meg lehet venni.
2: Van egy ilyen dolog, nekem ez a csúcs, le kéne egyszer tesztelni. 2500 dinárba kerül plusz-minusz, Temu, bevallom őszintén. Egy töltőközpont, elég dizájnosak. És az a lényeg, hogy van olyan változat, ahol fel tudsz rakni elég szép ilyen kis zéjeli asztalodra, és akkor rá tudsz rakni egy vagy kettő telefont, iPhone-t, úgyhogy én arra néztem. Ugye az iPhone, az, mert biztos, hogy több is tölti magát, így csak érintésre, ugye?
3: Igen.
2: Hogy csak, hogy rárakod, és
3: igen,
2: akkor
3: tölti. Igen, tudja ezt már, igen.
2: Szóval, hogy rárakod és tölti, akkor van helye az órádnak, hogy felakasztod az órádat rá, és akkor
3: igen,
2: azt is tölti, meg az AirPododnak is van helye. És akkor tudod, all in one. És akkor este 6 töltse.
3: Igen, az nem rossz igazából. Ja, ja, ja, ja.
2: Mert amúgy meg tudod, hát tényleg az a 680 kábel már tényleg érted össze-vissza.
3: Nem ügyesség, letéveszek egy ilyet.
2: Nem ügyesség.
3: És megért a kedvem hozzá.
2: Olcsó, ki kéne próbálni. Én nem áldoztam még be ezt a 2,5 kát erre.
3: Nehogy kigyulladjon.
2: Nehogy főrobban, viccek. Na mindegy, 85-2 perc van, nem tudod, hogy használtok ilyet, különben írjátok meg már. Amúgy Temu tényleg nem rossz, hát tényleg a bótokban is az van. Hát nem
3: de most adóztatják, nem?
2: Nem tudom, igen, valamennyire. Most nem vettem.
3: De elvileg a Temu az ilyen korrekt, és ő mindjárt azt az árat adja ki, tehát kiszámolja, hogy hova jön, milyen adó megy rá, és akkor azt a végleges árat, tehát nem ér meglepetés, na, ügyes, hogy akkor most tehát, hoppá, most nem tudom, 800 drágább lett a 200 dináros tok.
2: Jó van,
3: hanem
2: akkor.
3: Tudod
2: korrekt,
3: mindjárt.
2: Korrekt. 8-2 perc van, miért jövünk hírekkel?

0: Com.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó hely.
4: 024-479-9400.

0: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
3: Felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát, a beruházás értéke mintegy 170 millió dinár, amint egy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok, a forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor pénteken 7 és 17 óra között teljes útzár várható.
4: Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcstartalma a Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogramonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 g lesz. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett, hogy közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához és eltarthatóságához elengedetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek, de ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Anne Carlson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint Anne Carlson a díjat merész és újító életművéért kapja, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára.
3: Időjárás. Túlnyomóan felhős időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 19 fok körül várható.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéid. A te rádiód.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
5: Ez a Pannonrádió.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, itt is vagyunk, és a lényeg az az, hogy nézzük meg, hogy mi újság az utakon. Hát állítólag a Gubec Máté és a Zombori út sarkán ott vannak a rendőrök, már egy jó ideje. Határ, hogy áll?
2: Zöldnek láttam még egy kicsivel korábban, de nézzünk egy frissebb infót. Még mindig zöld, sötét zöldet Horgos 1, de ez is legfeljebb 18 percet jelent. A kilépő oldalon, a többi pedig hát 5-10 perc alatt teljesíthető. Komoly fennakadásról nem érkezett hír.
1: Uh-huh. Akkor a másik dolog, ami van még az útlezárással kapcsolatban, hogy a mai napon ideiglenesen módosul a 20-as autóbuszjárat útvonala, mivel teljesen lezárják a forgalom elől a Szabadka-Békova községi út Vám terminál és Békovai körforgalom közötti szakaszát. Terelőútként a gyorsforgalmi út két körforgalom közötti, vagyis a Topolyai út és a Békovai út közötti szakaszát használják. A módosított útvonalat valamennyi köztes megállója működik, a Békovai úti körforgalomnál pedig ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki az utasok számára. Munkálatok befejezése után a 20-as járat visszatér a megszokott útvonalra, és ugye van még az őszi-tavaszi, azaz őszi nagy takarítási akció.
2: Egy kutya.
1: Nem tudom, hogy miért mondtam így. Mert ugye már tavasz van, a tavaszi őszi, az őszi.
2: Mondd ez bármit.
1: Ugyanaz. A mai napon Misityevo helyi közösségben zajlik ez mind.
2: Ott a puszta erejükkel viszik ki az emberek a hulladékot egyébként. Nem talicskával, meg ilyenekkel, hanem kézbe. Mert erősek és izbosak. 15-16 fok van továbbra is Szabadkán és környékén, felhős idő van még mindig a folytatásban, és hát nagyjából ez várható, igazából 19 fokos csúcsra számíthatunk. Csapadékot most egyelőre nem ír, de hát azért úgy lóg a lába, előfordulhat, ne lepődjünk meg, hogyha éppen jön még némi nemű. És a holnapi nap is csapadékos lesz egyébként, hogyha picit az előrejelzésekben szeretnénk bocsátkozni. Holnap 20 fok lesz, és csapadék vasárnap pedig egy picit hűvösebb, 17 fok mindössze napközben, és további csapadékra van kilátás. Úgyhogy hát de vártuk már az esőt, úgyhogy eljött az ideje.
1: Persze, úgyhogy na, hát végre itt van, úgyhogy örüljünk neki.
2: 9 óra 19 perc van.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
2: Az autóban
3: vagy bicajon
2: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista 91.5. Csak a Pannon Rádióban.

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Hű, de fura sztorik van. Ausztria. Sikasztás miatt ítéltek el egy pénztárost. Fiatal srác, 20 pár éves. Az van, hogy kicsit fura a rendszer, mert egy olyan boltba dolgozott, ahol valamilyen szinten egy pici mozgás, ha én jól értem, hogy egy pici mozgásterük volt, hogy adnak-e kedvezményt, vagy hát nem.
2: Sérült termékekre, meg lejárt szavatosságú termékekre, ugye, ott lehetett valamennyit, igen.
1: Lehet egy picit mókolni, ahogy szokták mondani. Azt mondja valaki, hogy semmiben jó a műsor, Zeci.
2: Jó, tudjuk, Zeci.
1: Kösz. De szóval, hogy... És akkor ez a fickó meg azt mondta, és kiderült, hogy...
2: Megköszönte, pedig... hallottát? Most esett le. Elfogadta a komplimentust.
1: És akkor az van, hogy ez a fickó kiderült egy idő után, előjött, hogy valami nem stimmel a számokkal, és meglátták, hogy ő összesen, hogy... Szóval a többiek is adtak kedvezményt, de hogy ő így 25.700 eurónyi kedvezményt adott, hogy ebben a kis boltba jött.
2: Mondtak, hogy... Billa. Ez a neve.
1: Ja, ott? Ja, hát ez igen, az egy ilyen boltlánc.
2: Billa.
1: Igen. És ott különben a vajas kekszre rá voltam kattava, 2 évig folyamatosan azt rendeltem onnan. A tesóm hozta nagy mennyiségbe. Nagyon jó, de aztán leálltam vele. Na mindig, ez mellékes. Na szóval a lényeg az, hogy 25.700 eurót, és mondták, hogy nem tudom, hogy nevezzük Jürgennek a fickót, nem tudom. És mondták, hogy de miért csináltad ezt? És mondta, hogy azért, mert szorongok. Hát jó, és akkor de miért csináltad ezt? Hát mert rám néztek kicsikét erősebben, akkor én mondtam, hogy inkább adok kedvezményt, csak ne bántsatok. Hát mondom, ez tényleg ez a szegény sérült emberét.
2: Nem profitált a csalásból, hozzá kell tenni.
1: Nem, semmit nem profitált tehát ebből. Jót, ő osztogatta.
2: Jót akart tenni.
1: Jót csinált az embereknek.
2: Igen.
1: Lehet, hogy Jürgen szeretné. Lehet, visszajártam volna minden nap. Mondom, hogy várom, mikor
2: biztos,
1: dolgozik a
2: hogy
1: Jürgen.
2: Biztos, hogy jártak vissza. Tudja, hogy kaptak az alkalom, és akkor ment az alkudozás. Áj, de nem lehet, hogy izéletben jobb volt. Oké, 150 dinár, de hogy most dinárba mondom. Na, legyen.
1: Jó, oké, legyen.
2: Igazad van. Látod, itt be van horpadva az oldala. Igaz, teljesen igazad van.
1: Igen. Nem szólok semmit.
2: Milyen aranyos ember, kellemetlen, sikasztás vágyjába.
1: Szegény, hát képzeljétek el, a rendszer igen. Lehetővé tette neki, nem gondolta senki, hogy ezzel valaki ilyen szinten vissza fog élni. Hát Istenem, most ez van, most ő bajba keveredett, de hát egy nem tudom, érdekes dolgok ezek,
2: mert... Jó, nem ítélik most el, nem tudom miért.
1: Hát most csak nem lesz valami őrült nagy baj. Hát most...
2: itt még el tudom képzelni, most olyan a hangulat ennek a cikknek is, meg az egész témának, hogy tudom, még azt sem tudom elképzelni, most nem tudom, a haveroknak, vagy tudod, de semmilyen módon nem tudom elképzelni, hogy profitált ebből, hanem...
1: Igen,
2: tehát így, na, igen, úgy félt, és akkor csendben ülünk itt, Dávid, mit csinálsz? Ne tedd ezt velünk, ez nagyon rossz.
1: Na azért, mert a nőket nézi a telefon.
2: Na ez az, szóljanak azok a fúbolsok, a nagy zenekar, megjött ide a stúdióba.
1: De most te minket büntes, hát te nézegeded, én az OnlyFans, ez őt egészni előtéltel, aztán meg elmarad a zene, meg ilyenek.
2: Hormics, erre, arra. Jó, már csak viccelünk, nehogy komolyan vegyetek, nem akarunk senkit megsérteni, kibontuk ezt a szót.
1: Mit? Az OnlyFans?
2: Hát én most azt mondtam, hogy Pornics, de ja. Most másodszor is kimondtam. De
1: a Szabadkán is egyre többen csinálják.
2: Rábeszélt a füledre, azért nem hallottad.
1: Szabadkán is egyre hallottál. Többen csinálják, képzeld el. Őrület.
2: Ezt?
1: Aha.
2: Igen. Hát ez egy jó biznisz.
1: Látom, hogy megy.
2: Megy. Hát nyilván
1: meg az igazság, megy. Hogy ezt azt hiszem, hogy kezdik elfogadni. Most már nem rökönyödünk meg rajta. Na, ő is csinálja. Igen, jó, oké.
2: Mert dolgozni.
1: Hát de figyelj, az igazság, hogy én azon gondolkoztam, hogy tudod, mert az van, hogy Szabadkán, és akkor van is, akit ismersz látásról, vagy valami. Hát a fene egyen meg azok az előfizetések, ugye ahhoz elő kell fizetned, hogy te bemenj az oldalra, akkor utána fizetned kell a tartalmak, most én úgysem fog ezért fizetni. Szóval meg gondolom, hogy egy csomó mindenki más a Szabadkán, ezek nyilván külföldiek. Szóval én úgysem fogom ezt látni. Meg abban se fogja látni, meg igen, valaki nagyon kíváncsi, akkor az meg fizesse. Igen, szóval igen. Annyira mindegy, meg ugyanúgy elmegy központba, megiszik valamit, meg csinálja az életét. Meg
2: persze.
1: Elmegy a bódba,
2: keres,
1: vásárol,
2: megveszi az akciós tejfölt, igen. Hát aki fog egy olyan eladót, aki kedvezményeket osztogat, a meglévő kedvezményeken
1: hát igen,
2: felül.
1: Például, ugye?
2: Igen.
1: Most írja az egyik hallgatók itt, a jó a műsor, hogy szívesen te vagy a legjobb, ez nekem kezd gyanús lenni.
2: Persze, tizé.
1: Ja, ez a közös megy barátunk?
2: Tapsztatás. Nem tudom, de erről már beszéltünk sokszor, és akkor ugye rá tromfolnak a hallgatók, ezt értem, de ha nem, akkor meg hát szomorú a helyzet, mint gondoltam.
1: Nem, hát a teljesen ki van akadva, de hát borzasztóan érzékeny arra, amikor ketten vagyunk, nagyon... és valaki kiemeli, hogy Zeci.
2: Dehogy vagy. De volt egy időszak, amikor csak ez jött folyamatosan, tudod?
1: Igen, volt.
2: Zeci, Zeci. Jó a műsor. Mondasz egy poét, jó poét mondtál, Zeci, de nem te mondtad.
1: Nekem azt hitt a legjobban, amikor egyszer téged csesztek le miattam. Nem tudom már, hogy volt a sztori.
2: Na, ez meg a
1: következő szint. Valami Smart TV-k miatt. Én már nem tudom, hogy volt. Valamit én beszóltam, és a Sántát fölhívták, hogy jó van, csak hogy tudta, akkor nem tudom, megoldottuk, meg mit tudom én, ha már a rádióban ezt meg azt mondta, és akkor te meg... Te miről van szó? Hát de tudod, mert hát ez nem is én volt, az a Zeci volt. És akkor te mondtad,
2: nem, szoktak a brasnyóval összekeverni. Sokszor volt, hogy tudod, így látom rajta, hogy fölismert, és, és már tudod, emeli a mutató ujját, hogy mindjárt izé, tudod, így mondja, hogy akkor ki vagy, és akkor így tudod, így gondolkodik, hogy brasnyó, ugye?
1: Nem.
2: Kászper
1: van téletbe.
2: Ja, tényleg, igen, és akkor eszébe jut.
1: Ez egy kérdés van hozzá.
2: Na?
1: Egy kérdés Zolihoz. A Zeci szokott mérges lenni, vagy szomorú, mert mindig vidám.
2: Egy a műsor ez így hat ránk egyébként. Persze, hát ő is ember. Egy gyarló. Egy romlott férfi ember.
1: Romlott anyagias. Okay,
2: vannak nehéz napjai. De nem, komolyan egyébként, most én is megint úgy jöttem be, hogy ilyen fáj, meg nem jó, meg ez fáj, meg tudod, álmos vagy, fáradt vagy, nem tudom, izét, és ahogy elindult, így mindjárt ilyen jó. Tudod, ez ilyen terápiás hatása van.
1: Elmondjam nektek, hogy azt mondja, hogy kisebbségi komplexus legyen. Zolinak biztos nem.
2: Nem, nincs. Nyugodjatok meg.
1: De elmondjam, hogy én hogy érkeztem be ma? Izgi volt különben.
2: Még így, hogy roma vagyok. Hülyéskedek.
1: Hát most már vége a nyárnak.
2: Most nem, vége a nyárnak, igen, most már átváltoztak.
1: Tényleg, de hát Sánta erre hogy rájátszik, de nyáron, értitek, kimegy a napra, lebordul instant, különben ezt iridlem tőle, nagyon-nagyon barna lesz, és akkor ilyen balkán zenét játszik, és minden eladja, hogy ő roma, különben minden eladja.
2: Tarka Ing, meg Bajusz, azon röhögtünk egyébként.
1: Hát jó, ez egy felár jár, különben
2: nyáron felár. Eljutottunk, képzeld, a Művészetek Völgye Fesztiválra,
1: ott volt koncertünk. Persze, még gypsy fesztiválokra jár, meg ilyeneket.
2: És néztük aztán vissza a mi fotókat magunkra, és azon röhögtünk, hogy nekünk van egy roma harmonikásunk, igazából, és ő volt a legvilágosabb bőrük között. A bőgősünk is ilyen.
1: Ő is ilyen barna.
2: Cigu-ligu.
1: Hát ezek hihetetlen emberek. Na szóval hogy figyeljetek. Van nekem néha olyan, nem tudod, hogy álltok ezzel, hogy így tudod, hogy le kéne feküdni időbe, le is fekszel, de nem tudsz elaludni. Éreztem, hogy baj
2: most
1: van.
2: Most már ez váránk, egyébként idősebb férfi társainktól kérdezzük, ez váránk? Hogy nyugtalan alvás, meg össze-vissza, meg kell, korán, meg nem tudsz elaludni. Meg...
1: Nekem ez a túlpörgés miatt van egyértelmű.
2: Igen, az. Tele a fejed, és ha el is alszol, akkor tudod, egy picit, egy fokkal ébrebb állapotba kerülsz a mély alvástól, akkor már valami elkezd kattogni minimálba, és azt olyankor nyilván nagy tragédiának érzékeled, ugye alvás közben, és akkor felébredsz rá, akkor nem bírsz visszaaludni.
1: Csak meg kell tanulnunk kicsit leállni.
2: Néha, hát igen, csak hogy, nem tudom.
1: Ezek ilyen lelki dolgok, amelyik tudod, ilyen mentális dolgok, ezeket meg kell tanulni, Zoli.
2: Elég utóbb a végére érsz a kapacitásodnak is, tehát ez bírod valameddig, tehát igen, pár hétig, húrapig.
1: De Zoli, ez nem tragédia.
2: Rosszul vagy már, igen.
1: Szerintem
2: igen.
1: Ez nem tragédia.
2: Nem azt mondom, most pont nem az időszakom volt, tehát sokkal rosszabb időszakom alvás minősége szempontjából, de most megint van egy ilyen, hogy nem az igazi, tudod.
1: De Zoli, hát nem vett, de én szerintem ezt minden ember észrevette magát. Hányszor volt olyan életünkben, hogy most adott pillanatban valami szituáció nagyon idegesek vagyunk, és úgy tűnik, hogy nem tudjuk megoldani. Aztán mész előre az életbe, és két év után visszanézel, hogy én ezeken a dolgokon tényleg idegeskedtem. Ergo fejlődsz, ugye?
2: Persze,
1: hát
2: igen.
1: Ehhez is hozzászól. Én is hozzá fogok szokni. Hát nincs ezzel baj. Szóval én ezt nem dramatizálom el, mert csak meg kell szokni is kész. De most vannak olyanok, nem sokszor szerencsét, de van olyan, hogy egyszerűen nem tudok elaludni. Igen, nem tudok elaludni, és láttam, hogy, és ránéztem, direkt érzem, hogy hú, ez nem megy. Ráztam az orrán, de fél egy vagy, mindig ébren vagyok, mondom, mondom, ez baj. De tudod, mint a hülye, úgy tudod, lehet van a fejed a párnán.
2: És szerintem sokkal szóri egy, tudom,
1: és nézem az orrát, mondom, már egy van.
2: Szerintem... És olyankor úgy megy az idő, egyébként feltűnt, forgolódás, meg nem tudom, és érted, hogy nem alszol, érted, elkabúzhatod, de tudod, hogy nem aludtál, és már fél kelt, de elszaladt egy óra ezzel, hogy forgolódtál.
1: És akkor nagyon érdekes, hogy az emberi agyban mi történhet, mert hogy akkor én nyilván egy után egy picivel aludtam, onnantól nincs több emlékem, viszont nekem be van állítva az ébresztő, nem dupla ébresztő óra, 5 és 5.05.
2: Nekem ugyanez kérdezik.
1: Ugyanez?
2: Mindjárt megnézem.
1: És
2: a reggeli ez volt. Általában ilyen pontatlan számokat szoktam betenni. Hát nem, igen, most 4.50,
1: Meg
2: 5 óra 4 perc.
1: 5 óra 4! És figyelj, és az a sztori, hogy nagyon sokszor ugye az ébresztőre előtt egy 10-15 percet fel szoktam ébredni magamtól, van egy ilyen. Na most én ma reggel felébredek, ránézek ugye az órámra, mert van ez az ilyen állandó képernyő, hogy tud, csak lehomást és sose kapcsol ki. Mindig látom, hogy hány óra. Uh-huh. És nézem, hogy 45 van. Mondom, és magamban az első gondolat. De jó, mondom, akkor most belefér meg az, hogy le is tusolok, iszok egy kávét, mondom, ez mind belefér, mondom, de jó. Becsukom a szemem, mondom, még egy picit, kinyitom a szemvárját, de mi? Ja, de nem 5, de mondom, nem 4.46 van, hanem 5.46. Mondom, hát ez baj, akkor nem ébredtem fel az ébresztőórára. És mondom, oké, akkor itt most egy pillanatra így megálltam, mondom, itt most akkor hiba nincs. A szemembe így néztem, mint az Equalizerbe a Denzel Washingtonnak a főmérje a terepet. Hadrág, póló, tudod, mit tudom én. Fogmosás, gyorsan tudod. Gyorsan mindent összeszedtem. És jöttem, és mondtam az olyan, hogy figyelj, mondom, lehet, hogy be kell rakítani 4 perces zenét, és emberek beértem műsorra időben. De én ezt nem tudom, hogy csináltam. Szóval 46-kor ébredtem fel, fogadmostam, felöltözködtem, stb. Stb. Beértem, leparkoltam. De nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni, mert egy rossz szemafor, vagy egy valami,
2: és
1: ez úgyhogy sikerült beérnem, úgyhogy ilyen volt eleve a reggel. De izgalmas. A reggel sok izgalom van. Én nekem az a legérdekesebb, egyszer a legszörnyűbb, nem tudom neked melyik a, van egy ilyen emléked. Akkor még anyuméknál laktam, és egy Fiat Bravo volt. És kellett jönni reggeli műsorra. És az volt, hogy este leesett a hó. És én nem tudom, te vágod-e, ugye nálunk van ugye maga az út, és az út mellett vannak a házak. De két ház között van egy ilyen bejárat, egy ilyen, mint egy közös kis zsákutcácska, vagy valami, uh-huh. ahol be tudunk hajtani a szomszédok, meg mi is, meg mindenki be tud hajtani a házak hátsó részébe. Ez nem tudom, mennyire érthető. És mi azt tudtuk parkolni az autókat ezen a részen. Na most ott volt az autó, az azt jelenti, hogy én az aszfaltos úttól 15 méterre vagyok. Ennyi. De este leesett a hó. És tudod mi az, amikor sok hó esik, és tudod, az autód maga ott, tudod, tele van hóval, minden meg körülötte tele van hóval, és én próbálok kimenni, és nem megy a kocsi ki! Nem megy a kocsi ki! És tudod, ez egy 5 percig még nem izgultam, de aztán már 10. percig már kezdtem izgulni, hogy tudod már, ringatod az autót, akkor megindul, akkor megint leakad, akkor megint tudod. Ha mondom, a rohadt életben, és elkéstem, érted? Elkéstem azért, mert nem tudtam 15 métert kimenni az útra. Hát azért ez halál, nem?
2: Kellemetlen. Jó, most erre nincsenek ilyen nagy
1: nincs, most havas teleink. Nincs.
2: Tavaly volt ugye az első meg, ilyen hosszú évek után, hogy persze. Akkor hideg meg
1: nem hú részem, egyszer viszont volt egy jó délem, mert mentem be a városba, gyalog, és mentem ott a Pappál utcán. És láttam, hogy egy fickó ott keresztbe van állva, és egy picikét az autó eleje picikét úgy be van, úgy valami, nem is árok az, de van kicsit léjebb van az út. Láttam, hogy szenved maga nem tud kijönni, és én meg úgy fáztam is, csak mit tudom én. Mondom neki, hogy díja. Mondom, merre megy? Azt mondja, a városközpontba. Mondom, zsír, mondom, segítek kitolni az autót, elvisz a központba. Ja, oké. Kitoltam, és elvitt a központba. De ettől sokkal
2: erősebb.
1: Igen. De ettől sokkal erősebb, amit Anett mesélt. Neked mesélt azt a sztorit, amikor beült egy autóba, és mondta, hogy hova a taxiba, és mondta, hogy vigye el a nem tudom hova, a városba. És hogy elvitte, végére mondom a csatot, elvitte, és mondta, hogy mennyivel tartozik, hogy semmi. Azt mondja, hogy hát azt én nem taxi vagyok. Az tényleg. Hát ez mi hozott te? Ha mit rájött. Az a komoly. Az a komoly. Adett lazán beült egy sima autó. Civil autó. Igen.
2: Ide vigyél.
1: Okay. Jó. Vajna. Hát mondom, ilyen is csak okay. Anette történhet meg, hát tényleg ilyen hülye történet is nagyon-nagyon ritkán lehet hallani. Jó reggelt, fiúk! Azt mondja, lehet aludni, csak el kell lazulni, akár 60-on túl is, Géza bácsi írja nekünk ezt pacsérről. Mondom én, hogy le kell állni, és akkor minden oké. Okay. Mert tudod, az a baj, hogy néha hajlamosak vagyunk így túl gondolni mindent, meg végig gondolni, meg eleve tud 10 körül élsz haza, vagy 10 körül állnak le a telefonok, mert én is álltam végig este, meg posztolok, meg akkor jönnek még az egyeztetések, nagyon-nagyon sok tényleg ilyen közelebbi ügyfelem van, aki ilyen 9-10-kor ír. Általában most már azt sem, hogy 10 után bekapcsolom ez a Do Not Disturb, de tényleg, mert volt egy olyan momentum, amikor 3-4-12-kor írt rám valaki, és mondta, hogy jóban vannak határok, azért tudod, már álljunk le.
2: Meg kell kapcsolni a hangot egyébként. Nekem
1: van egy fantasztikus, ez a Do Not Disturb ismered az iPhone-on?
2: Nem használtam sose, nem tudom, hogy mire képes.
1: Nagyon jó. Leveszi az értesítéseket, tudod? Nem kapsz értesítést, és nem mutatja, hogy van értesítés.
2: Igen, az jó. Én alapvetően kikapcsoltam jó néhányan így manuálisan egyébként. Aha, meg a hangot jó, is igaz, ez... le van mindig némítve, de attól még vibrál, hogyha jön valami. Most már nem is vibrál, tehát hogy így
1: Nem is vibra.
2: Nyugis, nyugis ja. A bígy.
1: Úgyhogy na, és akkor ez így nyugi, úgyhogy nincs itt nagy probléma. Vagy jó, ki kell fárasztanod magad fizikailag. Hát ez az különben az még segít sokat.
2: Az jó megoldás, persze, igen. Az abszolút... Ilyen balanszba jön a mentális és fizikai fáradtság.
1: Nincs itt semmi drasztikus módszer. Igen, na, viszont igen. Az van, hogy lejárt a műsoridő. Gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek. Most a franc tudja, majd meglátjuk. Holnap állítok még okés az idő, vagy ilyen, mint ma.
2: Nem lesz
1: annyira hideg. Vasárnapra ír valami furát.
2: Hát csapadékot írnak, hétvégére is, de ilyen 19 fok körül azért lesznek a csúcsértékek, úgyhogy... Aha. Hát élvezétek ki, hogy tudjátok. Mi búcsúzunk erre a hétre, meg mára is.
1: Aha.
2: Nagyhegyesi Dávid nevében is tesszük. Ezt még marad veletek.
1: Igen, akit volt még az nem más, és át a Zoltán.
2: Nézd nekem, Péter, köszönjük a figyelmet.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban. Pannorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegyet. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják.

0: A Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Szerbiában október 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon. Az illetékesek szerint elegendő földgáz, villamosenergia és fűtőolaj áll rendelkezésre, így nem számítanak ellátási problémákra. A szerbiai távfűtő művek egyesülete közölte, hogy a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtés megkezdésére. Az előkészületekkel kizárólag a verbászi távfűtő műveknél vannak problémák pénzügyi okok miatt. A szerbiai villanygazdaság, az EPS szintén arról számolt be, hogy zajlanak a téli felkészülés utolsó munkálatai. Kiemelt feladata a szénkészletek növelése, mivel a Duna alacsony vízállása lassítja az importált szénszállítását. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nemzetközi konfliktusok és az energia árak alakulása miatt Európában nehéz tél követhethet, ezért a lakosságot, a vállalatokat és a közintézményeket egyaránt takarékos energiafelhasználásra kérik. 6 lakás és 2 BMW, ezek a fő nyeremények a szerb kormány új nyereményjátékában, amelyet a 2027-es belgrádi világkiállításhoz kapcsolódva szerveznek meg. A részvételhez a jegyen található QR kódot kell majd beolvasni az Expo 2027 mobil alkalmazás segítségével. A jegyek regisztrálására az értékesítés megkezdése után az év végéig lesz lehetőség. A sorsolások 2027 elején kezdődnek, a nyerteseket pedig élő közvetítésben nyilvános sorsoláson választják ki. A fődíjak között 6 a Belgrád melletti Szurcsinban, az Expo komplexum területén található lakás, valamint 2 BMW márkájú autó szerepel. Ma reggel biztonságosan hazaért a szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium mind a 200 végzős diákja, akiknek az autóbusz a Prágában kigyulladt. Az esetben senki sem sérült meg, a diákok a tűz kitörésekor a hotelben reggeliztek, az autóbusz pedig a parkolóban volt. Danilo Popov, az intézmény igazgatója elmondta, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, de további tájékoztatást ígértek az esetről. A kirándulás szervező Újvidéki Utazási Iroda azon a cserebuszt biztosított, így a csehországi program a tegnap az eredeti tervek szerint folytatódhatott.
0: Választások 2026.
2: Összesen 18 választási lista, 2418 jelöltje indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson Szerbiában. A köztársasági választási bizottság elfogadta az összesített választási listát. A listák sorrendjét, vagyis a sorszámukat, a kihirdetésük sorrendje határozta meg. 7 lista a maximális létszámot jelentő 250 képviselő jelölt nevét tartalmazza, egy lista pedig mindössze 9 jelölttel indul.
0: Választások 2026.
1: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, megérkezett a hideg front, az előrejelzések szerint jelentősebb felmelegedés már nem várható, a csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja.
1: 10 óra, 17 perc van. Sziasztok, sziasztok, üdvözlök minden kedves rádió hallgatót, itt a 91.5-ön, ez itt a Pannonpresszó. Mint ahogy azt megszokhattátok, így a műsor elején mindig elhödöröm, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma, most is így lesz. Nos, hát hozok nektek egy nagyon érdekes és nagyon tehetséges fiatalt, név szerint Jaksa Nikolettet. Mondom, hogy mit kell róla tudni. Több mint 44 ezer követője van a LinkedIn-en, nemzetközi szakmai elismerés, konferencia előadások és két Forbes megjelenés is, és ez mindezt fiatalon egy tudatosan felépített személyes márka eredményeként érte el, de vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ne csupán jelen legyen így a közösségi médiában, hanem valódi figyelmet és bizalmat is építsen maga köré, és hát ez nagyon ügyesen összejött Nikolettnek. Erről fogunk beszélgetni, meg lényegében arról, hogy hogyan lehet és hogyan kell egy sikeres LinkedIn profilt kiépíteni. Erről is fogunk beszélgetni, meg természetesen a sikereiről is. Ezen kívül filmes téma is lesz ma, a Válasz nélkül című alkotás külön díjat kapott, ugyanis a Savaria film szemlén is a készítőkkel készült egy beszélgetés. Két fiatalról van szó, és mondom, mit kell tudni erről a filmről. A mesterséges intelligencia ugye hatással van a fiatalokra, az Akinsky Emina és Fazeka Sáron kisfilmje drámai történeten keresztül mutatja be, hogy milyen veszéllyel is járhat az, hogyha valaki nem tudja, hogy hogyan kell használni a mesterséges intelligenciát. Szóval picit erről is szó lesz, illetve hát péntek lévén hangolódunk az estére. Egy lemezlovassal is hallhattok egy beszélgetést, ugye csendháborítás lesz este, úgyhogy ehhez hangolódunk majd. És még nyereményjátékkal is készülünk, de erről még nem árulok el részleteket majd hamarosan a következő megszólalásban. Tartsatok velünk, Nagyhegyesi Dávid és Vackovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Programajánló.
7: Egy szépségkirálynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: 91.5 A jó választás.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

10 óra 33 percon, a folytatásban pedig ugye ígértem, hogy lesz nyereményjáték, úgyhogy hoztam a részleteket. Hogyha lemaradtatok véletlenül a múltkori sorsolásról, amikor jegyeket lehetett nyerni Szegedre a férfi kézi labda csapat meccsére, akkor most itt egy újabb lehetőség, mert hogy ezúttal 2 darab jegyet sorsolok ki a holnapi meccsre, ahol az OTP Bank Pick Szeged a Sporting csapatát fogadja majd. Mondom az alapinfókat, tehát holnap október 10-én lesz a meccs 20 órától, és mit kell tenni ahhoz, hogy nyerhessetek, látogassatok el a Pannopresso Facebook oldalára, ott már él a nyereményjáték, és válaszoljatok a legfrissebb bejegyzés alá a kérdésünkre, hogy szerintetek hány gólt dob holnap a PIK Szeged. Minden választ elfogadunk, tehát aki válaszol, részt vesz a játékban, és sorsolás gyorsan lesz, tehát ma 13 órakor már sorsolok is, úgyhogy használjátok ki ezt a lehetőséget. És egyébként fut még egy nyereményjáték, szintén a Pannopresso Facebook oldalán, a Szépség meggyilkolása című előadása, a Kosztolányi Dezső Színházba lehet nyerni páros belépő jegyet. Ez az előadás egyébként október 13-án, kedden 19 órakor lesz, és itt is hozzá kell szólni a bejegyzés, és ez így tudtok részt venni a játékban. És itt van egy érdekes kis kérdés, hogyha estére, ha egy estére lényegében bárki más életébe belebújnátok, akkor ki lenne az, kinek az életébe bújnátok bele, és miért? Erre vagyok kíváncsi, ezt írjátok meg hozzászólásban, és játékba is vagytok, ezt a játékot pedig délben fogom lezárni.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 10 óra 46 perc van, a folytatásban egy felhívás, a szerbiai nemzeti foglalkoztatási szolgálat várja a munkaadókat, illetve a munkakeresőket is az őszi állásbőrzére, amelyet november 5-én 10 és 13 óra között tartanak a Szabadkai Fiúk Intézetben a Jován Mikigy utca 12-es szám alatt. Az állásbőrze kiváló lehetőség a munkáltatóknak, hogy ugye bemutassák a megüresedett pozíciókat. A rendezvényen a szervezők szakmai szempontok alapján ingyenesen szűrik a jelölteket, emellett a vállalatok foglalkoztatási támogatásokat is igénybe vehetnek. Az érdeklődő álláskeresőknek érdemes egyébként felvenni a kapcsolatot a foglalkoztatási tanácsadójukkal, hogy regisztráljanak a rendezvényre, illetve tájékozódjanak a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetről is. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pedig azt javasolja az álláskeresőknek, hogy a bőrzén való részvétel előtt végezzék el a honlapon található álláskeresési kurzust, hogy hatékonyan állítsák össze az életrajzukat, illetve fel tudjanak készülni az állásinterjúkra is.
1: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: és Zsabján, nem hivatalos értesülések szerint pedig Vajdaság más településeiről is újabb bejelentések futnak be. Az üzenetekben azt állították, hogy az iskolák épületeiben robbanó szerkezeteket helyeztek el. A rendőrség több helyszínre is kivonult, folyamatban van az iskola épületek átvizsgálása. Ma reggel biztonságosan hazaérte a szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium mind a 200 végzős diákja, akiknek az autóbusza Prágában kigyulladt. Az esetben senki sem sérült meg, a diákok a tűz kitörésekor a hotelben reggeliztek, az autóbusz pedig a parkolóban volt. Danilo Popov, az intézmény igazgatója elmondta, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, de további tájékoztatást ígértek az esetről. A kirándulás szervező Újvidéki Utazási Iroda az a cserebuszt biztosított, így a csehországi program a tegnap az eredeti tervek szerint folytatódhatott.
1: Választások 2026.
0: Összesen 18 választási lista, 2418 jelöltje indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson Szerbiában. A köztársasági választási bizottság elfogadta az összesített választási listát. A listák sorrendjét, vagyis a sorszámukat a kihirdetésük sorrendje határozta meg. 7 lista a maximális létszámot jelentő 250 képviselői jelölt nevét tartalmazza, a legkevesebbet nevet tartalmazó lista pedig mindössze 9 jelölttel indul.
1: Választások 2026.
0: A vajdasági képzőművészeti élet kulisszai mögé és a múlt századi zombor világába kalazulja el az olvasókat dr. Schilling István legújabb kötete, a Rablás a csatornán című regényt a napokban mutatták be Szabadkán a Szekeres rendezvény sorozat keretében. A könyv a szerző nagy sikerű bűnügyi sorozatának harmadik kötete, amely a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában látott napvilágot. A történet főhőse zombori kis István portréfest, ezúttal a szülővárosában és annak környékén keveredik váratlan kalandokba. A cselekményben újabb festmények, rejtélyes bűnügyek és izgalmas kalandok követik egymást. A könyv bemutató közönség egy olyan izgalmas narratívát ismerhetett meg, amely a fikciós bűnügyi szálak mellett hű képet fest a vajdasági képzőművészeti élet történetéről, valamint zombor és környékének múlt századi mindennapjairól.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, megérkezett a hidegfront. Az előrejelzések szerint jelentősebb felmelegedés már nem várható, a csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: 11 óra 13 perc van, filmes téma a folytatásban. A Válasz nélkül című alkotás külön díjat kapott a 2026-os Savaria Filmfesztiválon, vagyis film szemlén. A készítőkkel készült egy beszélgetés, Orosz Ildi kolléganőm kérdezte őket a Forog a kamera műsorunkban. A néhány szó a filmről, ugye mesterséges intelligencia hatással van a fiatalokra is. Zekinszky Emina és Fazeka Sáron kisfilmje drámai történeten keresztül mutatja be, hogy milyen veszéllyel is járhat, hogyha valaki nem tudja, hogy hogyan használja mesterséges intelligenciát. Ezt a témát is érintik lényegében a beszélgetésben. Annyit kell még tudnotok, hogy én egy részletet, egy kis kettcsinálót hoztam el a beszélgetésből, hogyha teljes beszélgetést szeretnétek látni, visszahallgatni, és magát a filmet is megnézni, akkor a panonrtv.com-ra kattintva megtaláljátok.
1: Két igen tehetséges fiatallal beszélgetek ezúttal, aki nem más, mint Zekinszky Emina és Fazekas Áron. Sziasztok!
2: Szia!
3: Jó napot!
1: Diákfilmet készítettetek, és ez a diákfilm díjban is részesült a Savaria film szemlén 2026-ban, ugye? Talán első körben arról beszéljünk, Emina, ugye te voltál a rendezője és a vágója is némileg ennek a filmnek, hogy miért akartátok elkészíteni ezt a filmet? Mi volt ezzel a cél? Mit szerettetek volna elmondani?
3: Ugye maga a téma a mesterséges intelligencia, ami nagyon behálózta a mostani életünket, főleg mint kamasz diákokat. Én személy szerint, de ugye társam is fontosnak tartottuk azt, hogy ezzel kapcsolatban átadjuk ennek a veszélyeit, figyelmeztessük a diáktársainkat és azoknak szüleit is esetleg a veszélyre, illetve ugye ennek a jó oldalát is azért is, hogy megvilágítsuk.
1: Ez érdekes, hogy ki hogyan fejezi ki magát. Ti úgy gondoltátok, hogy filmet készítettek erről, mert lehetett volna írni is róla, vagy valamilyen más módon erről a témáról beszélni, de ti filmet készítettetek. Hogyan döntöttetek erről, hogy na most én egy filmet szeretnék?
3: Én nagyon szeretek színészkedni, álmom a filmszínészet, az az élet. Ugye Áron pedig benne van ebbe a technikai részbe, mint...
2: Ilyen vágás, igen, videószerkesztés.
3: Akár ezek, akár más, és hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor ugye meg is kapjuk azt, hogy egy filmet simán elkészíthetünk ketten.
1: Na most ti egy iskolába jártok, ugye? Bács Kossuth-Falván. És még általános iskolások vagytok. Hány évesek vagytok? Ezt most azért szögezzük le mindjárt így az elején, hogy milyen korosztály?
3: 14.
2: Igen.
1: Tehát 14 évesek vagytok, nem vagytok még 15 évesek. Most vagytok 8-osok, és amikor a film készült, akkor 7-esek voltatok. Feltételezem, hogy azért egy tanár hívta fel a figyelmet arra, hogy most kellene egy filmet készíteni. Hogy volt ez a gyakorlatban?
3: Ugye műszaki tanárnőnk, aki egyben informatika tanárnőnk is, most már tavaly éppen más volt az informatika tanárnőnk. Van minden évben Topolyán egy ilyen verseny, ahova ilyen diákfilmeket kell készíteni, és ugye benne van ebben az életben, tehát tudja, hogy mikor vannak ezek a versenyek, és szólt nekünk, mert látta bennünk úgymond a potenciált ezzel kapcsolatban, és tudja, hogy érdeklődők vagyunk. Szólt, elfogadtuk nyilván, és elkezdtünk rajta gondolkodni. Tehát mi ennek úgy indultunk neki, hogy meg akarjuk csinálni.
2: Igen, ugye? Egy jó filmet szeretnénk készíteni.
3: Mert volt már ennek egy előzménye, készítettünk már egy filmet még ezelőtt, aminek két nem éve volt akkora sikere, tehát hogy nagyon amatőre sikeredett, és akkor kicsit akartunk magunknak is bizonyítani ezzel, hogy egy ilyen komolyabb filmet csinálunk, és így megindultak a munkafolyamatok, közben a tanárnőt folyamatosan tájékoztattuk, és így lett készen.
1: Tehát községi szemlére készült, igen, de aztán eljutott egész sok felé, gondolom én, vagy szóval nem maradt csak ott a községben ez a film, hanem hova jutott még el?
3: Magyarországra.
2: Igen, filmfesztiválra.
1: Az a Savaria, ami jól szerepeltetek. Na, még erről szó lesz, de engem a ti kapcsolatotok érdekel olyan értelemben, hogy hogyan találtatok egymásra, egy osztályba is jártok, tehát tudtátok, hogy nekem ez az erősségem, nekem meg az az erősségem, így alakult ez ki?
2: Igen, igazából Eminának ez az erőssége, nekem ez is, akkor így, mivel egy osztályba járunk. Én amúgy is szeretek filmeket készíteni, mindig vágyam volt, hogy például egy ilyen versenyen, nagyobb versenyen is lássák a filmemet.
1: Mondjuk érdekelne, hogy honnan tudod ezeket a technikai dolgokat? Tehát, hogy honnan autodidakta módon, tehát magad néztél utána, vagy valaki foglalkozott veled, és milyen eszközökkel dolgozol?
2: Én igazából magam picit utána néztem, meg ugye sok filmet is szoktam nézni, szóval így nagyjából tudtam a kameramozdulatokat, hogy mit, hogy kell. Nagyjából ez elsőnek ugye 2 évvel ezelőtt próbáltam annál a filmnél beteljesíteni, ott, ahol nagyjából sikerült, de nem úgy, ahogy én gondoltam, és most pedig ez jobban, igen, tovább lett fejlesztve, és jól sikerült.
1: Jó, és hát akkor feltételezem, hogy tehát a téma maga, az nem is a községi szemlén volt ez a téma?
3: Igen.
1: A technológia, vagy a digitális kor, vagy mi volt a téma?
3: Maga a mesterséges intelligencia, aha, hogy milyen szerepet tölt ez be az életünkbe, mindenki életében.
1: És említetted az előbb, hogy ugye a veszélyeire, vagy a következményeire szerettetek volna rávilágítani, ugyanakkor meg a pozitívumaira is. Ezt hogy lehet egy filmen belül megcsinálni?
3: Egyébként ez nagyon nagy része volt az alapötletnek, ez a kontraszt. De nekem ez egy
2: igen,
3: nagyon határozott.
2: Sok érzelem legyen a filmben benne.
3: Igen, és hogy egyszerre ez a kettő meg tudja jelenni egy filmben. És akkor ugye hát ezt megoldani nem volt annyira komplikált egyébként, de összevetettük az ötleteket.
2: Igen, itt, hogy... és a végén megalakult.
3: Igen.
1: Na most ugye, hát ez a mesterséges intelligencia most már jó néhány éve téma. Mindenkinek van róla véleménye, tehát a legfiatalabbaknak is, meg a felnőtteknek, meg az időseknek is. Tehát valaki elutasítja, nem is akarja befogadni, valaki azt gondolja, hogy hát azért ez egy szükséges dolog, kell haladni a korral, használjuk ki az előnyeit. És valaki csak arra appellál, és arra számol, hogy majd vagy mindent átvesz. Mit gondoltok ti így ilyen gyerekfejjel, mert mondhatjuk, hogy gyerekfejjel, milyen helyzetben van a mesterséges intelligencia jelenleg, vagy az ti számotokra milyen szerepe van?
3: Szerintem ebbe nagyon különbözik a vélemény.
2: Igen, szóval ez változó mindenkinek szerintem is.
3: De főleg nálunk, mert...
2: Többet szoktam használni.
3: Igen, tehát ő jobban a mesterséges intelligencia oldalán van, úgymond, én meg inkább ellene. És akkor pont ezért is ugye összevetettük ezt a kettőt, itt megint csak összeértek a mi véleményeink a filmben.
1: Érdekes dolog ez, mert... ugye ember készítette azt is, tehát benne van az ember keze munkája, vagy hogy is mondjam, tehát köze van hozzá, nélkül, az ember nélkül nem is létezne talán, ugye? Ugyanakkor meg, hát lehet, hogy felülkelkedik az emberen. Erről mit gondolsz például te így, 14 évesen?
2: Hát szerintem ettől még messze vagyunk, hogy az emberen felülkerekedne, de látok rá esélyt, hogy ez a jövőbe esetleg megtörténhet, de most még szerintem nem.
1: Nem gondolt, hogy esetleg visszaélhet valaki ezzel, vagy pedig ő maga, nem tudom, tudatára ébred, saját tudatára, és akkor hát ellenünk fordul. Tehát, hogy lehet-e ilyen forgatókönyv, vagy ez még nagyon messze van?
2: Hát, még azért picit messzebb van, de lehet, igen.
1: Na és te mire használod a mesterséges intelligenciát?
2: Hát legtöbbször tanulásra használom, nagyon segítőkész, úgy magyarázza a dolgokat, ahogy én szeretném, ahogy megírom neki, és ezt jónak találom, úgy, mint a barátaim is, ezért szoktuk használni legtöbbször, akkor van csak úgy, hogy valamire kíváncsi vagyok, amit szeretnék látni, legtöbbször erre.
1: De végül meg kell tanulnod azokat a dolgokat,
2: igen,
1: tehát hogy hiába, tehát ő segít, esetleg összegez, vagy kiemel, megmutatja az összefüggéseket esetleg, tehát információt ad, de neked kell ezt megtanulnod,
2: igen,
1: azért a saját fejedet is használod.
2: Igen.
1: Na ugye. Na most ugye az érzelmi oldal. Mert hogy te úgy közelíted meg inkább a mesterséges intelligenciát, hogy az ember szempontjából, hogy hogyan hathat ez ránk. A film is erről szól, ugye, hogy nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, vagy hogyan használjuk. És a fiatalok valós veszélynek vannak kitéve. Mi ez a veszély? Erről egy kicsit beszéljünk, hogy mi ez a veszély.
3: A fiatalok, tehát mi, a kamaszok, nem vagyunk ebben a korban annyira stabil érzelmi állapotban, és nem tudunk szerintem mindig annyira racionális döntéseket hozni, és hogyha a mesterséges intelligencia könnyen befolyásol bennünket, akkor itt van a veszély, hogy oké, hogy ő nem akar soha rosszat, tehát ezt meg is jelenítjük a filmben, viszont mégis nekünk kell aztán eldöntenünk, hogy hiszünk-e neki, vagy mennyire fogadjuk meg a tanácsát, és lehet, hogy ez az, amit nem tudunk mindig tökéletesen véghez vinni.
1: Ugye a film egy egy diáklányról szól, Emmáról, aki nincs olyan nagyon jó kapcsolatban a kortársaival, vagy az osztálytársaival, az iskolatársaival, a többi gyerekkel, valahogy kilóg a sorból, és akkor a mesterséges intelligenciához fordul. Hát először csak ilyen tanulási segítség, ha jól tudom, de aztán valami egyebek is, tehát a problémáit is megosztja a mesterséges intelligenciával. És ez itt talán a kulcs, hogy vajon egy ilyen mesterséges intelligenciával kell-e megosztani a gondokat, nehézségeket, vagy egyáltalán olyan kérdéseket, amik foglalkoztatnak, vagy egymással kellene megbeszélnünk, esetleg a szülőkkel, vagy a tanárokkal. De neked erre van egy válaszod a filmben?
3: Szerintem eltávolodunk ezáltal, hogy a mesterséges intelligenciához fordulunk a problémáikkal. Eltávolodunk a saját környezetünktől. És ez szerintem nagyon szomorú, mert azért vagyunk egymásnak, azért vagyunk emberek, azért vagyunk társas lények, hogy néha egymáshoz forduljunk. Én is fordultam már Áronhoz segítségért, ő is jött hozzám, és ez tud működni, csak fel kell fedeznünk ezt.
2: És ezt a film elég jól is magyarázza.
1: Ugyanakkor a mesterséges intelligencia nem vitatkozik, mindenre bólogat. Azt is észrevettem, hogy igen, igazad van, tévedtem. Tehát, hogy egyszerű kérdéseket teszünk fel neki, tehát, hogy nem is biztos, tehát, hogy azt mondja, amit hallani akarsz. Van egy ilyen is benne. Nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e ti magatok, amikor használjátok.
2: Észrevettük, igen.
1: És ez megfelel, hogy mindig kiszolgál, tehát, hogy azt mondja, hogy neked van igazad, te vagy a király, mindent tudsz.
2: Hát igazából ez a dolga, szóval így kell, hogy működjön, mert hogy az ember ellen igazából az a lényeg, hogy soha nem fordulhat, soha nem szegülhet ellene.
3: De szerintem ez egy kicsit rajtunk is áll, hogy mi mennyit engedünk meg ebből. Mert én mondjuk, ez például az egyik, amit úgy nem szeretek, hogy nagyon megkönnyíti az életünket, és nagyon el tudunk mellette lustulni.
4: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Vatta a fontana.
1: Ha fürdőszoba,
0: akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
2: Reklám. Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.

11 óra 35 perc van, a folytatásban hoztam egy érdekes adatot, képzeljétek el, készült egy kutatás, a magyar fiatalok közel háromnegyede nincs jól mentálisan. A 18-24 éves magyaroknak mindössze 27%-a érzi, úgyhogy mentálisan jól van, és hát ezen Magyarország negatív rekorder lett egy 2026-os felmérésben, 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásról van szó egyébként, és lehet találgatni, hogy kik kerültek a lista élére. Képzeljétek el, Románia, Bulgária és Szerbia áll a lista élén. Ezekben az országokban a saját mentális egészségüket jónak értékelők aránya a kutatás szerint 84-78-74% volt, ami igen magas. És felhívnám a figyelmeteket arra, hogy holnap október 10-én lesz igazából a mentális egészség világnapja, és ez a világnap arra emlékeztet, hogy a felgyorsult világunkban mennyire fontos odafigyelni a lelki jólétünkre, ahogy ugye az élet egyre komplexebb, egyre nagyobb kihívást jelent fenntartani ezt a bizonyos mentális egészséget. Az, hogy kinek mi segít, azt tudjátok ti magatokról is valószínűleg, akár egy séta, digitális detox, sport, vagy bármi más, találjátok meg, mi az, ami igazán kikapcsol, és erre fektessetek időt is, meg energiát is.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
7: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
6: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
7: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
6: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
7: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
8: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
1: Programajánló.
9: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: 11 óra 46 perc van a folytatásban. Néhány szó az időjárásról, ugye hát mindenki érzi a bőrén, hogy sokkal hűvösebb van, megérkezett a lehűlés a térségünkbe. És hát úgy néz ki, hogy változékony csak a csapadékos időjárás várható hétvégén is Vajdaságban. Szombaton még enyhe időre van kilátás, de a nap folyamán fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A délutáni, illetve az esti óráktól egyre több felé alakulhat ki eső zápor, a hőmérséklet még viszonylag kellemesen alakul, a jelentősebb lehűlés csak vasárnap érkezik meg. Vasárnap több fokkal visszaesik a hőmérséklet reggeli és a délutáni órákban. Esőre, borongós időre kell számítani. A csúcsértékek a 14, nagyon maximum 20 fok körül alakulnak. A lehűlés pedig a jövő hét elején is érezteti majd a hatását, mert hogy hétfőn többnyire száraz idő várható, de a hőmérséklet már jóval elmarad a korábbi napokhoz megszokottaktól. És a hét folyamán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14-18 fok körül alakul. Kedden és szerdán Szerbia több térségeben ismét esőre lehet számítani, Vajdaságban azonban az előrejelzések szerint kisebb a csapadék valószínűsége.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda.

0: diák találkozott az idei Suli Expon Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg. A program a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Korom Sarolta riportja.
1: Nyolcadikosokkal telt meg a zentai sportcsarnok, ahol 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel. A diákok testközelből ismerhették meg a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák kínálatát, a különböző képzéseket, valamint a kollégiumokat és tehetséggondozó programokat. Varga Petra.
2: Jó a társaság, ez egyébként a medicinszkába gondolkoztam, megkérdeztem is, arra szeretnék majd tovább menni.
3: Miért vonzó neked ez az iskola?
2: Hát elég sok barátnőm mondta, hogy ott minden jó, meg amígy is kiskorom óta nagyon érdekel.
1: A Suli Expót 4 évvel ezelőtt az Edu Expo mintájára hozták létre. A szervezők célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok egyetlen rendezvényen átfogó képet kapjanak a vajdasági továbbtanulási lehetőségekről. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
4: Beért ennek a munkának a gyümölcse. Mert valamikor, amikor elindítottuk az Edu Expo mellett a Suli Expót, akkor azt szerettük volna, hogy egy ilyen tömeges, jó hangulatú rendezvényen egész vajdaság területéről minden 8. osztályost összegyűjtsünk egy helyre, és itt bemutatkozási lehetősége legyen azoknak a középiskoláknak, ahol magyarul anyanyelvükön tudnak tovább tanulni.
1: A rendezvényen idén rekordszámú 28 kiállító várta a fiatalokat. A szervezők szerint a nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy a diákok számára fontos, hogy megismerjék a szülőföldjükön elérhető lehetőségeket. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
5: Tanár úr, készültem, ez a legismertebb mondat a magyar diákok körében, a magyar irodalomból. Itt viszont ők kérdeznek, mert hogy a következő legfontosabb döntést hozzák meg az életükben. Nem 20 évre előre terveznek, csak egy következő döntést, amit tovább viszi az életútjukat, úgyhogy fontos, hogy lássák, milyen lehetőségek vannak itthon a szülőföldjükön. 28 kiállító és 1250 diák van jelen, soha ennyien, jó a hangulat. Azt gondolom, hogy ráhangolja főleg a nyolcadikosokat a következő 4 évükre. Azért sem a következő 20 évről döntenek, mert a munkavilága meg fog változni, mert ők megszerzik a középiskolai diplomájukat.
1: A továbbtanulási lehetőségek mellett a jó hangulat és az ajándékok sem maradhattak el. A Suli Expo végén több intézmény és diák is értékes nyereményekkel gazdagodott.
6: Választások 2026.
0: Újabb 2 listát hirdetett ki tegnap este a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokra. Kihirdették az őszintén a ruszin nőkért és férfiakért professzor dr. Mihajlo Fejsza elnevezésű választási listát, amely a ruszin nemzeti kisebbség tagjaitól 111 jogilag érvényes támogatói aláírás gyűjtött össze. A lista kihirdetéséhez egyébként legalább 66 aláírásra volt szükség. Kihirdették továbbá a Dunai Németek közös listája elnevezésű választási listát is, amely a szükséges legalább 50 támogatói aláírás helyett 112 jogilag érvényes aláírás gyűjtött össze a német nemzeti kisebbség tagjaitól. Összesen 18 választási lista 2418 jelöltje indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásokon. A Köztársasági Választási Bizottság elfogadta az összesített választási listát. A listák sorrendjét, vagyis a sorszámukat a kihirdetésük sorrendje határozza meg. 7 lista a maximális létszámot jelentő 250 képviselőjelölt nevét tartalmazza, a legkevesebb nevet tartalmazó lista pedig mindössze 9 jelölttel indul. Számos család vásárolt sikeresen házat az elmúlt időszakban a különböző pályázatok segítségével Zenta község területén. Ilyen családokat kerestek fel tegnap kampány körútjuk részeként a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai. A delegáció látogatást tett az idén 30 éves gazda körnél is. Fejős Ornella és Fackovics Melissa riportja.
7: A bogorasi Német Viktor a köztársasági pályázat segítségével tudta megvásárolni a házat. Pár hónappal ezelőtt költözhettek be új otthonukba. Itt képzelik el jövőjüket. A zentai Kovács családnak már volt háza, viszont 3 kisgyerek mellett bővíteniük kellett az épületet. Hozzáépítettek saját költségből, és tartományi forrásokat is kaptak más fejlesztések megvalósítására.

0: Vera. Kovács Martina, Zenta.
1: A szobákat újítottuk fel, a padló, a plafon, a falak, meszelés, ajtók, ablakok cseréje. Ezeket tudtuk összehozni a pénzből, amit kaptunk. Másfél millióra pályáztunk, 1,2 milliót kaptunk meg.
0: A Kevinben élő Kisbicskei Zsolt gazdaságában a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően valósultak meg fejlesztések az elmúlt 4 évben 4 millió dinár értékben.
2: Ez nagyon nagy segítség volt, mivel hogy ugye csak az ön része az körülbelül a gépnek negyede volt. 4 sikeres pályázati körbe vettünk részt, ebből 3 kapcsolatú eszközök, mezőgazdasági kapcsolatú eszközök, és 1 földpályázat, szántóföld vásárlása.
0: A mezőgazdászokat komolyan támogatja és segíti a már 30 éve működő Zentai Gazdakör is. Kobrehel Ervin, a Zentai Gazdakör elnöke.
3: Valójában amire van alkalom és mód, azt mindent kihasználunk, hogy a termelőknek próbáljunk segíteni ebbe a viszontagságos időkbe. Elmondhatom, hogy most közel 550-560 aktív tagja van a gazdakörnek, ami azt jelenti, hogy szinte heti, havi szinten több alkalommal bejönnek.
0: A pályázókat és a szervezetet felkereste a VMS delegációja is, hangsúlyozták a támogatások meglétének fontosságát. Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
4: Mint ahogy minden, nem csak kampányban, hanem kampányon kívül is, mi folyamatosan járjuk ugye a közösséget. Különösen ez vonatkozik a VMS mezőgazdasági csapatára, és hát csak így tudunk élőszóban, egymás szemében nézve, így tudunk a legminőségesebben kapcsolatot teremteni az emberekkel és elbeszélgetni a valós problémákkal.
0: A látogatás lakossági fórummal zárult, ahol szó esett a közelgő választásokról és a jövőbeli tervekről is.
5: Választások 2026.
6: Felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát 170 millió dinár értékben, amint egy 4 kilométeres útszakaton már megkezdődtek a munkálatok. A forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor ma 7 és 17 óra között teljes útzár várható az említett szakaszon. Az Oron felé vezető út egy másik szakasza ugyanakkor még szélesítésre vár. A helyiek szerint ez is égető probléma. Halász Zoltán járt a terepen.
7: Ha az oromiak 3-at kívánhatnának, az egyik alig, ha nem a békovai bekötő út felújítása lenne. Nos, ez a kívánság most beteljesülni látszik, ugyanis ezen a 4 kilométeres útszakaszon megkezdődtek a munkálatok, jelenleg félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. A békovai bekötő út már régóta felújításra szorult. Az évek óta romló útburkolat nem csak a járművekben okoz károkat, hanem a közlekedők biztonságát is veszélyezteti. A Subotica.com értesülései szerint a beruházás értéke megközelíti a 170 millió dinárt, amelynek keretében új aszfaltréteget kap az útszakasz. A munkálatok pontos befejezési határidejéről egyelőre nem közöltek információt. A helyiek szerint azonban a bekötő út felújítása önmagában nem elegendő. Fontosnak tartják, hogy a Békova és Orom közötti útszakaszt is kiszélesítsék, hiszen a keskeny úttest továbbra is megnehezíti a biztonságos közlekedést. Vujkovics Svijin Liljana. Kiukadnak a gumiabroncsaink, elgörbülnek a felnieink. Mi, akik Békován élünk, már tudjuk, hogyan kell közlekedni ezen az úton, de akik nem ismerik, azok gyakran szenvednek közlekedési balesetet. Nagyon rossz állapotban van az út. Ezen a szakaszon jelentős a teherforgalom is. Ennek következtében a szembejövő járművek sokszor csak az úttestről lehúzódva tudják elkerülni egymást, azonban az aszfalt széle és a föld közötti jelentős szintkülönbség továbbra is balesetveszélyes. Csikós Gábor.
8: Teljesen ki kell szélesíteni, mert a borzasztó forgalom van. Szemetesek is ott járnak napi szinten 20-30 teherautó. Nem lekült érni teljesen, hogy elférjünk.
7: A helyiek szerint bár az útszélesítés nyomvonalát már hónapokkal ezelőtt kitűzték, a tényleges munkálatok azóta sem kezdődtek meg. Kovácsics László.
9: Rengeteg mínuszban van. Ezek már most két hónapja kiegyezték, hogy a szélességet megcsinálják majdnem, hogy azok lesznek a cölöpök, amit leraktak, de itten még senki sem nem művelődött azon. Esetleg csak kivették a cölöpöket, már ullát tűzre való, vagy gajra köllött volna nekik.
7: A mostani fejlesztés, a békovai bekötőút felújítása komoly előrelépést jelent a helyi közlekedésben. A Békova és Orom közötti útszakasz sorsa azonban továbbra is bizonytalan, így egyelőre kérdéses, mikor valósulhat meg a helyiek által régóta várt útszélesítés.
6: A pontos idő 12 óra 12 perc, híradó.
10: Időjárás.
11: Szabadkán pillanatnyilag 18 fok van, és felhős az ég. Ma nem fog esni, viszont a hétvégén csapadékra, esőre van kilátás, a csúcsértékek a 16-18 fokot érik el.
12: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Reklám.
12: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
10: Műsorajánló.
16: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
10: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Médiatámogató a Pannoner TV.
2: Érezd a zenét! Érezd a pillanatot! Pannon Rádió, a te hangod!

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 12 óra 30 perc van pontosan, és ez itt a Pannonpresszó továbbra is. Egy nagyon izgalmas témával jöttem. Több mint 44 ezer követő a LinkedIn-en, nemzetközi szakmai elismerés, konferencia előadások és két Forbes-os megjelenés, és mindez fiatalon, egy tudatosan felépített személyes márka eredményeképpen, de vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ne csupán jelen legyen a közösségi médiában, hanem valódi figyelmet, illetve bizalmat is képítsen, ugye így maga köré. Hogyan lehet két év alatt több mint 10 000 követőt szerezni, és mit jelent a gyakorlatban a világ legjobb tartalomkészítői közé tartozni? Vendégem Jaksa Nikolett, aki nemzetközi szinten is építi a személyes márkáját, miközben saját vállalkozásán dolgozik, a tanulmányai befejezésére is készül. Szervusz, üdvözellek!
2: Szia, Melissa, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Jó markáns bemutató volt, van már itt miről mesélni, de kezdjük az elején. Hogyan jött az ötlet, hogy tudatosan elkezd személyesen, vagy személyes márkát építeni a LinkedIn-en, és volt a konkrét célod, vagy inkább így menet közben alakult ki az irány?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor én feliratkoztam, felregisztráltam a LinkedIn-re, akkor nekem az volt a célom, hogy az egyetem mellé találjak egy online munkát, ugyanis akkor kezdtem el a második évemet az egyetemen, és szerettem volna egy kis extra pénzt keresni így az egyetem mellett, viszont hát ez sikertelen volt, mert nem volt semmiféle tapasztalatom, és sehova nem vettek fel, mert nem volt tapasztalatom, de senki nem adott annyi bizalmat, hogy tudjak náluk dolgozni. És hát én ezt így meguntam, és elkezdtem erről posztolni, erről a tapasztalatról, hogy nehéz a munkakeresés, diákként nincs tapasztalat, és amikor elkezdtem így aktív lenni LinkedIn-en, és erről posztolni és megosztani a tapasztalataimat, akkor elkezdték az emberek lájkolni a posztjaimat, mert rezonáltak ezzel, tehát így fölismerték magukat ebben a szituációban, mert hát a munkaerőpiac egyre rosszabb, úgymond nagyon nehéz munkát találni, és ez így imponált az embereknek, és ekkor ismerkedtem meg a személyes márkaépítés fogalmával, és hogy erről jobban edukáljam magam, hogy jobban, többet tanuljak erről, akkor kerestem olyan kreátorokat, akik erről beszélnek. És úgy tanultam bele ebbe a szakmába, a személyes márkaépítésbe, hogy amit tőlük megtanultam, arról én posztoltam, és magamat tanítottam erről.
1: De várj, ha jól értem, akkor te magad vagy a márka.
2: Igen, tehát a saját készségeidet monetizálod, tehát abból csinálsz pénzt, hogy te mit tudsz nyújtani, milyen skilljeid vannak. És akkor nekem ez volt mondjuk az írás. Én mindig középsúlyban is nagyon szerettem írni fogalmazásokat, eszéket. Én ez nekem mindig ilyen szerelem volt az írás. Nagyon sokat írtam, naplót vezettem, stb. És akkor így ebben találtam meg magam, viszont fontos megjegyezni, hogy én angolul gyártok tartalmat, ugye nekem nagyon jól megy az angol nyelv, és úgy gondolom, hogy ez a szakma, ez még a szerb és a magyar piacon még nem annyira elterjedt, így jobban megtaláltam magam a nemzetközi közösségben.
1: Egyébként én azt vettem észre, hogy a LinkedIn oldalt nagyon sokan nem is ismerik, vagy nem tudják hova tenni. Sokan még mindig elsősorban álláskereső platformként tekintenek rá. Erről mi a véleményed?
2: Hát igen, ez így berögződött az emberekben, hogy itt a LinkedIn-re azért megyünk fel, hogy munkát keresünk, vagy munkát találjunk, illetve munkát kínáljunk, de viszont ez is egy ugyanolyan social media platform, mint a többi, annyi, hogy itt az emberek többsége vállalkozó, vezető, alapító, tehát hogy így az üzleti emberek platformja. Ezért is, amikor beszélünk a megtekintésekről, vagy a posztokról, nagyobb hatása van a posztoknak, mint amit ide posztolom, mint amit az Instagram vagy a TikTokra, mert az Instán meg a TikTokon mindenki ott van, a LinkedIn-en pedig a business emberek, tehát hogy így drágább a megtekintés ott. És ezért találtam meg magam, én is érdekel ez az üzleti világ, mindig ebben gondoltam magam, komolyabbnak gondolom az Instagramot, a LinkedIn-t, mint az Instagramot vagy a TikTokot is, ezért választottam ezt a platformot, meg én nem találtam még mást a környezetemben, vagy én Szerbiában, aki ezt csinálja, amit én, és úgymond első voltam a szakmában, és, vagy így a térségben, és így könnyebb volt kitűnni a tömegből, mert ugye hát senki nem gondolna arra, hogy tartalomgyártó legyen a LinkedIn-en.
1: Igen, nagyon jó ötlet volt. Ugye 2 év alatt több mint 44 ezer követőt szereztél, ami hatalmas szám. Mi volt a legnehezebb induláskor? Tehát könnyen ment a rendszeres tartalomkészítés, vagy neked is így meg kellett küzdeni az elején a bizonytalansággal, esetleg nem tudom, önbizalom hiánnyal, tehát mesélj egy picit a kezdetekről, az indulásról.
2: Hát igen, nagyon nehéz volt konzisztensnek maradni, hogy én posztoljak folyamatosan, hogy ne legyen szünet, hogy mindig megjelenjek az emberek előtt, hogy mindig új tartalommal jöjjek, hogy kreatív legyek, hogy kreatív képeket rakjak ki, hogy megfogjam az emberek figyelmét. Ez még mai napig nehéz, ugye folyamatosan tartalmat gyártani, ugye ez egy nagyon sok kreatív munkát igényel, illetve ugye én ezt impostor szindrómának hívom, hogy én úgy imposztornak éreztem magam, hogy különálló voltam, hogy akkor mindenki más tapasztaltabb, mint én, meg általában mindig én vagyok a legfiatalabb, bárhova megyek az ilyen networking eseményekre, konferenciákra, mindig én vagyok a legfiatalabb, és ez ilyen kicsit ilyen kihívás volt, hogy ezt így az erősségem mi tegyem, hogy én vagyok a legfiatalabb, viszont ne becsüljenek alá, miért fiatal vagyok, hanem ugyanán expertnek tartsanak, mint aki már több éve van a szakmában. Úgyhogy ez az egyik legnehezebb része talán.
1: Sokan szeretnének ugye több követőt szerezni, vagy nagyobb elérést, esetleg szakmai elismertséget szerezni, de nem is tudják, hogy hogyan kezdjenek hozzá. Melyik azok a szempontok, vagy dolgok, amikre így most felhívnád a figyelmet? Egyáltalán mindenkinek kell egyébként LinkedIn profil, szerinted?
2: Úgy gondolom, hogy minden üzleti embernek kell LinkedIn profil, és nagyon sokan szeretnének ilyen thought leaderek lenni, ilyen megfontolt vezetők lenni, hogy őket hogy a reputációjukat is online is építsük, mert nagyon sok vezetőnek mondjuk így Szerbiában is, vagy Szabadkán is megvannak a saját vállalkozásaik, így mindenki ismeri őket Szabadkán, de nincs online jelenlétük. És az a lényeg, hogy ezt mind online-ra is tegyük, tehát LinkedIn-re is, hogy a biznisz közönség elé tegyük. Úgyhogy igen, a több követő nem jelent több jövedelmet. Tehát nem azt jelent, lehet, voltak olyan klienseim, akiknek több követőjük volt, mint nekem, és szenvedett, hogy találjon klienseket. Tehát az a lényeg, hogy minél lojálisabb közönséget építsünk magunk köré. Legyünk interaktívak, válaszoljunk az üzenetekre, a kommentekre, posztoljunk, jelenjünk meg minden, tehát ilyen minden lébe kanál.
1: De követed ezeket a szabályokat? Mert hogyha beírod például a Google-be vagy a keresőbe, hogy nem tudom, pont mikor posztolj, hány órakor, ezeket a szabályokat követed, vagy csak egyszerűen ahogyan a szíved, lelked adja?
2: Ezek ilyen mítoszok, tehát nincs annak, hogy a legjobb idő a posztolásra. Tehát, hogy a te közönséged mikor vár téged. Én megszabtam magamnak, hogy én hétfőtől szerdáig posztolok minden reggel 9 órakor. Uh-huh. És nekem ezt a közönségem tudja, és akkor ott vannak a kommentjeimben, amint én posztolok. Tehát ők hozzászoktak ahhoz, hogy én 9-kor posztolok. De nincs erre tökéletes idő. Én reposztolom 4 órakor a posztjaimat, tehát azt jelenti, hogy újra közlöm ugyanazt a posztot, és azért, hogy az amerikai térséget is eléri, ugye náluk akkor van reggel. Szóval, hogy nincs tökéletes idő erre, ez attól függ, hogy neked mik a céljaid, kit szeretnél elérni. Általában ez az emberek így az irodából reggel lapozzák a LinkedIn-t.
1: Ugye a személyes márkaépítéshez szükség van arra is, hogy az ember megmutassa önmagát. Hol húzod meg a határt? A szakmai jelenlét, illetve a magánélet között nem szokott ez így összemosódni? Mint ahogy mondtam az elején is, hogy te magad vagy a márka.
2: Igen, igen. Okkal én kérdezem. Magam vagyok a márka, és nagyon fontos ebben a szakmában a storytelling. Uh-huh. Az, hogy sztorikat mondjunk el, személyes sztorikat, hogy bennünk bízzanak, megbízzanak bennünk az emberek, hogy lássák a személyiségünket. Viszont van egy határ, amit nem osztok meg. Tehát, hogy a személyes márkaépítés nem egyenlő azzal, hogy neked ki kell teregetned a magánéletedet. A személyes sztorik alatt arra gondolunk, vagy a személyes márkára arra gondolunk, hogy te miért és milyen döntéseket hozol a vállalkozásodban. A döntések miértjét, az is a személyiségedbe tartozik, az is hat a döntéseidre, hogy te milyen ember vagy. Úgyhogy nem kell neked beszélned a párkapcsolatodról, a házasságodról, a gyerekeidről, vagy hogy milyen problémákkal szenvedsz. Erre van egy ilyen mondásom, hogy ami a pszichológushoz, ami terápiára való, azt nem osszuk meg a LinkedIn-en. Tehát, ha erre van egy határ, én sem osztok meg semmiféle magánéleti dolgot a LinkedIn-en, és ugyanúgy megosztok személyes tartalmat, mint mondjuk, hogy mi történik velem, mondjuk ezt meg fogom osztani az interneten, olyan rádióban voltam. Így jobban megismerik.
1: Szakmailag is hozzájárul értelemszerűen.
2: Igen, és tehát nem egyenlő az, hogy meg kell osztanod a magánéletedet.
1: Kétszer is bemutatott a Forbes. Mit jelent számodra ez a szakmai visszajelzés? Változtatott-e azon valamint, hogy mondjuk saját magadra, vagy a munkádra tekintesz?
2: Uh-huh. Ez egy hatalmas elismerés, ugye ez egy nemzetközi magazin, nem az internacionális Forbes-on jelentem meg kétszer így a munkám kapcsán, és sok ember megtalált emiatt, ugye, akik olvassák ezt a magazint, és akkor írtak, hogy akkor hogyan tudnának velem dolgozni, ami ugye nekem nagyon jó, meg ez egy elismerés, ami egy bizonyíték arra, hogy jó végzem a munkámat, vagy hogy jó vagyok ebben.
1: A világ legjobb tartalom készítőinek a felső 1%-ába tartozol, ez is így van, és nagyon durván hangzik. Mit jelent ez a besorolás pontosan? Milyen eredmények, visszajelzések mutatják meg számodra, hogy így uh-huh. jó irányba haladsz?
2: Ezek a megtekintések, tehát uh-huh. hogy mennyi ember nézi a posztjaimat. Például, hogyha lehet valakinek 100 000 követője, de lehet, hogy csak 1000 megtekintés jön a posztjaira, és akkor nekem a 44 000 követőre azért nagyon sok megtekintés jön a posztjaimra, sok profil megtekintés is, sok like, sok komment, illetve nagyon aktív a közönségem, tehát, hogy például 1000 megtekintésből nekem jön 100 like, tehát nagyon aktívak az emberek, az 10%, ugye, és nagyon aktívak, illetve az is, hogy milyen gyakran posztolok, mennyire vagyok autentikus, tehát, hogy ez is nagyon fontos szerepet játszik, hogy mennyire vagy őszinte a tartalmatban, mert nagyon sokan megpróbálják így hekkelni, hogy több követőjük legyen, csatlakoznak ilyen csoportokba, ahol így egymásnak lájkolgatnak, ugye az nem organikus, ugye azt is nézik, hogy mennyire volt organikus az, hogy milyen gyorsan szerezted a követőidet. Tehát erre nagyon sok faktor játszik, és akkor volt egy ilyen cég, akik csinált egy ilyen ranglistát, az Favikonnak hívják, és akkor ott a világ, illetve Szerbiában is a top 1%-ba tartozom.
1: Ne a kalaptal
2: előtte. A LinkedIn-en ugye a nők között.
1: Miközben ugye a tanulmányaidat fejezed be, a saját vállalkozásodat is építed, hogyan hangolod össze ezeket? Hogyan döntöd el, hogy mire fordítsd az időt, meg az energiát?
2: Hát mivel vállalkozó vagyok, így magamnak osztom be az időmet, így mindig hagyok időt a tanulásra, és ugye még 2 vizsgám maradt, úgyhogy már nagyon a finishben vagyok, hogy diplomáljak, turizmus tanulok, szóval így nem sok köze van a személyes márkaépítéshez ennek, viszont nem egy orvos tudományon vagyok, vagy nem jogot tanulok, tehát hogy nem annyira megterhelő a turizmus, úgyhogy ezt így összetudtam klappolni a kettőt. Sokáig a kollégiumban laktam, amíg a vállalkozásomat építettem, azóta már kiköltöztem a szülői házból, ugye LinkedIn-nek köszönhetően, úgyhogy ezt így 23 évesen azért még nagyon korán elkezdtem, de ennek nagyon örülök, úgyhogy tudok tanulni is, meg dolgozni is egyszerre, ugye mind a kettő kis lemondása jár, de szerintem megéri.
1: Nemrég a korábbi iskolád diákjainak is tartottál egy előadást, ugye a személyes márka építésről. Mit szerettél volna leginkább átadni a diákoknak? Szerinted már így középiskolásként érdemes elkezdeni így tudatosan építeni a szakmai jelenlétet.
2: Igen, igazából ennek az egésznek az volt a lényege, hogy ne határozza meg őket az életkoruk abban, hogy valamit uh-huh. megverjenek valósítani.
1: Igen, ezt az utat már kitapostad magadban.
2: Igen, hogy merjék megvalósítani az ötleteiket, merjenek vállalkozni, van benne rizikó nyilván ez a vállalkozás lényege, de jó, tehát hogy mindig van eredménye, és hogy ne féljenek vállalkozni. Nem túl fiatalok ahhoz.
1: Egyébként hogyan fogadtak téged? Kérdeztek? Utána voltak kérdések?
2: Voltak. Egyébként meglepődtem, hogy őket érdekeltem, mert emlékszek, mikor én voltam középsulis, és akkor jött valaki előadni, akkor így nagyon unalmas volt, ugye azt vártuk, hogy vége legyen, és így mielőtt mentem, azon gondolkodtam, hogy az ő nyelvükön beszéljek. Tehát, hogy én ezt így elmagyarázzam nekik, hogy én ezt hogy csináltam, ilyen nagyon nyersen, hogy az egyetem mellett dolgoztam, mentem, praxára mentem Görögországba dolgozni az egyetemmel, hogy én pénzt keresek, hogy tudjak majd venni laptopot, tehát hogy így próbáltam őket motiválni, és kérdeztek, hogy így hogy foglalkozok mondjuk a negatív kommentekkel, vagy hogy ők ezt hogy tudnák az ő iparágukban, mondjuk a turizmusban alkalmazni a személyes márkaépítést, és akkor így válaszoltam a kérdésre. Egyébként meglepődtem, hogy aktívan kérdeztek, érdekelte őket, és aztán páran írtak Instagramon is érdeklődni, hogy így többet beszéljek erről. Meg láttam, hogy valaki csinált még LinkedIn profilt, és ugye láttam, hogy kinézi a profilomat, és akkor láttam, hogy valaki csinált, úgyhogy odaért az üzenet.
1: Egyébként, hogyha már így a negatív kommenteknél vagyunk, azok nem törnek meg, vagy nem törnek le? Megtanultad kezelni?
2: Igen, már nem vagyok ilyen érzékeny lélek, úgyhogy nem tud foglalkoztat meg. Igazából nem a negatív kommenteknél, amikor kapok, ritkán kapok, de van persze, hogy ez ezzel jár. De amikor valamilyen negatív üzenetet kapok, akkor mindig azt nézem, hogy ki írta, nem az, hogy mit írt.
1: Igen.
2: És én úgy gondolom, hogy föntről sosem ítélkeznek, hanem hátulról.
1: Igen, értelek. Egyre többet hallunk arról, hogy a mesterséges intelligencia a tartalomkészítést is nagyon átalakítja. Muszáj volt ezt a témát még így behoznom. Szerinted a jövőben mi lesz az, amitől egy ember személyes márkája egy igazán megkülönböztető marad?
2: A személyisége is az, hogyha tudja használni az AI-t. Én ezt mindig mondom a klienseimnek is, hogy az AI annyira okos, amennyire te vagy, amilyen okos utasítás az neki. Tehát az AI-t lehet mindenféleképpen használni, lehet jó célokra is, meg rossz célokra is. Úgyhogy a LinkedIn posztokat, meg így a social media posztokat így nagyon látom, így Facebookon is, így több vállalkozás is AI-jal csinálja a képeit, a posztjait, és erre egyébként van kutatás is, hogy az emberek nem bíznak még az AI-ban, és az AI által generált tartalmakban, úgyhogy nagyon fontos az ilyen vezetőknek is, hogy ne rontsák el a hírnevüket, meg a reputációk az AI-jal gyártott tartalmakkal, ezért segítek nekik én érni a posztokat.
1: Érdekel egy kicsit az, hogy a te érzelmi világod, az utad még ezt így kiépítetted. Például volt-e olyan kudarcod, vagy időszakod, amikor így elbizonytalanodtál, és így utólag mégis sokat tanultál belőle? Voltak ilyen mély pontok? Vagy csak így fölfelé?
2: Voltak, persze. Így nagyon sokszor azt érzem, hogy hát ez így nem visz sehova, vagy hogy így, na most ez egy gyengébb hónap volt, vagy hogy ez így biztos megéri csinálni, hogy... És, de ezek így jönnek, és így mennek is, ahogy jön, úgy megy. De úgy olyan nagyobb dolog nem, nagyobb kudarc nem ért még. Úgy gondolom, hogy nagyon kitartó vagyok, és akkor ez visz előre, hogy így csak török előre, mert így nem hagyom, hogy bármi befolyásoljon.
1: Ha valaki szeretne elindulni a LinkedIn-en, de még nincs sok tapasztalata, kapcsolatai, akkor mit tanácsolnál neki? Mi legyen az első lépés?
2: Szerintem az egész LinkedIn profilban az első lépés az, hogy optimizáljuk a profilunkat, hogy amikor valaki rákatint a profilunkra, hogy rögtön tudja, hogy mi mivel foglalkozunk, vagy mit nyújtunk, vagy hol dolgozunk, milyen skilljeink vannak, milyen készségeink vannak, úgyhogy ez az első lépés, illetve nem muszáj mindenkinek posztolni, viszont lehet az üzenetekben is kapcsolatokat építeni, ráírni valakire, hogy megismerjük, hogy akármilyen kapcsolatot kiépítsünk. Ezek a kapcsolatok meg beszélgetések nagyon sok lehetőséget kínálnak. Én nagyon sok lehetőséget úgy kaptam, hogy én írtam rá valakire először. Tehát, hogy nem úgy, hogy hé, most vedd meg ezt, hanem megpróbáltam vele beszélgetni, kaptam már egy ilyen eseményekre is meghívást, hogy valakivel kezdtem beszélgetni, megdicsértem valakit az üzenetben, vagy megosztottam vele a gondolataimat a posztja kapcsán. Tehát, hogy így nagyon fontos a kapcsolatépítés annak érdekében, hogy előrébb tudjunk haladni, és jobb lehetőségeket kapjunk.
1: Hol szeretnél tartani 3-5 év múlva? Milyen új célok, vagy esetleg nemzetközi tervek foglalkoztatnak most?
2: Hát jelenleg arra fókuszálok, hogy több megkeresést kapjak, hogy több eseményre hívjanak, mint előadó. Jelenleg már vannak ilyen lehetőségei, meg már voltak is a múltban, de viszont ezt így szeretném nagyobb vonalakban csinálni, hogy akkor, hogy így átváltsak a coachingról egy ilyen előadás, hogy előadó legyek, illetve szeretnék magam mellé embereket, akik, hogy kialakítsak egy agenciót, egy marketing agenciót, hogy akkor, hogy több kliens tudjunk szolgálni. Meg a személyes célok közül persze a lakásvásárlás és az utazás a főbb célok.
1: Nagyon tetszik, hogy ennyire motivált vagy, és nagyon örülök, hogy meséltél erről. Kívánom azt, hogy minden álmod teljesüljön.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszi, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
10: Választások 2026.
11: Összesen 18 választási lista, 2418 jelöltje indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson Szerbiában. A köztársasági választási bizottság elfogadta az összesített választási listát. A listák sorrendjét, vagyis a sorszámukat, a kihirdetésük sorrendje határozza meg. 7 lista a maximális létszámot jelentő 250 képviselő jelölt nevét tartalmazza, a legkevesebb nevet tartalmazó lista pedig mindössze 9 jelölttel indul.
10: Választások 2026.
11: Ma reggel óta több vajdasági iskola e-mail címére érkeztek bombafenyegetések. A bejelentések általános és középiskolákba érkeztek Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Temerinben, Óbecsén és Zsabján. Nem hivatalos értesülések szerint pedig vajdaság más településeiről is újabb középiskolákba érkeztek Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Temerinben, Óbecsén

0: A legújabb kötete a Rablás a csatornán című regényt a napokban mutatták be Szabadkán a Szekerest rendezvény sorozat keretében. A könyv a szerző nagy sikerű bűnügyi sorozatának harmadik kötete, amely a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában látott napvilágot. A történet főhőse zombori kis István portréfestő ezúttal a szülővárosában, és annak környékén keveredik váratlan kalandokba. A cselekményben újabb festmények, rejtélyes bűnügyek és izgalmas kalandok követik egymást. A könyv bemutató közönsége egy olyan izgalmas narratívát ismerhetett meg, amely a fikciós bűnügyi szálak mellett hűképet fest a vajdasági képzőművészeti élet történetéről, valamint Zombor és környékének múlt századi mindennapjairól. Telt ház előtt mutatta be a budapesti Gólem Színháza Jaj Istenem című előadását a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban az őszi zsidó kulturális fesztivál keretében, amelyet október 6-a és 11-e között tartanak Szabadkán és Zentán. Anat Gov izraeli szerző isteni komédiájában nem az a legmeghökkentőbb, hogy a mindenható jön el látogatóba, hanem az, hogy egyáltalán nem szimpatikus. A történet szerint a földre látogató égi tünemény azzal a szándékkal érkezik a pszichológushoz kezelésre, hogy rendbe tegye az életét. A darabot Borgula András rendezte. A budapesti Gólem Színház Magyarország egyetlen zsidó színháza, amely 2005-ben alakult, előadásaiban a zsidó kultúra és hagyományok mellett a kortárs társadalmi kérdések, az identitás, az együttélés és az előítéletek is fontos szerepet kapnak. A vendég előadása a Nemzeti Kulturális Alap és Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának támogatásával valósult meg.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, délután főként felhős időjárásra számíthatunk, komolyabb mennyiségű csapadék megjelenése nem valószínű, a csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
6: A te zenéid.
5: A te rádiód.

0: 13 óra 14 perc van a Presszó utolsó órájában. Járunk a folytatásban, hangolódunk egy kicsit a péntek estére, mert hogyha péntek, akkor csendháborítás. Szlacki Csilla készített egy beszélgetést egy lemezlovassal.
1: A mai műsor vendége egy magyarországi DJ, nem más, mint Virág Viktor, művész nevén Vitor Flores. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia Csilla, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is!
1: Hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás? Hogyan kezdted?
2: Igazából már egészen suhanc koromban kezdődött minden. Unokatásommal és egy barátommal karöltve. Hát mindig összeültünk zenéket hallgatni, aztán jött a Bakeli gyűjtés, az első lemezjátszó, és hát igazából innen már jött is minden magától.
1: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni? Milyen lehetőségek voltak, adottak abban az időben?
2: Én igazából egy kis Herkules kontrollerre kezdtem az egészet, aztán igazából ezt elég hamar le is cseréltem egy K2-esre, illetve utána kettő K2-esre, az az Element Heath-nek a Xon K2-ese. Ugye ez is ugyanúgy kontroller, csak ezt hozzá lehet kötni a laptophoz, és akkor így lehet zenélni. Nagyon sokáig még fellépésekre is ezekkel jártam. Igazából CDG-vel nem is olyan túl rég kezdtem el megtanulni zenélni. És ez is elég vicces, mert legtöbb alkalommal fellépések közben ilyen autodidakta módon tanultam meg CDG-zni. És szerintem még elég sok funkcióját még most sem még elismerem.
1: És voltak-e támogatói, akik segítettek a kezdetekben az elindulásban?
2: Hát legnagyobb támogatom szerintem a párom, Viktória, aki hát egyébként így el is viseli ezt a megszállottságot, és szerintem igazán hálás lehetek neki ezért. Aztán voltak még a Gombás Petiék, a Kindergartennel, akiknek elég sokat köszönhetek, hogy elinduljon úgymond a karrierem. Stuck Bully, ahol zenélhettem, az ő érdemük. És hát azért nem utolsó sorban az Iros Rádió is megemlíteném, hogy ott az Electric Freak műsorának lehetek az egyik társszerkesztő kollégája, úgyhogy igazából ők is nagyon sok támogatást adnak.
1: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
2: Kezdetekben még minimál technót gyűjtöttem, aztán szerintem a techno egész palettáját végigjártam. Minimál, raw minimál, peak time, igazából nagyon sokféle stíluson mentem keresztül. Aztán végül rátaláltam a hypnotic technóra, vagy hát az is lehet, hogy ő talált rám, nem lehet tudni. És hát azóta is ez a nagy szerelem egyébként.
1: És vannak-e példaképeid, akikre a mai napig felnézel, vagy akik nagy hatást gyakoroltak rád?
2: Ó, persze, hát nagyon sok példaképen van. Magyarok közül talán DJ Budait említeném, hát imádtuk hallgatni a szettjeit kiskölyök korunkban igazából. Szerintem az egyik legnagyobb. Persze időközben az ő zenei világa is sokat változott, az enyém is. Egy kicsit így eltávolodtunk egymástól zeneileg, de még mindig egy nagyon nagy legendának tartom őt. Kezdetekben még Ricsi jó cím volt, így a minimál vonalon az, ami ő volt számomra még egy nagyon nagy példakép. Hát akik pedig a szívusomban példaképek, tényleg csak néhányat tudnék kiemelni a rengetegből. Luigi Tozzi, John Plaza, Air Rose, Poligónia. Hát és akkor most szerintem itt abban is vagyom, mert szerintem reggelig tudnám sorolni.
1: És merre zenéltél eddig? Vannak-e fellépéseid, amelyekre büszke vagy?
2: Volt szerencsem zenélni a második Babar Fesztiválon, ami hihetetlen élmény volt számomra. Egy alkalommal pedig a Volt Fabrika klubban zenéltem a Galactic Jackson után, és baromi jó szettet tolt le, és emlékszem végig, azon izgultam, hogy Jézusom, ezt hogy fogom lehozni. De odaálltam, és lehoztam. Végig maradt még nálam is a tömeg a tánctéren, tehát hogy igazából erre mindig nagyon jó visszagondolni. Erre vagyok talán szerintem a legbüszkébb.
1: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
2: Rengeteg tervem van. Újra kezdtem gyűjteni a bakelit lemezeket. Szeretnék végre magabiztosan megtanulni bakelitről is játszani. Következő lépés pedig szerintem a producerkedés és a live-ozás, azt is szeretném azért kipróbálni. Hát tehát, hogy sok minden, talán túl sok minden is van. Hamarosan elkezdem építgetni a kis stúdiómat is, közben ugye ott, amit már említettem, a Electric Freak kíros rádió műsora is, amit így építgettek. Hát igazából közösen építgetjük ugye a kollégákkal. Még ami említést érdemel, az pedig a Hypnosphere Production és a hozzá kapcsolódó zenei podcast sorozat a SoundCloud-on, ahol én is vendégül látok különböző előadókat a hipnotik stílusán belül mozogva, persze.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

13 óra 29 perc van, és eljött az igazság pillanata. Nyereményjátékokat már lezártam hivatalosan is a közösségi oldalakon, viszont most elmondom szóban is, hogy kik a nyerteseink. Kettő nyereményjáték is futott ugye ma délelőtt. Először mondom, a Kultúrát a Kosztolányi Dezső Színház előadására lehetett páros belépőjegyek nyerni. Először egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi volt a kérdés, mert hogy ugye feltettem egy kérdést, mert az érdekelt, hogy ha valakinek a bőrébe szeretnétek bújni, akkor ki bőrébe bújnátok szívesen egy estére. És jöttek érdekes válaszok, például érdekes, hogy a legtöbben színészek szeretnének lenni, hogy megtapasztalják azt, hogy milyen érzés ott lenni a színpadon, amikor így mindenki téged néz. Nagyon sokan ezt írtátok hozzászólásban. Illetve volt aki a műsorvezetést, egy műsorvezető bőrébe bújna, hogy azt jelölte meg. Nagyon tetszett Valériának a válasz, aki azt írta, hogy én egy napra férfi lennék, hogy megnézem, milyen nehéz is az életük. Há, érdekes gondolat, Valéria, ezen mindig én is gondolkodtam, hogy milyen érdekes lehet egy napra egy férfi fejébe bújni, lehet, hogy kicsit jobban megértenénk a férfiak gondolkodását és viselkedését is. Na de, mondom ki a nyertesünk. Major Szabina lett nyertesünk, gratulálok! Aki szintén színésznő szeretne lenni, vagy színésznő bőrébe szeretne bújni egy éjszakára, egy estére. Na de jövünk a második nyereményjátékunkkal. Kézilabda meccs jegyeket nyert, vagy jegyet nyert Nyirádi Krisztián és Juhász Csaba. Gratulálok nektek is, jó szórakozást kívánok a meccshez, ne feledjétek, a meccs az már holnap van.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravja.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
6: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
1: Programajánló.
7: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
8: Média támogató a Pannon RTV.
0: Az autóban
9: vagy bicajon
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba. Péntek van, végre hétvége, jöhetnek a kikapcsolódós programok. Megköszönöm a figyelmeteket a technikai munkatársam Nagyhegyesi Dávid nevében is. A műsorvezető ma Fackovics Melissa volt, hallgassátok a presszót holnap is, akkor már 8-kor kezdünk. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
5: Választások 2026.
6: Összesen 18 választási lista, 2418 jelöltje indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson Szerbiában. A köztársasági választási bizottság elfogadta az összesített választási listát. A listák sorrendjét, vagyis a sorszámukat a kihirdetésük sorrendje határozza meg. 7 lista a maximális létszámot jelentő 250 képviselő jelölt nevét tartalmazza, a legkevesebb nevet tartalmazó lista pedig mindössze 9 jelölttel indul.
5: Választások 2026.
6: Ma reggel óta több vajdasági iskola e-mail címére érkeztek bombafenyegetések. A bejelentések általános és középiskolákba érkeztek Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Temerinben, Óbecsén és Zsabján. Nem hivatalos értesülések szerint pedig vajdaság más településeiről is újabb bejelentések futottak be. Az üzenetekben azt állították, hogy az iskolák épületeiben robbanó szerkezeteket helyeztek el. A rendőrség több helyszínre is kivonult az épületek átvizsgálása miatt. A vajdasági képzőművészeti élet kulisszái mögé és a múlt századi zombor világába kalauzolja el az Orvosokat dr. Schilling István legújabb kötete. A Rablás a csatornán című regényt a napokban mutatták be Szabadkán a Szekerest rendezvény sorozat keretében. A könyv a szerző nagy sikerű bűn legújabb kötete. A Rablás a csatornán című regényt a napokban mutatták be Szabadkán

0: tehetett meg, amely a fikciós bűnügyi szálak mellett hűképet fest a vajdasági képzőművészeti élet történetéről, valamint Zombor és környékének múlt századi mindennapjairól. Teltház előtt mutatta be a budapesti Gólem Színháza Jaj Istenem című előadását a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban az őszi zsidó kulturális fesztivál keretében, amelyet október 6-a és 11-e között tartanak Szabadkán és Zentán. Anat Gov izraeli szerző isteni komédiájában nem az a legmeghökkentőbb, hogy a mindenható jön el látogatóba, hanem az, hogy egyáltalán nem szimpatikus. A történet szerint a földre látogató égi tünemény azzal a szándékkal érkezik a pszichológushoz kezelésre, hogy rendbe tegye az életét. A darabot Borgula András rendezte. A budapesti Gólem Színház Magyarország egyetlen zsidó színháza, amely 2005-ben alakult, előadásaiban a zsidó kultúra és hagyományok mellett a kortárs társadalmi kérdések, az identitás, az együttélés és az előítéletek is fontos szerepet kapnak. A vendég előadása a Nemzeti Kulturális Alap és Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának támogatásával valósult meg.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, délután főként felhős időjárásra számíthatunk, komolyabb mennyiségű csapadék megjelenése nem valószínű, a csúcsfőmérséklet 21 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban.
8: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
9: Editor's Choice.
8: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimo.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Roma, Roma, ma, gaga, la la, what you be romance.
1: Műsorajánló.
2: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Reklám.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
7: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást!
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Nem változnak a következő 7 napban az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin literenként 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül majd, így az autósok a múlt heti árakon tankolhatnak tovább. A szerb kormány közben újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárakra nehezedő terheket, és hozzájáruljon az árak stabilizálásához. A külföldön szerzett diplomák szerbiai elismerésének tapasztalatairól és aktuális kérdésekről egyeztetett Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó oktatási államtitkárral, valamint a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ igazgatójával és munkatársaival. Fremond Árpád Facebook bejegyzésében kiemelte, a Magyar Nemzeti Tanács évek óta támogatja a külföldön szerzett felsőoktatási oklevelek honosítását. A program célja, hogy segítsen segítse azokat, akik külföldön szereztek diplomát, de Vajdaságban szeretnének elhelyezkedni és boldogulni. Fontos, hogy a fiatalok a szülőföldjükön kamatoztathassák a megszerzett tudásukat, és a hazatérésüknek minél kevesebb akadálya legyen, írta az MNT elnöke. Az indiai származású Navanethem Pillay dél-afrikai jogász nyerte az idei Nobel békedíjat. A Norvég Nobel Bizottság bejelentése szerint a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseiért érdemelte ki a díjat. Pályafutása kezdetén Nelson Mandelát és a dél-afrikai faji elkülönítés más ellenzőit védte, később pedig bíróként szerepelt több nemzetközi perben is. A bizottság szerint Pillay történelmi jelentőségű ügyekben államokat és vezetőket vont felelősséget, reményt adva az erőszak és a fegyveres konfliktusok áldozatainak. Munkája során következetes célkitűzése volt a jogállamiság államokat és vezetőket vont felelősséget, reményt adva az erőszak és a fegyveres

0: fordulóban 6-4-6-3 arányban szenvedett vereséget a lengyel Hubert Hurkacstól, aki 9. egymás elleni mérkőzésükön először tudta legyőzni Djokovicot. A lengyel játékos erőteljes adogatásaival és magabiztos játékával irányította a találkozót, mindkét játszmában egyszer-egyszer elvéve ellenfele adogatását. Djokovic a mérkőzés során fáradtsággal és mozgási nehézségekkel küzdött, az első szett után pedig a találkozó feladását is fontolgatta. Végül folytatta a játékot, de nem tudott fordítani. Hurkács összesen 13 ászt ütött, és bejutott a 3. fordulóba. Djokovic egyébként 4-szeres sanghaji bajnok, és 43 győzelemmel a torna rekordere is.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a délután hátralevő részében is főként felhős időjárásra számíthatunk, komolyabb mennyiségű csapadék megjelenése ma nem valószínű.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
3: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
5: Nota!

0: kedvencnek.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradott témáiból kiemeljük. Október 15-ére felkészülten várják a fűtési szezont a távhőszolgáltatók. Nem változnak az üzemanyagárak az elkövetkező egy hétben, és megérkezett a csapadék Észak-Bácskába, de még nem lélegezhetnek fel a termelők. Jó napot kívánok! Szerbiában a jövő héten, október 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon. Az illetékesek szerint elegendő földgáz, villamos energia és fűtőolaj áll rendelkezésre, így nem számítanak ellátási problémákra. A távfűtési rendszerek műszakilag készen állnak, és ha az időjárás indokolja, a fűtést akár a hivatalos kezdés előtt is elindíthatják. Akik pedig tűzifával fűtenek, már gondoskodniuk kell a téli tüzelőről. Rózsa Krisztina riportja.
8: A fűtési szezon kezdetével sokan a tűzifát választják otthonuk melegítése céljából. Többen már a nyár folyamán megvásárolták a tűzifát, de akadnak olyanok is, akik most fogják megvásárolni. A tűzifa ára köbméterenként 10 és 11 ezer dinár között mozog. A tűzifák közül a bükk és a tölgy a legkeresettebb. A telephelyeken a bükkfa iránt a legnagyobb a kereslet, annak ellenére, hogy a tölgy magasabb fűtőértékű, és tovább tartja a parazsat. A tapasztalat azt mutatja, hogy kevesen várják meg a téli hidegeket a tüzelő beszerzésével. Pálfi Karolina, fatelep tulajdonos.
9: Inkább az a jellemző, amikor kimegyünk a fűtés szezonból, akkor elkezdik az emberek úgy lassan vásárolgatni, és ez a nyári időszak inkább. Ez most inkább ilyen pótlás, aki nem vett elegendőt, az 1-2 métereket kipótolják, ahogyha nem elegendő a fa.
8: És a fának milyen az állapota? Önök meg vannak-e vele elégedve?
9: Mi általában igen. Jók a szállítójaink, úgyhogy igen. Van most száraz is, van ami nyers fa. Úgyhogy kinek mi kell.
8: A távfűtőművek már felkészülten várják az új szezont, és a hőenergia ellátáshoz szükséges energiahordozókból is elegendő mennyiséget biztosítottak. A szakemberek most elsősorban az időjárás alakulását követik, hiszen a fűtés korábban is elindulhat. Belgrádban és Újvidéken akkor indul el korábban a távhő, ha a hőmérséklet 3 egymást követő napon reggel 7 órakor 12 Celsius fok alá csökken. Szabadkán ezt az értéket este 9-kor mérik. Ivana Kalanya a Szerbiai Távfűtőművek Szövetségének közgyűlési elnöke. Készen állunk október 15-ére, és természetesen felkészültek vagyunk. Napi szinten figyeljük, mindannyian figyeljük az előrejelzési elnöke. Készen állunk október

0: kihez közeledik. A legnagyobb kihívást jelenleg a szénkészletek növelése jelenti. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis lassabban érkezik a külföldről vásárolt szén, amelyre a hazai, gyengébb tápértékű szén javítása érdekében is szükség van. Az ágazatban dolgozók szerint a megfelelő tartalékok mellett a takarékos energiafelhasználás is fontos szerepet játszik abban, hogy Szerbia felkészülten várja a telet.
1: Nem változnak a következő 7 napban sem az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin literenként 207 dinárba, az euró dízel pedig 236 dinárba kerül majd, így az autósok a múlt heti árakon tankolhatnak tovább. A szerb kormány eközben újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat, árakra nehezedő terheket, és hozzájáruljon az árak stabilizálásához.
2: Választások 2026.
1: Összegyűjtötte a nemzeti tanácsi választásokon való részvételhez szükséges aláírásokat a Vajdasági Magyar Újrakezdés, erősítette meg a Pannon RTV megkeresésére Rózsa Zsombor. A VMO elnöke hozzátette, a jövő héten kedden vagy szerdán adják át az aláírásokat a köztársasági választási bizottságnak. A RIK ezután átvizsgálja a leadott választási listát és a támogató választópolgárok aláírásait, illetve azok hitelesítését, ezután döntést a lista kihirdetéséről. A VMU múlt hétfőn kezdte meg a támogatói aláírások gyűjtését a november 8-án esedékes magyar nemzeti tanácsi választásokra. Rózsa Zsombor hozzátette, az aláírások gyűjtése véget is ért, nem lesznek újabb helyszínek. Összesen 18 választási lista 2418 jelöltje indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson Szerbiában. A köztársasági választási bizottság elfogadta az összesített választási listát, a listák sorrendjét, vagyis a sorszámukat, a kihirdetésük sorrendje határozta meg. 7 lista a maximális létszámot jelentő 250 képviselő jelölt nevét tartalmazza, a legkevesebb nevet tartalmaz a lista pedig mindössze 9 jelölttel indul. Újabb közösségi térrel gazdagodott Felsőhegy, megnyitotta kapuit a táborosi játszóház. A kis közösségekben minden új vállalkozás és értékteremtő kezdeményezés igazi ünnep, hiszen nem csak a családok mindennapjait könnyíti meg, hanem találkozási pontot is teremt. Horváth Kátai Orhide riportja.
3: Felsőhegy legmagasabb pontjáról csodás kilátás nyílik Zentára. Tiszta időben a Városháza és a Jézus Szíve templom tornya is látszik. A helyiek régóta vártak egy ilyen létesítményre, hiszen Zentán a meglévő játszóházak zsúfoltak, így igazi hiánypótlás ez a beruházás. A nagy érdeklődést jelzi, hogy a megnyitó előtt már is 11 előre foglalás érkezett. Tóth Horgosi Brigitta, Felsőhegy.
4: Biztosan nagyon ki fogják használni, szerintem mindenki nagyon fog örülni neki, mivel ez egy kis közösség, és nekünk legközelebb Zenta lenne, ahová tudnánk vinni a gyerekeket. Így aztán nagyon jó lesz, hogy itt a Felsőhegyen is megalakult ez a játszóház. Én 2 gyermekes anyuka vagyok, abból a nagyobbik kislányom 3 éves, úgyhogy ez nagyon, nagyon aktuális lesz, hogy kihasználjuk, úgyhogy mi nagyon örülünk. Szerintem az egész falu nevében mondhatom ezt, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt Norbi részéről, úgyhogy reméljük, hogy mindenki ezen a véleményen van.
3: A benti 60 négyzetméteres játszótér 40 fő befogadására alkalmas, a teraszon pedig további 30 hely várja a családokat. A belső térben labirintus, csúszdás labdamedence, ovissarok, rajzasztalok és kézműveskedésre alkalmas sarok is helyet kapott. A tulajdonos nem áll meg itt, a következő hónapokban tematikus délutánokkal, Halloween-nel, Mártonnappal és Mikulás várással készül. Üsszabu Norbert, tulajdonos.
5: A játszóház most úgy néz ki, hogy van egy terasz része is, magában egy 60 négyzetméteres épület, ugye maga a játszóház területe, amiben van egy ilyen labirintus, ahol ugye gyerekek tudnak lent is, fönt is mászkálni, csúszda labdamedencébe tudnak belecsúszni, ez mellett van játéksarok, a kisebb, az óvis korosztály, vagy a kisebb gyerekeknek, ott mindenféle játék megtalálható, kis puffokra tudnak leülni, kis asztalnál rajzolni, van egy csocsóasztal is, amivel a nagyobb gyerekek is tudnak játszani, és van egy olyan rész is, ahonnan a zenét tudják, még esetleg ott is kézműves foglalkozásokat tudnak tartani.
3: Juhász Bálint, a VMS intéző bizottság

0: Kínának elnöke ünnepi megnyitó beszédében elmondta, hogy ez egy tökéletes példája annak is, hogy Zenta, mint város, hogyan gravitálhat egy falu felsőhegy felé, ha vannak megfelelő helyi tartalmak. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke.
1: Kis közösségben egy vállalkozás megnyitása az igenis egy ünnepnap. Lehet, hogy Szabadkán vagy nagyobb közegekben egy játszóház megnyitása az első szülőnapi zsúrral venné kezdetét csendben, de Felsőhegyen valóban esemény minden vállalkozni vágyó fiatal vagy nem fiatalnak a törekvése, minden elinduló vállalkozás, ami értéket teremt helyben, megélhetést ad egy családnak, másoknak, de attól több ez a vállalkozás. A falak között gyermeknevetés, a felnőtteknek találkozási pont, egy hiánypótló kezdeményezés, ami a családok életét könnyebbé fogja tenni.
0: A jövőbeni tervek között szerepel az udvar részen egy kilátó és egy kinti játszótér beszerzése is, hintával és libikókával, valamint egy légváris helyet kapna.
2: Választások 2026.
3: Megérkezett a várva várt eső, legalábbis Észak-Bácskába, mivel megkezdődött már az őszi vetés, a csapaték különösen fontos a munkálatok szempontjából. A gazdák szerint jó kezdet, az éjjel esett 10 mm eső, de a talajnak további csapadékra lenne szüksége ahhoz, hogy csírázás után a növények megfelelően tudjanak fejlődni. Becserít Anita riportja.
4: A csantavéri termelők már két hete elkezdték az őszivetést, jelenleg az árpa vetése zajlik. Az éjszakai eső után Dusanovó határában a föld a vetés mélységig, tehát körülbelül 7-8 cm-ig átázott. A talaj így kellően nedves, de nem túl sáros, így továbbra is művelhető. Hengerező, talajművelő és vetőgépek hangjától volt hangos a dusanovói határ. A településen már augusztus utolsó napjaiban megkezdődött az őszivetés. A gazdák azonban hosszú ideig vártak a megfelelő csapadékra. Több hónapja nem hullott elegendő eső, ami megnehezítette a földmunkákat, és bizonytalanná tette a vetés körülményeit is. Kecsenovics János, csantavéri termelő.
5: Közel 4 hónapig jelentősebb csapadékunk nem volt. Rendkívül szárazak a földek. Nagyon nehéz az elmunkálásuk nekik. Ahogy tudjuk, ahogy bírjuk, úgy csináljuk. Mai napon kaptunk, vagyis a mai éjjelen kaptunk egy kevéske csapadékot. Hát Csantavér belterületén volt 10 liter, most itt vagyunk Dusanovó határában. Itt úgy néz ki, mintha egy picikével több csapadék esett volna.
4: A szabadkai határban is beindultak a munkagépek, a napokban megkezdték itt is az őszivetést. Csantavérhez hasonlóan mintegy 10 mm csapadék hullott a környéken. A gazdák örülnek az esőnek, ám a talaj annyira kiszáradt, hogy a megfelelő nedvességpótláshoz ennél jóval többre lenne szükség. A felszínen lévő nedvesség ráadásul gyorsan elpárolog, különösen a munkálatok során. Ezért kiadósabb, akár 100 mm esőre is szükség lenne, ahhoz, hogy a talaj mélyebb rétegei is átnedvesedjenek, mondják a gazdák. Richter Frányó, szabadkai termelő.
6: Nagyon sokat segített a földnek a felületi megmunkálására. Ugye éppen néztem, hogy körülbelül 5-6-7 centit körülbelül van átázva a föld. Ez még arra sokat tesz a vetésekre, ami el van már készítve. Vagy akik nem akarnak szántani, ilyen finom bemunkálók tárcsázni, vagy gruberozásra, arra nagyon jó jött. Még a vetésekre nagyon jó.
4: Jó hír, hogy a következő napokban kiadósabb esőzések érkezhetnek. Az eső mellett pedig a lehűlés is kedvező lehet a gazdák számára, hiszen az alacsonyabb hőmérséklet miatt csökken a párolgás is. Így a talaj hosszabb ideig őrizheti meg a nedvességet, amire az őszivetés időszakában nagy szükség van.
3: A pontos idő 16 óra 13 perc.
7: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 18 fokot mérhetünk. Holnap sok felhő lesz felettünk, csak rövidebb időszakokra bukkanhat elő a nap helyenként. Az esti óráktól pedig eső valószínű, esetenként akár kiadósabb mennyiségű csapadék is előfordulhat térségünkben szombatról vasárnapra. A csúcsértékek holnap 22 fok körül alakulnak.
8: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Reklám.
10: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
11: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
14: Bővebb információ
13: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
15: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánság műsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön, Boros Arena.

Chris Martin és csapata, ez volt a Coldplay, Viva la Vida, egy jó kis dal, és egy vadonatú New Disco remix itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, a hétvégére hangolódunk a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig, itt a 91.5-ön, kérjétek, kívánjatok, írjátok meg a kedvenceiteket, a 90-es évektől egészen napjainkig ezt 19 óráig küldhetitek el. Játszani is fogunk bizony, még egy utolsót ezen a héten, mégpedig a harmadik órában majd az Atlantis Garden New Voltából, ugye holnap esti bulival kapcsolatosan. És hát mindjárt jönnek majd az első mai kérdések, imánság dalok, de előtte két újdonság, itt lesz a K-pop lánybanda, a Ketsa és a Gabriella című dal után az Animal, egy állati dal, aztán pedig Pitbull is Akon kiadott egy vadonatúj felvételt, 1-2-3 Back It Up címmel, ugye ezt játszom mindjárt dalpremierként. Én kívánok kellemes hétvégére hangolódást, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, azon a péntek délutánon, veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS

0: Pitbull és Akon közös újdonsága szólt, és a folytatásban már az első mai kérések teljesülnek. Szia, Len, a Crying at the Discotheque számot szeretném a csillaghullásban. Csillag érte. Sophie Alix Baxter újragondolásában játszom az Alcazar diszkó klasszikusát. Jön majd a Crying at the Discotheque mindjárt. Sziasztok, a Zaporozsec bandától az Összeért című dalt hallgatnám meg. Ezt már Albert kérte. Zaporozsec, és ott van még a No Sugar banda is, és ők közös erővel készítették el. Jön majd az Összeér. Hello Lady Gaga, Dead Dance, ezt kérném. Jó hétvégét mindenkinek, Szilvia. Meg lesz, jó hétvégét neked is. Jön majd Lady Gaga blokk végén a Halott tánccal, The Dead Dance. Szép napot, így indul a következő, ha lehet a TNT tiltott perc számát kérném. Annak érte, jön majd egy TNT klasszikus is, Dobrádi Ákoséktól. Illetve még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról, a One Republic Stop and Stare dalát szeretném. Köszi! Ritkán hallgatjuk Ryan Tedderéknek egy igazán jó kis dala, úgyhogy jön a One Republic és a Stop and Stare, utána a Zaporozsec a No Sugarrel, Sophie Alix Baxtertől a Crying at the Discotheque, aztán TNT tiltott perc, majd pedig Lady Gaga és a The Dead Dance, csak itt a csillaghullásban.
1: Hey, what's up world? I'm Ryan Tedder, lead singer of One Republic.

Kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Jön a folytatásban dr. Béres, aki folytatja a gyümölcsfeldolgozások sorát. Sorrendben a harmadik dalt dolgoztát, mit akarsz a boldogságtól, meg pedig Herceg Dáviddal.
2: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő, idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala Herceggel, ugye viccesen, és ugye tisztelni akartam a munkássága is a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
3: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jogodolat mindig zöld lámpát mutat.
2: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzióba, hogy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor Herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem is tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármilyen csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
4: Szevasztok, én vagyok a dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig
8: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodba, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.
6: My name is Alex Warren, and this is my song.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élve napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes

0: Technika, komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik. Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
1: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és ital fogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.

Kérj, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Teddy Swims és a Mr. Know-It-All című dala szólt itt a csillagulás második órájában, a folytatásban pedig a Maneskinről néhány szó. Bizony összeállt ismét a csapat, jó néhány évet kihagytak, ugye Damiano David is szólókarriert épített, aztán valaki a basszusgitáros hölgyel ment DJ-zni, tehát mindenki próbálgatott kicsit szólóban, de ugye jött a hír, hogy a jövő évi Sanremo Fesztiválon együtt lépnek fel, és hát összeállt a banda, is kiadtak egy vadonatúj dalt. Egyébként Damiano David még amikor megkérdezték, hogy mi kell ahhoz, hogy összeálljon ismét a csapat, akkor még azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy mindannyian rendesen kipihenjük magunkat, aztán pedig valami olyasmit csináljunk, ami igazán ösztönösen jön belőlünk. Az lenne az ideális eset, ha a következő közös megmozdulásunkat egyáltalán nem éreznénk munkának. Hát igen, a kiégés elől úgy döntöttek akkor, hogy kicsit szünetet tesznek, most viszont újult erővel visszatértek, és jön a vadonatúj Maneskin dal, Gasoline címmel.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: 17 óra 16 perc, újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve 19 óráig még érkezhetnek. Hello Csillaghullás, Flowrider, Whistle című dalát szeretném kérni. Dennis kérte, mindjárt jön az amerikai rapper Flowrider elsőként majd ebben a blogban. Szia, Miley új dalát, a Bass Persuade-t kérném. Köszi, Niki. Elég nagyot megy egyébként Miley-nak ez az új korszaka. Egy kicsit belevalósabb, bár lényegében mindig is jellemző volt rá a kis belevalóság, de az a lényeg, hogy igazán vagány korszakot kezdett el, elhagyta a vezeték, nem így simán Miley-ként vágott bele ebbe az érába, ebbe a korszakba, és a Bass Persuade pedig elég jól muzsikál. Hallgatjuk majd harmadikként. Szia, le szeretném T. Dennytől a Tegyél csodát kérni, és mindenkinek szép hétvégét kívánni. Üdv, Andrea! Egy olyan dal, amelyben T. Denny mellett ott van a Hunyadi címszerepét, vagy főszerepét alakító Kádár L. Gellért is. Azt kell tudni, hogy ez egy filmbetét dal, mert hogy Dobó Kata rendezett egy filmet, még egy Kívánság című romantikus vígjátékot, amelyben T. Denny és az említett Kádár L. Gellért játssza a főszerepet, és bizony 6 nap múlva, október 15-én kerül a mozikba. A film betétdala pedig ez a bizonyos Tegyél csodát, amit mindjárt meghallgatunk. Íme egy újabb kérés, szia, Ervin vagyok Török-Kanizsáról, a kérés pedig a Dübörög a ház. DJ Pázis Júcustól egy igazán pörgős és újított változatban jön majd a Dübörög a ház, belecsempészve picit a Serikók is. És még egy üzenet, üdv az Angel számot pörges le Allen a Morándi-tól. Ez pedig Olivier kérte. Jön Morándi és az Angels a blokk végén, előtte DJ Paz Jucussal a Dübörög a ház 2026. Itt lesz Miley-tól a Bass Persuade, Tiden és Kádár R. Gellértől hallgatjuk a Tegyél csodát című zeneszámot. De mindenek előtt itt a Csillaghullásban most jön Flowrider és a Whistle. Turn this all the way up. Playing the

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Programajánló. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
7: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Egy AI ötletből, aztán emberi segédlettel világhírnéve, ez a Moving to the Sun, Hanvai PJ és Roberto Vinni ezt a jelenséget fogja nekünk elmesélni.
2: Imal Angel, avagy Gangó Bernadett. Körülbelül fél évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy manifestációs célokra dalokat kreál, mint Reiki Healer, és elkezdett saját magának dalokat csinálni. A férje Gyula megosztotta ezt a dalt a TikTokon, ami abszolút egyből vírus lett, és több százezer, több millió videót csináltak belőle. Én meghallottam a dalt, a megjelenés után 3 nappal letöltöttem, csináltam belőle egy hosszú verziót, amit lehet játszani, lejátszottam a rádióban, a lejátszást hallott a Gyulának a fia, és ez volt a kapcsolódási pont. Feldobtam nekik egy idő után, hogy csináljunk egy közös dalt, amire a Gyula azt mondta, hogy azt hittem már, hogy meg sem kérdezed. Kialakult a fejemben az, hogy össze kellene rakni egy menedzsmentet. És itt jött a képbe, igen, tanult kollégám Roberto Vini, aki már több mint 20 éve az összes dalomat kreálja szinte, és vele dolgozunk együtt mindenben, ami zenei producerség.
3: Az, hogy egy dal hogyan indul el, ahhoz nem csak az kell, hogy az mondjuk virális legyen, én szerintem kell közvetítenie egyfajta érzést az emberek felé, és ez a Bernadetteknek, ugye az eredeti I'm Moving to the Sun-ban, ez nagyon-nagyon megvolt.
2: Nagyon sok támadás érte őket az elején, hogy ugye bár az alapdal, ami teljes mértékben más, mint a húgörös verzió, mert a húgörös verzió az már 100%-ban emberek által kreált, ami kikerült így a világpiacra, hogy az AI-jal készült, tehát az eredeti, ami végül is az inspiráció volt. De itt látszik az, hogy tényleg mennyire van annak szerepe, hogy az ő érzésviláguk és a spiritualitás mennyire fontos része ennek a produkciónak, mert AI-jal bárki írhat zenét. A Földön lakik 8,4 milliárd ember, bárki odaülhet és megcsinálja, de ekkora sikert még senkinek nem sikerült elérni, mint a Bernadetteknek.
3: Ebben egyébként még nem volt benne a kezünk. Az utána lévő dolgokban már elég erőteljesen, és mi ugye látjuk ezzel kapcsolatban a jövőt, és az, hogy az elmúlt 2 hónapban óriási cégekkel, kiadókkal, emberekkel folyamatosan napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak azért, hogy segítsük az ő munkájukat. És azért ez egy óriási feladat számunkra, de minden percét élvezzük.
2: Mi lenne az, mivel ugye bár a Bernadett nem szeretné az ő érzésvilágát megszakítani azzal, hogy minden hétvégéről péntek szombaton elmegy fellépni, mi lennénk az ő üzeneteinek átadói, mi lennénk a messengers?
3: Jelen pillanatban, a jövőben mi már tudjuk, hogy 2 olyan dal lesz, ami reméljük, hogy legalább akkora sikert fog elérni, mint a Moving to the Sun. Az egyik egyébként már önmagától is halad, de most kötöttünk ezzel kapcsolatban egy olyan megállapodást egy major label-lel, amely még nagyobb lendületet adhat neki. Ugye azért fontos kiemelni, hogy ezek a dalok, ezek mindig valamilyen formában egy picit emberibbé lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugen megcsinálta a Moving to the Sun-t az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen gépre. De ettől függetlenül azért ne képzelje úgy el senki, hogyha valaki odaül egy számítógép elé, beír 3 sort és kiköpi a következő világslágert. Bernadetteknek is rengeteg-rengeteg munkájuk van abban, hogy a kézdal, amit jelen pillanatban mondjuk hallhatunk különböző zeneáruházakban, azok abban a formában legyenek, hogy tényleg azokat az érzéseket közvetítsék, amik nekik fontosak.
0: Hi, it's Hugel, and this is my single. Csillaghullás,

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
0: Műsorajánló.
3: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
4: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
5: Itt a Csillaghullás folytatásában ebben az órában még egy kívánságdal teljesül, illetve a következő óra végéig jöhetnek még újabbak. A következő óra elején pedig játszani fogunk még egy utolsót ezen a héten az Atlantis Garden jó voltából a holnap esti retro diszkóra. Lehet majd még elvinni páros belépőt, ugye, ahol a sztár vendég Kozsó lesz, vagy az Álmokfutók. Kedves Csillaghullás, a Black Eyed Peas I Got a Feeling című dalát szeretném kérni. Jó hétvégét, Marianna. Neked is jó hétvégét, jön tehát Black Eyed Peas és egy ikonikus dal a 2000-es évekből, I Got a Feeling.
6: Hey, what's up? It's Katy Perry.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: We the Black Eyed Peas.
9: And you're listening to
10: Csillaghullás.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, háziorvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS.

0: Topik és vadonatúj dalallá kívánsz itt a Csillaghullásban. Mahol is mindjárt játszani fogunk a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
0: És ami nyereményjátékot illeti, lesz egy kérdés is bizony. Kozsó nem csak ugye az Álmokfutók útját egyengette az évek során, hanem annak idején különböző bandákat, fiú és lánybandákat generált, kevesebb több sikerrel, voltak azért abszolút sikeres projektjei, ilyen volt például a Bestiák vagy a Picasso Branch, de van egy fiú banda, na melynek a nevére vagyok kíváncsi, aminek Kozsó volt a menedzsere. Azt kell tudni egyébként, hogy ez a bizonyos együttes, akinek a nevét kell majd megírnotok, 1997-ben alakult, Kozsó menedzselésével 1997. március 27-én válogatást tartottak, tehát egy castingot egy együttes összehozására, ahol az ének és a tánctudás volt a feltétel. A 430 jelentkező közül Brandont, JD-t, Julient, Martint és Zeket választották ki. Decemberben, abban az évben, tehát 97-ben pedig megjelent az első kislemezük, amely egyébként nagy sikert avatott. 2001-ig volt együtt a csapat, de a legújabb hírek szerint ismételten összeálltak és vállalnak fellépéseket, bár nem az ötös fogadban, vagy az ötös felállásban, de azt kell tudni, hogy a legújabb feldolgozásban ezt a legismertebb dalokat is felújították. Mindjárt meghallgatjuk, úgyhogy melyik volt ez a fiúbanda, ezt írjátok meg, és mellé még a teljes neveteket, vezetéknévvel, keresztnévvel, ennyi tehát. Ami a nyereményjátékot illeti, amennyiben szeretnétek részt venni a páros belépőkét fajó való pályázásban. Szóval írjátok, hogy melyik volt ez a fiúbanda Kozsó menedzselésével. A nyereményjáték 7 percig fog tartani, és csak és kizárólag SMS-ben játszunk. 063 621 605.

0: szombaton, október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
1: Nyereményjáték lezárva. Rengetegen írtatok, rengetegen. És lényegében mindannyian eltaláltátok. Shy Guys, ez volt az a csapat, amely 1997-től 2001-ig volt sikeres, ugye, Kozsó vezényletével. Azóta egyébként ismételten összeálltak és vállalnak fellépéseket, de ugye már azért lemorzsolódtak az ötös fogadból. Úgyhogy sokan vagytok a nyeremény sorsolásban, és közületek hárman nyernek még páros belépőt. Rövidesen kiderül, kik lesznek az ELTI utolsó nyertes, akik még feliratkoznak a nyertes listára a holnapi bulival kapcsolatosan.
2: Csillagullás a Pannon Rádióban.
3: Hi, this is Samira, and you are listening to my song from Max Getaway on Pannon Radio.

Ez volt Max és a vokált hozzábiztosító Samira egy Eurodance klasszikusban. Na, Getaway-t hallgattuk, megtörtént a sorsolás. Mondom már is, ki lesz a végső hármas, akik még páros belépővel holnap estére bebiztosítják a helyüket az Atlantis Gardenbe. A mai nyertesek pedig Szalma Adrianna, Almási Tünde, illetve Gulyás Oldal Rita. Nektek kedvezett még a szerencse, illetve helyes választ írtatok. Szalma Adrianna, Almási Tünde és Gulyás Oldal Rita. Másodmagatokkal kívánok jó bulit. A nevetek ott lesz a nyertes listán holnap este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Nektek is, és hát mindenkinek, aki ellátogat holnap este, nagyon jó bulit kívánok. Érezzetek jó magatokat, és nem feled egyébként, két hét múlva is készülődik valami az Atlantis Gardenbe, de erről majd egy kicsit később. Szóval Szalma Adrianna, Almási Tünde, Gulyás Oldal Rita, ti vagytok a mai nyertesek, mi pedig vegyünk tovább, újabb kívánságdalok teljesülnek itt a csillagullásban. Hello mindenkinek! A titánium vagy titanium lenne a kérdésem a jobb munkakedvhez, így péntek délután Szilárd kérte. David Guetta és Sia! Ez jön majd a blokk végén egy igazán jó kis klubbörögzőt, mondhatom így is. Sziasztok, a Sound of Silence dalt hallgatnám meg, azoknak küldöm, akik szeretik. Ezt már Zoltán kérte, jön majd a Disturbed is, ugye a remix változatban a Sound of Silence. Hello, Allen, szuper a műsor, ha lehet a Desperádótól kérném a Táncolj című dalt. Kellemes hétvégét, Gabriella. Örülök, hogy tetszik, és jó hétvégét. Latinos hangulatban 2005-be ugrunk vissza. Akkor egyébként a dal, Desperáljon és a Táncolj. Szia, Zalán vagyok, a Jól leszek újra számot szeretném kérni Des és a Nagy Bogitól. Köszi. Rendben, egy jó kis magyar kedvenc, ezt is hallgatjuk. Illetve csáó, Johnny B. számot ad le Alen. Üdv Kelebiáról, Bandi. Meg egy nagy-nagy klasszikus a 90-es évekből. Jön Down Low és a Johnny B., aztán Nagy Bogi és Destől a Jól leszek újra, aztán itt lesz még a Sound of Silence, ugye remixben, majd Desperádótól a Táncolj, és a blokk végén David Guetta és Sziától a Titanium.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jön a doktor, Kéres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondtam, ciao.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: érteted a szövegét, nagyon ott van a szeren. Spoke és az I Don't Need The Weekend komoly mondani valóval.
1: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: Szombaton, október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Programajánló.
6: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon.
9: Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy nap. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcod. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, csak egy nap. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már benned él. Budapest parádé.

44 kamion, 300 DJ és zenekar. Csak egy nap van, csak augusztus 23. Budapest parádé, András Rint, Hősök tere. Csak egy nap van, csak egy nap. Tárd ki a szín.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
0: Műsorajánló.
8: Csendháborítás. A Panorádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
9: Hey DJ! Where's the beat?
8: Mutasd meg, mit tudsz! Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
10: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Kubrick, Madison és az Echoes, egy vadonatúj dalét a csillagulás mai utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánsággal, ami még teljesül. Halli Allen király a műsor, Vini és Bogi Next & Go dalát kérném. Köszi, Máté! Köszönöm szépen, Máté, örülök, hogy így gondolod. Jön egy vadonatúj dal Vinitől és Nagy Bogitól, illetve szevasz, ha lehet, Armand Van Heldentől szeretném a My My My zenéjét. Mindenkinek, aki ismeri. Kösz szépen, Oscar. Ez pedig egy, hát egy classic house. Egy igazi klasszikus. Ebből a vonalból Armand Van Helden, Tara McDonald és a My My My. Előtt azonban Vini és Big Bogi.
1: Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
2: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
3: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
2: 21 órától.
4: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
2: 22 órától.
5: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
2: 23 órától.
6: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
2: Éjféltől pedig.
7: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
5: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
2: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
3: Hi guys, what's up? My name is Hardwell, right here on Pannon Radio.
8: I wake up smiling every morning.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig jön a mix, mégpedig a 2020-as évek elejéről. Jön a mai Csillaghullás mix is. Hétvégére hangolódásnak, igazi buli hangulattal tart egészen 20 óráig. 20 órától érkezik Zeci és a poplista, 22 órától pedig Szlacki Csillával. Itt lesz a csendháborítás, és tart majd éjfélig. Ez vár rátok itt a Pannon Rádió hullámhosszán. Csillaghullás pedig legközelebb hétfőn a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Varas Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szerbia felkészült a fűtési idényre. Az országban október 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon. Az illetékesek szerint elegendő földgáz, villamosenergia és fűtőolaj áll rendelkezésre, így nem számítanak ellátási problémákra. A távfűtési rendszerek műszakilag készen állnak, és ha az időjárás indokolja, a fűtést akár a hivatalos kezdés előtt is elindíthatják. A szerbiai távfűtőművek egyesülete közölte, hogy a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtés megkezdésére. Ma reggel több vajdasági iskola e-mail címére is érkeztek bombafenyegetések. A bejelentések általános és középiskolákba érkeztek, egyebek között Újvidéken, Szabadkán, Temerinben, Óbecsén és Zsabján. Az üzenetekben azt állították, hogy az iskolák épületeiben robbanó szerkezeteket helyeztek el. A rendőrség több helyszínre is kivonult, és kiderült, hogy hamis fenyegetések voltak. Leomlott a mennyezet egy kaboli általános iskolában. Egy diák könnyebben megsérült. Az eset csütörtökön történt, amikor a helyi Láza Kostić általános iskola egyik tantermében a mennyezet egy része leszakadt a délutáni tanítás idején, ahol másodikos diákok tartózkodtak a teremben. Egy tanuló könnyebben megsérült. Őt megfigyelésre kórházba szállították. Az illetékesek megvizsgálják az iskola állapotát, és szükség esetén intézkedéseket rendelnek el. A vajdasági képzőművészeti élet kulisszái mögé és a múlt századi zombor világába kalauzolja el az olvasókat Schilling István legújabb kötete. A Rablás a csatornán című regényt a napokban mutatták be Szabadkán a Szekerest rendezvénysorozat keretében. A könyv a szerző nagy sikerű bűnügyi sorozatának harmadik kötete, amely a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában látott napvilágot.
3: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.
4: Sziasztok, ez ismét itt a Poplista. Ezúttal magyar dalokkal jövök, top 40 magyar dallal a ma hasznistája alapján. Nos, vágjunk is bele. 40. helyen ezen a héten Compact Disco és a Hősök találat és a Minden rendben, 39. helyen Soulfave és Marsalkó Dávid és a Valaki mondta. 38. helyen Ira Mafia, Volt egy álmom. 37. Rácz Gergő és Orsovai Renia és a Mostantól. 36. pedig Super Stereo, Bent a neve.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Folytatjuk a 35. helyjel a poplistát, a Valmar és Szikora Robi dalát található az Úristen. 34. Rácz Gergő Valami. 33. Azaria és az Introvertált dal. 32. Zola, Innen szép felállni.

0: egy helyen.
1: Poplista. Folytatjuk a poplistát a 31. helyen, ahol Jude Law található és a Sötét. 30. helyen New Level Empire és Dear Henny, Neked valóság. 29. Tarány Tamás, Most így a jó. 28. Dash és Young Fly, valamint Azaria és a Pannonia. 27. helyen Szikora Robi és Valmar, Balatoni lány. 26. pedig Horváth Tamás, valamint Kovaszki meg a Vega, Fehér Holló.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot. Hibátlanul működik a legkisebb.

0: esténként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. Poplista.
1: Folytatjuk a 25. helyjel, ahol dr. Béres és Mangorász található, valamint a dal, ami nem más, mint az éjjel, ott várok rád. 24. helyen Rúzsa Magdona és Lotfi Begit dala, a nyári zápor. 23. ezen a héten Metzger Viktória, a Nagy Bogi és Miss Mód dala az éden. 22. TNT, Évren álmodtunk, 21. pedig Geszti és Péterfi Bori dala, a Csak te meg én.

0: poplista.
1: Már is a poplista felénél tartunk, ahol 20. helyen New Level Empire és a Valami Legyen című dal található. 19. Rúzsa Magdolna és a Rúzs. 18. Belano és a Starboy. 17. Follow the Flow, Beszívom. 16. Geszti, Mindenki legyen rohadt gazdag.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Folytatódik a Poplista a 15. helyen, ahol Báj Alex és a Slep található, valamint Nagy Bogi, Nem hiszek. 14. Zola és a Sehova se passzolok. 13. Tarány Tamás és a Nem hagyom. 12. Efelem, Ráncok a szemem alatt. 11. pedig Lengyel Joanna, Egyenes az út.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Már is a top 10-nél tartunk, ahol 10. ezen a héten Dr. Béres, Veréb Tomi, ugye nem bántad meg. 9. Ders és Young Fly és a kis kece. 8. helyen Halott pénz és a gyerekek. 7. helyen Honey Beast és Dani Elfi, bárcsak lennék. 6. Ders és Young Fly és az Ó Mama.

0: pörgetett dalai mindegy helyen.
1: Lista. Már is az ötödik helynél tartunk, ahol BSV és Nagy Bogit alatt található az Always Be Mine. Negyedik, Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy.

0: Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. Poplista.
1: Harmadik ezen a héten, azaz az első dobogósunk TNT, ugye itt alszol? Ugye itt

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. A dobogó második fokán Nagy Bogi található és Dash, a dal pedig a Jó leszek újra.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Ezen a héten az első pedig nem más, mint Diaz Menta és a Méreg. További jó rádiózást, nézve Kán Péter Zeci voltam, ez itt a Poplista volt, maradjatok tovább és a 91,5 mellett. Ciao.

0: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától. Hey DJ! Where's the beat? Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a Csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A mai műsor vendége egy magyarországi DJ, nem más, mint Virág Viktor, művész nevén Viktor Flores. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia Csilla, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is!
0: Hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás? Hogyan kezdted?
1: Igazából már egészen suhanc koromban kezdődött minden. Unokatesommal és egy barátommal karöltve. Hát mindig összejöttünk zenéket hallgatni, aztán jött a bakelit gyűjtés, az első lemezjátszó, és hát igazából innen már jött is minden magától.
0: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni? Milyen lehetőségek voltak, adottak abban az időben?
1: Én igazából egy kis Herkules kontrollerre kezdtem az egészet, aztán igazából ezt elég hamar le is cseréltem egy K2-esre, illetve utána kettő K2-esre, az az Element Heath-nek a Xon K2-ese. Ugye ez is ugyanúgy kontroller, csak ugye ezt hozzá lehet kötni a laptophoz, és akkor így lehet zenélni. Nagyon sokáig még fellépésekre is ezekkel jártam. Igazából CDG-vel nem is olyan túl rég kezdtem el megtanulni zenélni. És ez is elég vicces, mert legtöbb alkalommal fellépések közben ilyen autodidakta módon tanultam meg CDG-zni. És szerintem még elég sok funkcióját még most sem még elismerem.
0: És voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben az elindulásban?
1: Hát legnagyobb támogatom szerintem a párom, Viktória, aki hát egyébként így el is viseli ezt a megszállottságot. És szerintem igazán hálás lehetek neki ezért. Aztán voltak még a Gombás Petiék, a Kindergartennel, akiknek elég sokat köszönhetek, hogy elinduljon úgymond a karrierem. Sok buli, ahol zenélhettem, az ő érdemük. És hát azért nem utolsó sorban az Iros Rádió is megemlíteném, hogy ott az Electric Freak műsorának lehetek az egyik társszerkesztő kollégája. Úgyhogy igazából ők is nagyon sok támogatást adnak.
0: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
1: Kezdetekben még minimál technót gyűjtöttem. Aztán szerintem a techno egész palettáját végigjártam. Minimál, raw minimál, peak time, igazából nagyon sokféle stíluson mentem keresztül. Aztán végül rátaláltam a hypnotic technóra, vagy hát tudni is lehet, hogy ő talált rám. Nem lehet tudni, és hát azóta is ez a nagy szerelem egyébként.
0: És vannak-e példaképeid, akikre a mai napig felnézel, vagy akik nagy hatást gyakoroltak rád?
1: Ó, persze, hát nagyon sok példaképen van. Magyarok közül talán DJ Budait említeném, hát imádtuk hallgatni a szettjeit kiskölyök korunkban igazából. Szerintem az egyik legnagyobb. Persze időközben az ő zenei világa is sokat változott, az enyém is. Egy kicsit így eltávolodtunk egymástól zeneileg, de még mindig egy nagyon nagy legendának tartom őt. Kezdetekben még Riccio Team volt, így a minimál vonalon az, ami ő volt számomra még egy nagyon nagy példakép. Hát akik pedig a stílusomban példaképek, tényleg csak néhányat tudnék kiemelni a rengetegből. Luigi Tozzi, John Plaza, Air Rose, Poligónia. Hát és akkor most szerintem itt abban is vagyom, mert szerintem reggelig tudnám sorolni.
0: És merre zenéltél eddig? Vannak-e fellépéseid, amelyekre büszke vagy?
1: Volt szerencsem zenélni a második Babar Fesztiválon, ami hihetetlen élmény volt számomra. Egy alkalommal pedig a Volt Fabrika klubban zenéltem a Galactic Jackson után, és baromi jó szettet tolt le, és emlékszem végig, azon izgultam, hogy Jézusom, ezt hogy fogom lehozni. De odaálltam, és lehoztam. Végig maradt én nálam is a tömeg a tánctéren, tehát hogy igazából erre mindig nagyon jó visszagondolni. erre vagyok talán szerintem a legbüszkébb.
0: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
1: Rengeteg tervem van. Újra kezdtem gyűjteni a bakelit lemezeket. Szeretnék végre magabiztosan megtanulni bakelitről is játszani. Következő lépés pedig szerintem a producerkedés és a live-ozás, azt is szeretném azért kipróbálni. Hát tehát, hogy sok minden, talán túl sok minden is van. Hamarosan elkezdem építgetni a kis stúdiómat is. Közben ugye ott, amit már említettem, a Electric Freak kíros rádió műsora is, amit így építgettek. Hát igazából közösen építgetjük ugye a kollégákkal. Még ami említést érdemel, az pedig a Hypnosphere Production és a hozzá kapcsolódó zenei podcast sorozat a SoundCloud-on, ahol én is vendégül látok különböző előadókat a hipnotik stílusán belül mozogva persze.
0: Ugye készültél nekünk egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
1: Hát azt hiszem nem meglepő ezek után, ha azt mondom, hogy hipnotik várható, persze.
0: Ugye készültél nekünk egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?

91.5 Panorádió. Ez itt a Csendháborítás. Folytatjuk a második órát Spy the Ghost mixével.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Pörög ránk, Pannon Rádió, éjjel-nappal.